0: Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzátette, a munkacsoportban az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek a város közterületi problémáinak kezeléséről. Pósvai Gábor belügyminiszter nemrég beszélt arról, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági panaszok miatt Budapesten 30 napos fokozott közbiztonsági akció indul. A 6., a 7., a 8. és a 9. kerület polgármesterei pedig közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a főváros romló közbiztonsági helyzete miatt. Több rendőrt akar látni a belvárosban a 13. kerületi polgármester is. Tóth József csatlakozott a 6., 7., 8. és 9. kerület közös kezdeményezéséhez. A szocialista politikus 5 pontban sorolta fel közösségi oldalán, milyen intézkedéseket várnak a kormány részéről. Többek között állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, legalább 30%-os Budapest pótlékot a rendvédelmi dolgozóknak, illetve valódi hatósági jogköröket az önkormányzatok számára a dohányboltok működésének szabályozására. Kristálytárult egy 65 éves nő Budapesten, a nyomozás adatai szerint a vádlott 2024. augusztusától 2025. szeptemberi elfogásáig árult a kistételekben a drogot a Blaha Lujza téren és környékén, majd a tevékenységét azután is folytatta, hogy bűnügyi felügyeletet rendeltek el vele szemben. Mivel a nő oktatási intézmények közelében is terjesztette a kristályt, az ügyészség a vádlott fegyházbüntetését indítványozta, vagyonelkobzás mellett tartalmazza a közlemény. A vádlottat a Józsefvárosi köztereken lévő térfigyelő kamerák sem zavarták, ezek 3 esetben is megörökítették a tranzakciókat, tették hozzá. Elkészült a Dezsőfi utca Hajós és Nagymező közötti szakasza. A felújítást június elején kezdték, és ma már át is adták az útszakaszt a forgalomnak, tette közzé Soproni Tamás polgármester a Facebookon. A Dezsőfi utca felújítása során kicserélték az úttest felső rétegét, felújították a járdát, amin most már el is lehet férni gyalogosként. A Dezsőfiben tavaly újították fel a Hajós utca és a Bajcsi-Zsilinszky út közötti szakaszt, így a mostani munkálatokkal a Nagymező utcán belüli teljes rész új külsőt kapott, írja a polgármester. Hagyományteremtő céllal debütál idén a Budapest Play Budapesti Utcazene Fesztivál, amelyet a Sziget Fesztivál és a Budapest Park hívott életre. Az előválogatást követően 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, többek között a Deák téren, a Battyány téren, a Margit szigeten és a Keleti pályaudvarnál. Az előadók július 30-án és 31-én, valamint augusztus 1-én, 6-án, 7-én és 8-án töltik meg zenével a fővárost.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, Betti Zsoldost, vagy Zsoldos Bettit.
2: Igen, mind a kettő.
1: Köszöntöm nagy szeretettel,
2: én
1: még nem találkoztunk.
2: A hallgatókat és téged is.
1: Sem az életben, sem az étterben, de milyen jó, hogy most ez egyszerre megtörténik.
2: Igen, de jó volt.
1: Pszichológus, szupervízor, coach, és a legfontosabb most, amilyen pozícióban itt ülsz, író.
2: Igen.
1: Szívből gratulálok hozzá.
2: Köszönöm.
1: Én kutatás vagy génkutatásnak is mondhatom, mert a pici G van ott a főcím előtt, ennek van funkciója.
2: Igen. Gyakorlatilag itt azt akartam érzékeltetni, hogy a pszichológiai működésünknek van egy nagyon masszív neurobiológiai alapja, de én nem akarok senkit elijeszteni ezzel. Tudom, hogy nekem is ez, hogy biológia, meg neurobiológia, ez egy megfoghatatlan dolog volt, de hogy minél inkább ezt láttam, hogy ezek milyen szépen megjelennek ezek a dolgok a testünkben, és aztán a szellemiségünkben, a pszichológiánkban, a mentális működésünkben, stb. Is, és a spiritualitásunkban is. Annyira gyönyörűnek találtam, hogy valahogy ki akartam fejezni, hogy emberek, hát itt valami csoda van. Ezt meg kell értenünk, hogy ezek nem különálló dolgok, hanem nagyon szépen összekonvergálnak. És így született meg ez, hogy én kutatás.
1: Lelki wellness, tudományosan és szórakoztatóan, ez az alcíme.
2: Így van.
1: És szerintem ezzel az irányt is megadtuk, hogy miről szól.
2: Így van, igen.
1: A könyv, az önfejlesztő könyvek iskola példája.
2: Köszönöm.
1: Sokat vártál arra, hogy ez megjelenjen?
2: Igen, mert hogy igazából a kutatásokat nagyon régóta nézem, tizenvalahány éve, gyűjtögetem össze, ilyen dirib darabokban meg volt itt ott, amott szétszórva a laptopomon, és három éve elkezdtem ezt rendbe tenni, és akkor rászántam majdnem egy évet, 9 hónapot így masszívan, amikor ezt tulajdonképpen összehoztam ezt az egészet, de aztán megint félre kellett tenni, annyi minden történt az életembe, és akkor aztán nagy levegő, és tavaly szeptemberben, vagy októberben megint nekiugrottam, és akkor tulajdonképpen így született meg pár hónap alatt.
1: Na hát akkor még egy évet se kellett a tényleges munka után várni.
2: Hát igen, de hogyha azt hozzáteszem, hogy azért ezek a... tehát hogyha a végét megnézzük, akkor 18, illetve hogy én úgy számoltam, hogy 21 oldalon keresztül én csak a referenciákat sorolom fel. Tehát, hogy emögött egy nagyon-nagyon masszív kutatási munka van, így van.
1: Hát az egy szakembertől elválható.
2: Hát igen. Igen, mondhatjuk így is.
1: Igen, látom, most pont azt nézem, hogy hát tényleg 20 oldalon keresztül?
2: Igen, igen. És ugye ezek zöme azért angol, de illetve hogy egy elvédve van benne magyar. Uh-huh. És gyakorlatilag én külföldön éltem, és aztán szabadidőmben egy rájöttem, hogy hát meg lehet venni ezeket a konferencia anyagokat interneten, summiteket, és akkor elkezdtem azokat feldolgozni.
1: Egyébként egy masszív könyv lett, hát több mint 400 oldalas, ezt most a hallgatóknak mondom, és nagyon szép a kivitele. Úgyhogy gratulálok, úgy tudom, hogy volt közöd a borítóhoz.
2: Igen, igen, én szenvedtem ki magamból, és ezáltal is üdvözlöm a lányaimat, akik így hátul álltak, és mindig mondtak, hogy anya, még ez nem jó, anya, még nem, de ez hogy lehetne még modernebb?
1: Legalább inspiráltak.
2: Igen.
1: Cimber könyveknél jelent meg, Cimber Szilvi, régi kedves barátunk, visszajáró vendég itt a műsorban, ő volt az, aki...
2: Igen.
1: Aki...
2: Hát nem tudom, sokat köszönhetek neki.
1: Segítő kezet nyújtott, hogy ez eljusson
2: az
1: olvasókhoz. Mi volt a célod egyébként?
2: A célom eredetileg az volt, hogy magam számára összegyűjtsem azokat a dolgokat, amiket én nagyon fontosnak tartok a szakmámban. Tehát én kimondottan nagyon hangsúlyosnak érzem az ügyfeleimmel az úgynevezett pszichoedukációt, ami azt jelenti, hogy folyamatosan felvilágosítsuk őket arról, hogy ami velük történik, az nem feltétlenül abnormális. Hajlamosak vagyunk így nézni magunkat, hogy ó, Istenem, krízisben vagyok, tehát én nem jól működök. Vagy velem van valami baj, vagy a világgal van valami baj, és amikor elmondom, hogy nem, tulajdonképpen úgy működünk, mint nagyon-nagyon-nagyon finom gépek, de mégsem gépek, mert hogy valahogy ez az egész egy hatalmas rendszerben van, de mégis valami módon kiszámítható, hogyha például ilyen volt a gyerekkorod, vagy a szüleidnek a párkapcsolata, akkor te azt a mintát hogyan viszed tovább. De hogyha például arra fókuszálsz, hogy mondjuk a testednek a működésére, hogy rendesen aludjál, rendesen étkezzél, megfelelő módon mozogjál és lélegezzél, akkor ezután jöhet a pszichológiai rész. Tehát, hogy én ezért írtam így meg a könyvet, hogy az első rész egy nagyon-nagyon masszív elmélet tulajdonképpen, ahol beszélek ilyen dolgokról, hogy epigenetika, meg neuroplaszticitás, meg a második agyunk, tehát a hasi agy például egyéb, de hogy ezeket mind próbálom nagyon-nagyon humorosan. Tehát ahogy én láttam, hogy a klienseimnek ez nagyon szépen így átmegy, nagyon, így nagyon érthető számukra a dolog, most ezután, hogyha ez a rész rendben van, akkor tudunk nekiállni annak, hogy igazából mik ezek a mintázatok, érzelmi gondolkodás és viselkedési mintázatok, amiket bonyolítunk.
1: Mindannyian magunkra ismerünk majd, és találunk benne saját magunkról?
2: Biztos vagyok benne.
1: Térképet?
2: Biztos vagyok benne, mert hogy nagyon sok esetet elemzek. Tehát behozok minden részhez, behozok egy-egy oda illő esetet, és kaptam ilyen, nagyon sok ilyen visszajelzést, hogy ó, hát itt rólam írtál, csak nem az én nevem van ott. Úgyhogy igen, én teljesen biztos vagyok benne.
1: Hát emberekkel foglalkozol.
2: Így van.
1: Hosszú-hosszú ideje, tehát az a sok-sok élményanyag, az benne van.
2: Így van.
1: Amit gyűjtöttél. Szeretsz is találkozni az olvasóiddal?
2: Nagyon, nagyon, nekem nagyon nagy élmény volt akár a Pesti könyvbemutató, vagy Fehérváron még többen voltak, ahol nagyon, ilyen flow-ba voltunk, ilyen nagyon, nagyon jó beszélgetések alakultak ki a végére, főként mondjuk a Fehérváron, és aztán meg is született egy ilyen igény, hogy hát találkozunk havonta, és legyenek ilyen gyakorlási alkalmak, ahol hát a könyvben leírtakat elkezdjük a magunk életére vonatkoztatni, hogy ó, én ott mindig megakadok. Aha. Mert hogy ugye a könyvnek a második fele nagyon passzolva az első feléhez, az elméleti részhez, a gyakorlati dolgokat írok, igen, hogy ha ezt akarod elérni, ezt akarod fejleszteni, akkor így meg úgy kell csinálni.
1: De jó lesz ez, mert ugye mindig mondom, a múltkor Szilvivel is megbeszéltük, hogy a mai online világban, amikor a zsebünkben történik minden, az információs strádán kívül is, ezek rendkívüli alkalmak arra, hogy közösség épüljön.
2: Így van, és hogy
1: és emberrel kapcsolódjon.
2: Igen, és nagyon érdekes volt, hogy ugye a pestieknél azt vetettem fel, hogy hát online legyen ez az alkalom, mert akkor mondjuk mindenki Magyarországon...
1: Hát a Fehérváron vagy.
2: Igen.
1: Hát
2: de hogy Fehérváron, azért, amikor ezt így feldobtam, akkor azt mondták, hogy igen, csak ugye, hogyha online van, akkor mondjuk nem tudom, Nagykanizsáról is be tudnak jelentkezni.
1: Jogos, oké. Okay.
2: De hogy Fehérváron meg mindjárt azt mondták, hogy nem, személyesen találkozunk. Tehát az a 80 ember, aki ott volt Fehérváron, az mint, hogy nem, igény, én is akkor jönnék, és találkoznék. És itt ugye azért arról van szó, hogy hát a hadititkainkat osztjuk meg ilyenkor, tehát amikor én elmondom azt egy csoport előtt, hogy hát figyeljetek, igazából én ott nem tudom, hogy miért akadok el, hát ennek gyönyörű közösségformáló ereje van.
1: És megnyílnak egymás előtt?
2: Meg, tehát hogyha azt érzik, hogy igazából biztonság van, amit azt gondolom, hogy ez leginkább az én dolgom, ezt megteremteni. Így van. Tehát, hogy például, ha nem baj, mondok egy példát, hogy Fehérváron, aki meginterjúvolt engem, ő rákérdezett arra, hogy a spirituális résznél én ott a saját esetemet mondom el kivételesen, tehát nem másról beszélek, hanem magamról.
1: És igen?
2: És hogy megosztanám-e, és mondtam, hogy egy pillanatra megakadtam, mert hogy ez nagyon személyes, és aztán elmondtam, majdnem elcsuklott ott a hangom, de hogy annyira hálás volt a közönség, ezért, hogy megosztottam azt, ami ennyire személyes tartalom. Úgyhogy...
1: Szóval ezek nagy pillanatok.
2: Nagy, igen. Igen, és egy gyönyörű, tehát, hogy igazából amitől mi mélyebb szinten tudunk kapcsolódni, az pont az, hogy nem arról beszélünk, hogy te hogy csináld a paprikás krumplit, uh-huh. hanem hogy igazából mi történik bennünk. Igen. Hogyan tudunk fejlődni, hogyan tudunk tanulni egymástól.
1: Beti, van egy játék ebben a műsorban, hogy vagy nem is játék, szokás, hogyha valaki könyvet hoz nekem ajándékba, kinyitom valahol.
2: Ja.
1: Hogy hol nyílik ki ez már. Az előbb megtörtént, most nézd meg, 179. oldal, tök véletlenül.
2: Igen.
1: Legyél jól, egyél jól. Hát akkor ez egy tényleg életvezető.
2: Hát hogyne.
1: Könyv.
2: Igen.
1: Ami még az életmódunkat is.
2: Hát igen, pontosan erről beszélek, hogy ugye az epigenetika, az azt jelenti,
1: az egy komplex.
2: Hogy gyakorlatilag nem a génjeink uralnak minket, hanem hogy tőled függ, hogy a génjeidet nyitogatod, vagy nem, aktiválod, vagy nem aktiválod. És ennek például az, hogy alszol le 8 órát, hetet minimum, hiába mondod azt, hogy neked elég az 5 óra, és nem elég, tehát az agy nem úgy fog működni. Uh-huh. Utána neked megfelelő módon étkezzel-e, ez ugye megint egy hatalmas téma, tehát ez a könyvtárakat.
1: És mi van, ha egyik sem? Nem is alszom eleget,
2: jó,
1: meg nem is.
2: Jó, akkor mondok egy példát. Pár héttel ezelőtt volt, hogy az egyik ügyfelem így fölhívott, hogy tulajdonképpen elég jól vagyok, jól haladok azzal, amikről szoktunk beszélgetni, de nem tudom, mitől tegnap olyan nem jó napom volt. Aha, mi történt? Hát semmi, korán keltem, elmentem a gymbe, mondom, hogy jó, mennyit aludtál, nézd meg az okos órádat. Megnézi? Azt mondja, 4 óra 55 percet. Mondom, nincs miről beszélnünk, mára befejeztük. Nyilván vicceltem, aha. De hogy nem úgy fog működni.
1: Tehát
2: nem úgy
1: 7
2: működünk.
1: Óránál kevesebbet alszik.
2: Igen, igen.
1: Aha.
2: És
1: akkor
2: tudom, hogy ez...
1: Élek.
2: Hát ezzel szembe lehet egyébként szállni, tehát hogy nagyon sokáig bírja a test, tehát a tartalékokhoz hozzá tudunk nyúlni, de pszichésen nem úgy fogunk működni. Aha. Nem jó kajákat fogunk enni például. Hát tehát neurobiológiailag, igen, neurobiológiailag nincsen akaraterő.
1: No, de visszafordítható a folyamat? Meg
2: attól
1: tudjuk
2: függ,
1: állítani?
2: Attól függ, én most a longevity programokba is, uh-huh. tehát az idős kutatásba is egyre inkább bevonódom, hogy hol vannak azok a pontok, ahol már túllövés van, tehát onnantól már gyakorlatilag már csak azt fékezheted, hogy ne legyen akkora a baj.
1: Uh-huh. Tehát van ez a pont.
2: Van ez a pont.
1: A könyvből ez kiderül egyébként, ha valaki elég mélyreás?
2: Én inkább úgy mondanám, hogy a lényeg az, hogy folyamatosan tudatában legyünk annak, hogy most én mit csinálok a testemmel. Uh-huh. Most én például hogyan lélegzek. Tehát, hogy pillanatok alatt tudunk.
1: Gyakorlatilag tudatosságra nevelsz?
2: Hogyne, abszolút. Uh-huh. Igen.
1: Ha neked lett volna egy ilyen könyved annó, segített volna?
2: Nagyon sokat. Nagyon sokat, és ugye én itt írom, hogy a gyerekeimnek ajánlom, az ügyfeleimnek ajánlom, és mindenkinek ajánlom, aki a segítő szakmában dolgozik, és plusz, ezt sajnos nem írtam bele, de ezúton mondom, hogy egyébként is mindenkinek ajánlom. Tehát laikusnak is ajánlom, mert hogy tényleg ilyen nagyon játékos a nyelvezete, vicceket tettem bele, meg ilyesmi.
1: Jó, hogy könnyedebben átmenjen
2: így van,
1: az
2: így
1: üzenet.
2: Van.
1: Mit ígérsz az olvasónak? A tudatosságon túl. Tényleg térképet kap saját magához?
2: Én nem szeretek ígérgetni, mert hogy itt gyakorlatilag kettőnkön múlik sok minden. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy minden tudásomat, én 30-valahány éve ben vagyok a felnőtt oktatásba, uh-huh. és hát ebben az egész szakmába, de hogy gyakorlatilag mindig ott van, hogy igen, de azt nem tudom, hogy a másiknak a tudatos szintje az éppen hol van, tehát aki például nálam van, és elfogadom mondjuk ügyfélnek, akkor ott próbál megtalálni, hogy mi az a nyelvezet, ami neki a legjobb. Tehát valaki például, itt is, valaki szereti a vicceket, abból érti meg, valaki a tudományos, tehát neki csak az kell, hogy magyarázzam el, hogy logikailag hogy függenek
1: de
2: össze.
1: De ő is talál.
2: Biztos vagyok benne. Biztos
1: azonosulási
2: vagyok benne.
1: Felületet.
2: Így van, biztos. Mert tehát, hogy ott van a tudományos rész, ott van a magyarázat, uh-huh. És ott vannak az esettanulmányok, amiket megint csak elmagyarázok, uh-huh. hogy ez hogyan kapcsolódik. És ott van ugye a sok instrukció, hogy hát akkor ezt csináld. Most ezt csináld.
1: No, ha kezébe veszi most bármelyik hallgató a beszélgetés után ezt a könyvet, elkezdi tanulmányozni, ízlelgetni, a tudatosságot magáévá tenni, de mi van, ha menet közben elbukik? Ér-e elbukni ez a kérdés?
2: Nem tudom, hogy mit értünk elbukás alatt. Tehát én azt gondolom,
1: ha tudatosságra nevelsz, akkor igen, valószínűleg valamit másképp kell csinálnunk, mint eddig.
2: Ja, hát igen.
1: Na, hát nem az a legnehezebb?
2: Na hát igen, itt akadom kell, de hogy a könyvben ott van, hogy a gyakorlati része, tehát a második része, így visszautal arra, hogy az 1.4 per 2-ben mit írtunk? Hogyha azt akarod fejleszteni, akkor csináld ezt. Na most ezek viszonylag egyszerű, időnként teljesen egyszerű és banális dolgok. Pontosan az a gond, hogy nem csináljuk, meg nem figyelünk oda. A kis cukrot még hadd egyek, meg még este 11-kor is hadd egyek, meg nekem elég, mondom, a 6 óra alvás, meg nem baj, hogy össze-vissza lélegzek, mert nem figyelek oda, mert miért kéne odafigyelni. Meg hát ezt különben is így szoktam csinálni, meg ezt szoktam gondolni, meg ilyen érzések vannak bennem, meg. És hogy gyakorlatilag, és ezekből, hát nyilván azért kell szakember, mert hogy időnként ezektől nehéz megszabadulnunk.
1: Igen.
2: Tehát akkor azt mondanám, hogy igen, egy szakember, hogyha úgy érzi valaki, akár egy coach, akár egy pszichológus, az nagyon sokat tud segíteni.
1: Gondolom láttál már mindenfajta, nem tudom, kliens, hogy nevezed
2: igen.
1: Hát
2: kliens és ügyfél.
1: Kliens, ügyfelet, akik megváltoztak, tehát
2: igen,
1: vannak
2: hogyne.
1: Nagy sorsfordulók?
2: Van nagyon nagy sorsfordulók vannak. Nekem egyébként például pont a tegnap este egy ilyen élmény, aki, hát nem tudom, talán nem vagyok túl személyes, hogyha így kimondom, hogy ő úgy keresett meg, hogy öngyilkossági gondolatai voltak másfél évvel ezelőtt, és ilyen gondolkodom, hogy egyáltalán elvállalhatom-e, vagy hogyan teszek vele jót, hogyha beküldöm a kórházba, de vállaltam, és akkora hatalmasat ugrott másfél év alatt, olyan egyszerűen, és pont tegnap volt bennünk egy ilyen ünneplés, hogy ahogy a cégét rendbe tette, ahogy a házasságát rendbe tette, ahogy szárnyal, egyszerűen ez az ember szárnyal, és megtalálják olyan üzleti partnerek külföldről is. Tehát, hogy végre elkezdte elhinni magáról, hogy nem egy ilyen kis eltévedt senki házi, hanem hogy az értékeket így megtaláltuk benne, és azokat elkezdtük kibontani, és ezek gyönyörű folyamatok.
1: És ők, nem tudom, van-e visszajelzés a szakember, mint feléd,
2: igen,
1: hogyha ha az útra ráállnak, ők megmaradnak hosszú távon, vagy ott is ér néha visszakanyarodni egy kicsit?
2: Ezt hogy érted?
1: Hát, hogyha valakit elindítasz az úton, most nem igen, feltétlenül az öngyilkossági
2: értem,
1: folyamatra gondolok, de aksági
2: értem,
1: folyamatra gondolok, de akkor is valami újítás értem, kell ahhoz képest, ahogy élt.
2: Tehát, hogy mindig az élmény,

0: Nem azt a részét emelném ki egyébként, hogy hosszú, mert hogy egyébként a könyvemet is azért írtam meg, hogy,
1: hogy ez
0: az igen, hogy nagyon sok mindenben van, ami, így belőlem, hogy de jó, hogy azt mindenki tudná, hogy hogy itt annyi minden van.
1: Milyen jó, hogy a saját könyvedben van mindenfajta jelzés van benne.
0: Igen, igen, ezt így magamnak is, hogy gyorsan tudjam, hogy spirituális rész itt van.
1: Mennyire spiri még ezt mondd el, kérlek?
0: Ez, igen, ez nagyon, nagyon jó, mert ugye ezt egyébként meg szokták kérdezni tőlem majd, hogyha a test és a psziché összefüggéséről írok, akkor hogyan oda az elméleti rész végén is a spiritualitás, és a gyakorlati részén is a spiritualitás. Hát ez úgy van, kérem szépen, hogy van a test, és vannak a sejtjeink, a 37 milliárd sejt, és igen, nem tudom, hihetetlen számok. De hogy kiveszük belőle az életet, akkor mi van? Tehát mi van, hogyha meghal valaki? Uh-huh. Hát ott vannak a sejtek, csak egyszerűen nem élt. Tehát mit jelent az, hogy spirituálisnak lenni? És itt nem nagyon óvatos lennék azzal, hogy, ne a vallásosságot értsük mögötte. Vallásos emberek lehetnek nagyon spirituálisak, de lehet, hogy egy mágikus hiedelemben élnek tulajdonképpen, hogy majd a Jóisten megoldja, nem nekem kell. A spiritualitás, és amikor ennek a neurobiológiáját vizsgáltam, akkor az jött ki, és nagyon-nagyon érdekes, hogy a spiritualitás az agyban azt jelenti, hogy nagyon sok területet összeköt, összehangol. Aha. Tehát, hogyha csak ezt nézzük, hogy neurobiológiai mit jelent, hogy ahogy az ideg sejtjeim az agyban kapcsolódnak, és mikor kapcsolódnak, amikor én nagyon jól tudok másokhoz kapcsolódni, ilyen szívből, és nagyon odafigyelni rájuk, nagyon rájuk hangolódni. Ez az egyik része, a másik része pedig, hogy neveztetjük ezt Istennek, vagy transzcendens erőnek, vagy világteremtőjének, vagy gondoskodó valakinek, de hogy túl tudok-e lépni az egómon. És igazából bennem ez a hármasság, amit egyébként a könyvben így külön is bontottam, hogy a test. Igen, igen, ez érdekes, hogy ezt így mondod, mert hogy igen, valamilyen értem, igen, szent a testem, szent a pszichés működésem, és szent az a minőség, amit kicsit bővebben meg tudok élni, és túllép az egón.
1: Hú, de szép mondatok ezek. Most le kell, hogy kerekítsük, mert jó társaságban repül az idő, egy picit már túl is léptük, de nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Szívből ajánlom a génkutatás könyvet. Hát Beti Zsoldostól, vagy Zsoldos Betitől, kinek hogy tetszik, Beti Zsoldos van ráírva.
0: Igen, ez a könyvet, ráírva.
1: Lelki wellness, tudományosan és szórakoztatóan a Cimber könyvek kiadó, jó voltából válogatottkönyvek.hu, itt megtalálják. Meg nagyon, egyébként a boltokban is elérik.
0: Nagyon szépen köszönöm a
1: Úgyhogy én sok csillogó szempárat kívánok neked, akár kliensekkel, akár olvasókkal találkozol, mert akkor nagy baj nem lesz. Meg sok tudatos embert.
0: Nagyon
1: akik,
0: szépen
1: akik
0: köszönöm.
1: Ezzel vesznek, vagy ezzel fordítanak sorsot. Akkor talán ez a jó
0: nagyon
1: kívánság.
0: Jó, köszönöm, igen, nagyon-nagyon köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, és Betitől most elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

egyik világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, egy olyan művész köszöntök most itt a stúdióban, akinek egyrészt mindig nagyon örülök, mindig megköszönöm a bizalmát, akihez nagyon sok titulus felsorolhatnék, fogok is természetesen, de hát érdemes művész, Liszt-díjas művész, és hát amire a legbüszkébb, primissima díjas, ráadásul közönségdíjas karmester, Hollenung Gábort. Köszöntöm nagy-nagy szeretettel, már rég találkoztunk, de mindig öröm.
2: Én is örülök, hogy találkozunk, és örülök, ha a közönséggel is találkozhatom ilyen
1: az
2: helyzetben.
1: Az igazi ünnep.
2: Valóban a prima primissima azért egy ember életében azért az rendkívüli, mert ugye itt minden kategóriában szavaznak az emberek, és ehhez képest egy óriási dolog, hogy egy ember, aki nem egy zenekar, nem egy együttes, hanem egy szóló emberként nyerhettem ezt el.
1: Ebből a műfajból.
2: Ebből a műfajból, igen.
1: Azóta ez
2: a klasszikus, így van, a klasszikus zenével foglalkozók. Mindazonáltal azt kell mondanom, hogy egészen biztos, hogy ebben benne van, hogy nem csak a klasszikusokkal foglalkozunk, hanem a zene minden műfajával, és így tulajdonképpen talán ez is szerepet játszott abba, hogy egyébként egy nagyon szoros verseny volt, ahogy utólag mondták, egy másik nagy háttérre rendelkező tévéműsornak a szintén nevezve volt ezen a versenyen. Lényeg az, hogy számomra egyfajta megerősítés az, hogy a zenének nincsenek határai, és az emberek ízlését lehet befolyásolni, de azért elsősorban ki kell szolgáljuk.
1: Hát,
2: mindazt, ami gyakorlatilag a mai időben ez aktuális.
1: Na, de ez milyen szép és milyen nemes szolgálat.
2: Én azt gondolom egyébként, de szerintem azért ez nagyjából azért mindenkibe benne van ez a szolgálat, mert hiszen...
1: Tehát a teljes zenekarban? Például a Budafoki Doknányi Jenő szimfonikus zenekarban?
2: Abszolút. Hát ők ugye egyrészt szolgálnak, mint egy zenekar, és pontosan tudják, hogy mi a funkciója, és egyébként nagyon figyelnek arra, hogy mi azért jobbak legyünk egy picikét, mint mások, ilyen vagy olyan szempontok szerint, de azt kell mondanom, hogy pont ez a zenekar az, amelyik a hihetetlen már több mint 10 kamora együttesünk van, igen, akik önálló életet is élnek, az például a fesztiválunkon is, amiről talán most szót ejtünk majd, abba is ugye 6 vagy 7 produkció, az gyakorlatilag BDZ kamara együttesnek vagy valamelyik kamara együttesének a produkciója, és ez megint azért van, mert ezek az emberek a saját műfajuk szerint, mondjuk egy harsonakvártet, vagy egy szaxofonkvártet, olyan repertoárt ad elő, amelyik ilyen szempontból példamutató, mert hiszen ők garantáltan a klasszikusoktól minden zenei stílusig eljutunk ezekben, igen, a dolgokban, hiszen az aranzsok, az átiratok, egy-egy hangszerre áthangszerel dolgok, azok helyenként még izgalmasabbak, mint az eredetiek.
1: Aha. Lehetne itt napestig beszélgetni a zene rejtelmeiről, és valamennyit fogunk is természetesen. Hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy mi nagyon tiszteljük a művészetet és a művészt is természetesen, ezt már az elején is elmondtam, és Hollenung Gábornak mi mindig azért teszünk, ha mondhatok ilyen kivételt, mert hát annyi budapesti élmény szerzett nekünk, ugye mi Budapest és a Vételkörzetet szolgáljuk ki a kultúrával, de most a Zempléni Fesztivál, tulajdonképpen fesztivál igazgatója is itt ül velem szemben. És miután a zempléniek nem csak az ő kiváltságuk az, hogy ott fesztiválban, hanem nagyon sok Budapest is ellátogat erre a fesztivál, meg az ország minden részéről, én azt gondolom, hogy erről beszélni kell. És most szívesen adunk ennek teret, hiszen nem csak, hogy annyi élmény volt, még annyi élmény lesz itt a főváros szerte is, amit nekünk majd a kollégáival együtt adni fog, de most itt van előtte ez a fesztivál. Időrendben ez következik.
2: ennek a fesztiválnak tényleg az utóbbi időszakban egy nagyon-nagyon jó leső és nagyon jó érzés látni azt, ami ebből a fesztiválból lett, amely nyilván álszerénység nélkül mondhatjuk, hogy azért ebben mi is benne voltunk ebben a dologban, de valójában azt meg kell érteni, mert azért nem csak az Zemplén Fesztivál van, azért Magyarországon vannak más fesztiválok is, ahol egyébként hasonlóan igyekszeznek egy nagy, széles műfai keretekben gondolkozni. Lényegében azt érdemes megtanulni, hogy nyáron az ember más egy picikét. Ami nem azt jelenti, hogy
1: másképp
2: nem szeret.
1: Másképp működik?
2: Picit másképpen működik. Másképpen működik, mert a nyáron az emberek elmennek nyaralni, és ha adott esetben a Balaton felvidékre mennek, vagy ide, vagy Zempléni Fesztiválra jönnek, ugyanaz a dolognak a lényege, hogy egy picit kikapcsolódom, picit jó leszem, picit ezt csinálok, és picit meghallgatom ezt, megnézem azt, attól függően, hogy mennyi időt szánok, hány napot, és ez a fajta rendkívüli változatosság nagyon vonzó az emberek számára. Uh-huh. Ez az Zemplényi Fesztiválban is látszik, nagyon erős a budapesti látogatottság, és nagyon sok Budapestről rendszeresen jövő, lényegében törzsközönségnek számító vendégünk van, de ugyanez igaz Hajdú-Biharból, Nyírségből, nyilván az egész északi régióból. Ugye beszélgetünk is arról, hogy Miskolcon mit lehetne csinálni, mert hiszen Miskolcon nincs nyári program, csak hát kicsit nehezen őrülnek az időkerekek, de gyakorlatilag minden régióm és minden ember megérdemel valami fajta olyan kikapcsolódást, ami kulturális érték, de egyfelől szórakozás, és valamivel kiegészül, ami még plusz, hogy esetleg vízbe ugrik, vagy bort iszik, vagy olyan éttermekbe jár. A választék az korlátlan, de az a jó, hogy egyébként ez bizonyos fajta kulturális igénnyel mindig együtt jár. És mi ezt a kulturális igényt igyekszünk kielégíteni, és ezért a palettánkon gyakorlatilag a kulturális műfajok teljes jelenléte az érezhető, és nagyon, nagyon fontos is az emberek számára.
1: Már hányadik alkalommal?
2: Ez a 35. fesztivál.
1: Hát szívből gratulálok.
2: Amelyből ez nekünk csak a 23. azért.
1: Hát
2: az se kevés. És hát különösen ez az elmúlt 20 év az átvétel utáni Varga betűkkel, de azért pár év alatt rendeződött, és mindig van egyfajta, hogy is mondjam, csak ilyen magasabb kulturális szemlélet, amelyben valamit ki akarunk nevezni, mint centrális dolognak, amelyik... Mi is igyekeztünk először ilyen dolgokkal operálni, tulajdonképpen egyfajta sznobéria kiszolgálására, de szembesülnünk kellett arra, hogy a vidéken élő emberek jelentős része az nem sznob, hanem inkább patrióta, inkább a saját világát tartja értéknek, és annak a gazdagodását látja igaz értéknek, és mi igyekeztünk ezt komolyan venni, és településről településre megbeszélni a emberekkel, vezetőkkel, mit szeretnének, és aztán persze az jó pár év után megkaptuk azt a bizalmat, hogy bármit csinálhatunk, az nekünk jó lesz. Mert eddig is mindig jó volt, és nyilván ezután is jó lesz.
1: Na, akkor az idei is jó lesz.
2: Én azt hiszem, hogy jó lesz.
1: Ahogy én tudom, nagyon színes a program megint.
2: Ez így van. Hát természetesen ugye a komoly zene az értelemszerű már csak abból kiindulva, hogy én vagyok ennek a rendezvénynek a vezetője, még akkor is, hogyha igyekszem azért lépést tartani a világ és a műfajok és a rengeteg minden változásával, de értelemszerűen egy magas színvonalú zenei programot mindig igyekszünk kínálni, ez most is így van, ennek egy része a BDZ-hez fűződik, mint ahogy a nyitókoncert hagyományosan, amelyben egyébként egy kicsit megemlékezünk azért az amerikai függetlenségről. Uh-huh. Itt egy Gershwin zongoraverseny, és az Új világ szimfónia, amire egyébként elárulom a közönségnek, és semmi köze nincs az amerikai zenéhez, és az a indián dalnak se igaz, hogy az indián dal feltétlenül, de viszont az egésznek van egyfajta mítosza, és egyébként
1: meg
2: az
1: ember
2: néha, igen, és ha néha hallgatja, akkor látni véli hatalmas égbe menő építményeket, úgyhogy ez lesz a nyitóhang, de mindjárt a második nap egyébként egy teljesen más műfajt csinálunk, amely Mozartból indul ki, egy kamara együttesből, sok fiatal énekessel, ez az egyébként a BDZ kamara műhelynek a produkciója, Miklós Erika és Novák Péter által létrehozott produkció, de a harmadik napon szerencsén ott meg egy fúziós koncertet csinálunk, amely ugye abszolút nem áll messze se egyetlen komoly zenésztől. Ebben lesz komoly zene, lesz jazz, lesz ilyen zene, amolyan zene, és ezek, mint ahogy a fúzió logikája mondja, különböző dolgokból valami egy új keletkezik, uh-huh. és ugye ez lesz a szerencsi program. Ez tehát számunkra egy természetes dolog, hogy azért a zene egyfajta szerepet játszik, megjegyzem azért a nagyobb településeken is várják azt, hogy ez így kezdődjék a dolog, mert ez egyfajta presztízs ennek a fesztiválnak, de már a másik nap már feleségek és szeretők színház lesz vagy Degenfelden egy tangó koncert, vagy Mácsai Pállal a műhelylátogatás, ami egy szintén egy rendkívül izgalmas dolog, de ugyanígy azért ott ugye a magyar nyelvkultúrája nagyon erős ebben a régióban.
1: Igen, igen, igen.
2: Érthetően mondjad Atikám, egy József Attila est, és ezek mind-mind olyanok, hogy nem a kulturális üzenet a fontos benne, hanem élmények, érzelmek, reakciók, és az, ami az embereket ebből érdekli, vagy ez nekik tetszik ebből a dologból.
1: Meg mit visznek haza?
2: Így van, pontosan.
1: Belőle. Ez a kérdés. Jól tudom, hogy fesztivál igazgatóként ön a művészeti vezető is?
2: Igen, valójában ez úgy volt, hogy én kezdtem a 23 évvel ezelőtt fesztivál igazgatóként, mert ugye az akkori Antenna Hungária egy kiválasztás során ítéltem meg, hogy én, vagy tehát döntött uh-huh. úgy, hogy ezt mi csináljuk, és én ezt 2 évig csináltam, de nagyon sok volt ez nekem, és ezért egy kedves kollégámat, Túrjányi Miklós kértem fel, aki egyébként az Antennának volt egyfajta ilyen tanácsadója. Értem. És akkor ő lett a fesztivál igazgató, és ő 3 éve viharos körülmények között kicsit távozott, mert egyébként érthető módon, mert nem bírta már azt a finanszírozásnak ezt a teljes töketlenségét, bocsánat, uh-huh. hogy ezt mondom, hogy egy héttel a fesztivál előtt nem tudtuk, hogy mennyi pénzünk van még.
1: Uh-huh. Aztán ez úgy nehéz.
2: Aztán ez azért konszolidálódott egyébként, hála Istennek, meg azért ettől a váratlan majdnem összeomlástól azért megindultak azért a támogatók és egy picikét felénk, hála Istennek, és volt olyan, aki nagyon-nagyon megindult felénk, hála Istennek, és mai napig is velünk van. De értelemszerűen 3 évvel ezelőtt visszavett. Kénytelen voltam visszavenni, így is uh-huh. mondhatnám, de ezt természetes módon éreztem úgy, hogy ezt el kell vállaljam. Most már ebbe új embert integrálni nem lehet, mert ennek a fesztiváligazgatónak a legerősebb funkciója a kommunikáció az emberekkel. Az is a helyismeret, uh-huh. és a odafigyelés. És
1: abban meg benne kell lenni.
2: És abban kell benne kell lenni. Viszont a tím most már annyira erős, hogy oda én már kevésbé vagyok, és értelemszerűen azt elvállaltam, hogy én most sokkal kevesebbet vezénylek ezen a fesztiválon, ami ezért még mindig összem 3 alkalom lesz összesen, de hát ott volt, amikor 5-6-szor és az ember dolgozott. Úgyhogy ahol presztízs szempontból ezt meg kell tenni, azt mindenképpen megteszi, vagy ha nekem valamihez nagyon van kedvem, akkor is megteszem, de azért az időm nagy részét pontosabban az egész fesztiválon most már ott vagyok, mert azért korábban én azért a második héten például próbáltam a következő produkcióra Pesten. Ez most meg is változott picit, úgyhogy ilyen módon ez számomra egy természetes, és szerintem a fesztivál számára inkább előnyös, mint hátrányos, azt hiszem.
1: Nem véletlenül kérdeztem, mert ezek szerint akkor ön dönti el azt is, hogy a BDZ-vel mit lesz a mondjuk a nyitókoncert témája?
2: Soha nem egyedül döntöm ezeket el egyébként.
1: Kollégákkal együtt?
2: Kollégákkal, meg egyébként a muzsikusoknak is van erről véleményük egyébként. Tehát, hogy ami, hát van olyan, hogy megtudják, hogy ez, és akkor meg vagy te őrülve, hát ezért
1: ja, ilyet
2: a fül persze, hát meg a szánk szét fog szakadni, hogyha ezt végig kell fújjuk, meg ilyen melegbe ilyen művet nem lehet csinálni. Meg.
1: Jó, hogy ilyenkor ezzel is foglalkozni kell, hogy ez szabad hát, téren van?
2: Persze. Hát erre azt tudom mondani, hogy kopogok most, hogy eddig az időjárás utóbbi években nagyon kedvező hozzánk, ami persze elsősorban az elképesztő fölmelegedés, amely még augusztus végén is gyakorlatilag nyár, teljes nyár van, és csapadékveszély sem szörnyen nagy sajnos. Úgyhogy hát lehet, hogy egyszer ez megfordul, és akkor majd újra kell a különböző póthelyszíneket majd üzembe helyezni, de lényeg az, hogy ez ennek kialakult egy olyan mechanizmusa, és egy olyan mindennapja, amelyben részben a muzsikusok is hozzászólnak eleve a javaslataikkal, és hát persze odafigyelünk, azért kapunk ám leveleket is mindig.
1: Tehát, ja, gondolom.
2: Ma is képpen kaptuk valamit, hogy ide látják, hogy az nincs idén benne, de jövőre most már legyen benne.
1: Ma jövőre lesz.
2: Ma jövőre benne lesz.
1: Elmondtuk már, hogy pontosan mikor van? Nem vagyok benne biztos.
2: Igen, augusztus 14-től 23-ig. Okay. Ami egy újdonság, hogy túlmentünk 20-án, de viszont ez a 20-ai hét ez annyira kedvező, hogy úgy érezzük, hogy itt nagyon sok, még több embernek lesz kedve, mert gyakorlatilag egy nap szabadsággal meg lehet oldani az egészet körülbelül.
1: Igen. Mi a tapasztalat? Hogy gondolom ott van végig.
2: Persze.
1: Az elsőtől az utolsó napig. Zenészek maradnak lent például?
2: Hát most már azért maradnak lent, mert ez sok szervezés szempontjából sokkal kedvezőbb nekünk. Ez drágább, mert meg hát több helyet foglalunk el adott esetben a szálláshelyekből, de gyakorlatilag olyan van, hogy egy csapat hazamegy, tehát az első vasárnap azért jó pár haza fognak menni, de azért egy jelentős szám marad. És aztán csütörtök... szerdán egy jelentős szám megint, lényegében mindenki visszajön, tehát ilyen is van, meg olyan is van egyébként. De ilyenkor meg kihasználjuk, hogy az itt lévő muzsikusok, ők ez különböző formációkban szintén részesülnek a fesztiválnak.
1: Mennyi emberre számítanak idén?
2: Hát ezeket nem szívesen becsülöm meg egyébként, tavaly 12 000 volt, ha jól emlékszem,
1: a
2: látogatószám. Hogy ez idén hogy lesz, ezt nem tudjuk, azt azért érezzük egyébként, hogy a középosztály számára sok minden megnehezült, tehát nem vagyok benne biztos, hogy többen lesznek, mint tavaly.
1: Igen, de közben meg nagyon fontos közösségépítő szerepe van ennek.
2: Ez igaz, és egyébként sok szempontból azért ebben a régióban a költségek még mindig kisebbek, mint akár a horvát tengerparton, vagy pláne a Balaton, és társaink.
1: Mégis csak egyívású emberek azonos érdeklődési körrel.
2: Igen. Meg van, aki beleszeret ebbe a tájban, meg ebbe a kultúrába, tehát ebbe a kulturális élményekbe, amelyek ott vannak jelen, ezt mi csak tálaljuk egyébként, vagy igyekszünk jobban tálalni. Van, akik ezt nagyon-nagyon szeretik egyébként, és azért ne felejtsük el a borkultúrát sem, tehát ja, az hát is csábító, az is
1: Hogyne. Mi a weboldal, ahol az összes pontos programot megtalálják?
2: Zemplénfesztivál.hu.
1: Nem olyan nehéz. Kedves hallgatóink, megjegyezni. Majd lassan a végén vagyunk már, mert jó társaságban repül az idő mindig, de azt hadd kérdezzem meg, hogy művészeti vezetőként, meg fesztivál igazgatóként ezt úgy képzeljük el, hogy egyébként ez egy majdhogy egy éves szervezőprogram? Vagy nincs
2: nem,
1: annyi?
2: Azért nincs annyi. Azért ezt úgy általában a kommunikációt január-februárban kezdjük el a településekkel, és idén egy picit részben a választások miatt is hamarabb eldőltek azért a finanszírozások, ezért április amikor elkezdtük a fesztivált, de azért ez nem 24 órás munka.
1: Értem,
2: azért,
1: de úgy képzeljük, hogy miután tudják ugye az emberek, hogy ön a művészeti vezető, hogy folyamatosan az önjelölt művészek meg produkciók küldik az ajánlatokat?
2: Ez konkrétan így van.
1: Jönnének.
2: Konkrétan így van, ez nagyon örömteli, és egyébként hát nem egy annyira örömteli, amikor ezt udvariasan, de vissza kell utalni. Van, amikor egyébként azért utasítjuk vissza, mert van már ilyen, meg vagy tavaly is volt ilyen, és hát van, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt nem érzi igazán elég jónak, tehát ezek mind létező.
1: Odavallónak, igen.
2: Hát igen, és ebből a szempontból nem biztos, hogy nekem igazam van, meg ezen ilyenkor azért általában megint többen beszélgetünk egymással, és akkor eldöntjük, hogy ezt azért inkább mégsem. Uh-huh. Úgyhogy ez egy létező mechanizmus, de szerintem ez minden ilyen fesztivál.
1: Abszolút. Minden. A lényeg, hogy nagyon gazdag a program, meg a kínálat, úgyhogy szívből ajánljuk, kedves hallgatóink. Zemplénfesztivál.hu, megtalálnak minden információt.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
1: Hát és aztán a Budapest érkezik majd ősszel, mert nagyon sok meglepetés lesz, ahogy a mikrofonon kívül fél mondattal megsúgta nekem, nem árulunk el semmit, érdemes minket is követni, mert megtudják majd időben a pesti meglepetéseket is.
2: Köszönöm szépen.
1: Én nagyon örülök, hogy itt volt, és sok csillogó szempárat kívánok ott a fesztivál, mert akkor nagy baj nem lesz az önök, és csillogni fog. Hollerung Gáborral beszélgettem, kedves hallgatóink, és hát Gábortól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Zsoldos Bettinek és Hollerung Gábornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nyilvánosságra hozták a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Feltételezett robbanótest miatt lezárják a Margit hidat. Mészégrény novemberben Budapesten lép fel. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nyilvánosságra hozták a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Így eldőlt, kik kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől az egyetemeken és főiskolákon. Idén minden eddiginél többen, több mint 140 ezeren jelentkeztek a felsőoktatásba. A jelentkezők SMS-ben is értesítést kapnak az eredményről, akik pedig most nem jutottak be, a pótfelvételi eljárásban még próbálkozhatnak. Az ELTE ismét rekordot döntött, csaknem 13.700 új hallgatót vett fel, még a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is nőtt a felvettek száma és emelkedtek a ponthatárok. A Corvinus Egyetemen idén is az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett a legtöbb pont, összesen 477. Feltételezett robbanótest miatt lezárják a Margit hidat hajnalban. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete közölte, a Duna alacsony vízállása miatt feltehetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a Margit híd középső pillérénél. A tűzszerész művelet idejére a hidat 5 órától lezárják mindkét híd főirányából, valamint a Margit szigetet is a Margit híd felüli részen, valamint a Duna 200 méteres sugarú szakaszát is. Új 3 milliárd forintos pénzügyi alapot hoz létre a kormány annak érdekében, hogy felgyorsítsa az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítését. A bejelentést Köböl Anita kormányszóvivő ismertette a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten, hangsúlyozva, hogy a cél a mielőbbi és jogszerű megoldás biztosítása az érintett településeknek. A támogatási alapból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszttérképpel, emellett vállalják, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a szennyezés mértékét, és az eredményekről rendszeres beszámolót készítenek. Újabb 30 térfigyelő kamerával bővítik az 5. kerület közterületi megfigyelő rendszerét, írta Szentgyörgyvölgyi Péter, belváros Lipótváros polgármestere. A belvárosi hálózatot nemrég 162 kamerára fejlesztették, az új eszközök telepítése után pedig már összesen 192 kamera működik majd a kerületben. A fejlesztés célja a közterületek biztonságának erősítése, a gyorsabb hatósági reagálás támogatása és a helyiek nyugalmának növelése. Kristályt árult egy 65 éves nő Budapesten. A nyomozás adatai szerint a vádlott 2024. augusztusától 2025. szeptemberi elfogásáig árulta kis tételekben a drogot a Blahalúza téren és környékén, majd a tevékenységét azután is folytatta, hogy bűnügyi felügyeletet rendeltek el vele szemben. Mivel a nő oktatási intézmények közelében is terjesztette a kristályt, az ügyészség a vádlott fegyház büntetését indítványozta vagyonelkobzás mellett. A vádlottat a józsefvárosi köztereken lévő térfigyelő kamerák sem zavarták, ezek három esetben is megörökítették a tranzakciókat. Grammy-díjas világsztár érkezik Budapestre. Mészégrény november 30-án az Aquarium Klubban lép fel. A rekettes hangjáról ismert R&B és szólénekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott. Lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott. A budapesti koncerten ismert slágerei mellett újabb dalai is elhangzanak. Sok napsütésre lehet számítani ma az ország nagy részén, de napközben többfelé képződnek gomoly felhők, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet 25-27 fok körül alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. Az zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertjén hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegye musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója, július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A Suzuki globális elnöke Orbán Viktorral és Magyar Péterrel is tárgyalt Budapesten. A klímavédelem lett az erdőgazdálkodás első számú feladata. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Szeptember 1-től megszűnik a vényköteles gyógyszerek áfája, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök szerint az intézkedés célja a magas gyógyszerárak csökkentése, miközben a szabályozás garantálja, hogy az áfa csökkentés a vásárlóknál jelenjen meg. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak, függetlenül attól, hogy a készítmény társadalombiztosítási támogatásban részesül-e, szemben a 27%-os általános áfa kulccsal. A kormány emellett a tűzifa áfájának 5%-ra mérséklését és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentését is előkészíti. A Suzuki globális elnöke, Toshihiro Suzuki csütörtökön Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével, majd Magyar Péter miniszterelnökkel is egyeztetett Budapesten. A megbeszéléseken a világgazdaság helyzete, az autóipar kilátásai, valamint az elektromos átállás és a magyarországi fejlesztési lehetőségek kerültek napirendre. Magyar Péter kiemelte, hogy a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon, és a jövőbeni beruházásokról is tárgyaltak. A japán vállalat 1992 óta gyárt autókat Magyarországon, bázisuk Esztergomban van. A klímaváltozás miatt az erdő klímavédelmi szerepe vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban. Erről beszélt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter, az Országos Erdészeti Egyesület nyíregyházi vándorgyűlésén. A miniszter szerint a jövőben a természetvédelmi és ökológiai szempontoknak kell megelőzniük a gazdasági érdekeket, ezért nagyobb hangsúlyt kap a vízmegtartás, a biodiverzitás növelése és a természetközeli erdőgazdálkodás. Hangsúlyozta, hogy az átalakítást az erdészekkel együttműködve fokozatosan valósítják meg. Történetének egyik legsikeresebb felvételi eredményeit érte el a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem. Idén 5757 hallgató nyert felvételt az intézménybe, amellyel a BGE ismét a legnagyobb gazdaságtudományi egyetem lett Magyarországon. A legnépszerűbb szakok között a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás szerepel. Az egyetem közlése szerint minden alapképzésen történelmi csúcsra emelkedtek a felvételi ponthatárok. Az állami ösztöndíjas hallgatók átlagpontszáma pedig meghaladta a 415 pontot. Borul a közlekedés Délpesten. Mától vasárnapig teljes szélességében lezárják a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztési munkái miatt. A korlátozás miatt a Soroksári útról nem lehet felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, és a hídról sem lehet lehajtani délfelé a Soroksári útra. A Budapest közút és a BKK szerint jelentős torlódásokra kell készülni a környéken, ezért az autósoknak az M5-ös bevezetőjét, az Üllői utat, illetve a Gubacsi út vagy a Mester utca felé vezető kerülő utakat ajánlják. A lezárás a közösségi közlekedést is érinti, több busz terelve közlekedik, a 2-es és a 24-es villamosok pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig járnak. Kissé változékony lesz ma az idő, de sok napsütés várható. Az olykor megnövekvő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem valószínű, de záporokra, zivatarokra lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnaptól lassú melegedés kezdődik, és sokkal többet fog sütni a nap. A hétvége két napja közül szombaton lesz jobb idő. Ekkor tervezzenek inkább szabadtéri és vízparti programot.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szép Művészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nyilvánosságra hozták a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Feltételezett robbanótest miatt lezárják a Margit hidat. Mészi Gray novemberben Budapesten lép fel. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nyilvánosságra hozták a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Így eldőlt, kik kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől az egyetemeken és főiskolákon. Idén minden eddiginél többen, több mint 140 ezeren jelentkeztek a felsőoktatásba. A jelentkezők SMS-ben is értesítést kapnak az eredményről, akik pedig most nem jutottak be, a pótfelvételi eljárásban még próbálkozhatnak. Az ELTE ismét rekordot döntött, csak nem 13.700 új hallgatót vett fel, még a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is nőtt a felvettek száma és emelkedtek a ponthatárok. A Corvinus Egyetemen idén is az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett a legtöbb pont, összesen 477. Feltételezett robbanótest miatt lezárják a Margit hidat hajnalban. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete közölte, a Duna alacsony vízállása miatt feltehetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a Margit híd középső pillérénél. A tűzszerész művelet idejére a hidat 5 órától lezárják mindkét híd főirányából, valamint a Margit szigetet is a Margit híd felüli részen, valamint a Duna 200 méteres sugarú szakaszát is. Új 3 milliárd forintos pénzügyi alapot hoz létre a kormány annak érdekében, hogy felgyorsítsa az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítését. A bejelentést Köbör Anita kormányszóvivő ismertette a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten, hangsúlyozva, hogy a cél a mielőbbi és jogszerű megoldás biztosítása az érintett településeknek. A támogatási alapból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszt térképpel, emellett vállalják, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a szennyezés mértékét, és az eredményekről rendszeres beszámolót készítenek. Újabb 30 térfigyelő kamerával bővítik az 5. kerület közterületi megfigyelő rendszerét, írta Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros Lipótváros polgármestere. A belvárosi hálózatot nemrég 162 kamerára fejlesztették, az új eszközök telepítése után pedig már összesen 192 kamera működik majd a kerületben. A fejlesztés célja a közterületek biztonságának erősítése, a gyorsabb hatósági reagálás támogatása és a helyiek nyugalmának növelése. Kristályt árult egy 65 éves nő Budapesten. A nyomozás adatai szerint a vádlott 2024. augusztusától 2025. szeptemberi elfogásáig árulta kis tételekben a drogot a Blaha-Lujza téren és környékén, majd a tevékenységét azután is folytatta, hogy bűnügyi felügyeletet rendeltek el vele szemben. Mivel a nő oktatási intézmények közelében is terjesztette a kristályt, az ügyészség a vádlott fegyház büntetését indítványozta vagyonelkobzás mellett. A vádlottat a józsefvárosi köztereken lévő térfigyelő kamerák sem zavarták, ezek három esetben is megörökítették a tranzakciókat. Grammy-díjas világsztár érkezik Budapestre. Macy Gray november 30-án az Aquarium Klubban lép fel. A rekettes hangjáról ismert R&B és szólénekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott. Lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott. A budapesti koncerten ismert slágerei mellett újabb dalai is elhangzanak. Sok napsütésre lehet számítani ma az ország nagy részén, de napközben többfelé képződnek gomoly felhők, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet 25-27 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, dr. Békés Anna Máriát köszöntöm, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban, örülök neked. Esztétikai orvos, aki nem tudná, Ideál Med Orvos Esztétikai Centrum vezetője is vagy egyben, de hát nem is ebben a minőségedben jöttél most ebbe a műsorba, hanem valami missziósnak hívnálak én szívem szerint, aki mindig valami jó ügy mellé áll. A sport szeretetével örülök neked, hogy itt vagy.
3: Szervusz András, köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban ebben az évben is a már megkezdett missziómat tovább folytattam, és egy újabb beteg kisgyermeknek a támogatására fogok most éppen maratont futni, tehát most nem kerékpározok.
1: Most nem is a bicikli.
3: Nem, így aha, van, nem okay. Kerékpározok, de nem hagytam abba az országúti kerékpározást. Azért így a nyár elején így még egy 300 kilométeres Tour de Alföldet azért lenyomtam. Nem hagytam abba, ráadásul az edzésekbe is be vannak építve a kerékpározási edzések is, úgyhogy a felkészülésemet az is segíti, de most maratont fogok futni, és erre készülök.
1: Na jó, majd beszéljünk arról is, hogy miért kell neked ez a sok-sok sport, meg hogy mit ad neked a mozgás, mert őszintén érdekel. De az jobban érdekel, hogy amikor egy jó ügy mellé állsz, és azt mondtam, mert még nem éltek a mikrofonok, hogy szerintem a főváros környéki emberek, vagy a fővárosok biztos, hogy jól ismernek. Azt mondhatod, hogy le is szólítgatnak edzés közben is.
3: Igen, már. Igen. Akár kerékpáron is kiszúrnak az emberek, és kiabálnak az utca túloldaláról, hogy szia, doktor Panni, vagy szia, Anna Mária.
1: Na, mert tehát, hogy olyan közösséget építettél a közösségi médiában, ami abszolút irigylésre mértó egyrészt, de hát kell a jó ügy mellé. A jó ügy mellé kell a figyelem.
3: Így van, ezt nem lehet sajnos elkerülni, nyilván hideget is, meleget is kapok emiatt, de igyekszem csak...
1: Hideget?
3: Hát néha azt is szoktam, igen.
1: Komolyan?
3: Hát igen, hogy
1: azért, mert odaállsz valaki mellé?
3: Nem azért, mert odaállok valaki mellé, hanem nyilván ugye a felkészüléseimről is posztolok, illetve ezeket is tárolom az embereknek, hogy éppen hol járok, milyen kudarcokkal, vagy milyen nehézségekkel kell megküzdeni egy-egy felkészülés során, mert ugye nem csak arról szól az egész történet, hogy mosolyogva lefutunk egy 42 kilométeres távot, hanem ameddig odáig eljutunk, addig bizony vannak buktatók, vannak olyan napok, amikor a hátunk közepére nem kívánjuk az edzéseket, vagy amikor éppen hajnalba kell kelni azért, mert nagyon-nagyon meleg van, és máskor nem fogod tudni az edzést végigcsinálni. És ugye ezekről is szoktam posztolni. Lásd éppen a tegnapi posztomat is, ott is kaptam hideget, meleget azért, mert a kulacsomat letettem, és én úgy futok, hogy nem vittem magammal a kulacsot, és ugye ellopták a kulacsaimat, de igazából nem is ezen borultam ki, hogy eltűnt a kulacs, ez már csak az utolsó csepp volt a pohárban, hanem ugye az egész héten felgyülemlett feszültség, és az edzéseknek a nehézségei okozták
1: mert
3: azt,
1: hogy ez
3: én
1: nehéz.
3: Ezen kiborultam.
1: Na, tehát akkor mondjuk
3: igen,
1: ki.
3: Persze, persze, nehéz, tehát azért nehéz felkészülni. Nyilván egy héten van 5-6 edzésem, tehát azért az kemény beépíteni a munka mellé, a 4 gyerek mellé, úgyhogy ezt azért össze kell logisztikáznom bőven.
1: Na igen, mert olyan könnyűnek tűnik kívülről. Most mondom ezt én, aki életemben nem sportoltam, és ezt mondom is mindenkinek őszintén.
3: Igen, ezt tavaly is megbeszéltük.
1: Na, hát ezt mindig elmondom, de ez olyan, mint amikor itt ül egy jó hanggal rendelkező, vagy kvalitásokkal rendelkező énekes, és akkor kérdezem tőle, hogy mondd már meg őszintén, hogy neked könnyű már az elején nagyot énekelni, vagy az egy erőkifejtés? De ezt most tőled is kérdezem, hogy azért, mert le tudsz majd futni egy maratont, vagy félmaratont, vagy mindenfajta kerékpáros kihívás elé állítod magad, az akkor ezek szerint nem megcsinálod így, csak félvárról. Nem tudod oda kenni.
3: Lehet, hogy oda tudnám. Ezt nem próbáltam így. Én a tudatosabbik verzió vagyok, tehát igyekszem tudatosan felkészülni minden megmérettetésre, akár kerékpárosra, akár futási megmérettetésre. Nyilván van segítségem, aki a táplálkozást állítja össze, és megmondja, hogy milyen étrendkiegészítőket kell még pluszban beszednem ahhoz, hogy ezek működőképesek legyenek. Van edzőm, aki segít abban, hogy milyen edzésterv szerint haladjak, és hogyan tudok erre felkészülni.
1: Mind a két sportágban?
3: Szerencsére triatlonos az edzőm, úgyhogy ja, okay. így segít, úgyhogy csak így csendben súgom meg, hogy egy fél Ironman lesz a jövő évi kihívásom, utána pedig majd egy teljeset szeretnék még.
1: Na de miért kell neked? Miért kell neked ez? Mit ad? Inkább úgy
3: sokat
1: kérdezem,
3: gondolkoztam
1: ad?
3: Már ezen, mert ezt a kérdést nekem feltették mások is, hogy miért kell ennyit sportolni. Jól érzem benne magam. Kikapcsol. Amikor sportolok, az igazából az én időm. Tehát olyankor nem szól hozzám senki, nem beszélget velem senki, én egyedül szeretek futni is, és egyedül szeretek kerékpározni is, tehát nem a beszélgetős verziót szoktam nyomni, és ilyenkor a saját gondolataimmal vagyok elfoglalva, a saját életemnek az esetleges nehézségeit azt sokkal jobban meg tudom oldani.
1: Tehát akkor találod ki a megoldásokat?
3: A megoldásokat is igen, illetve azt, hogy merre haladjak tovább az életben, azt is igen.
1: Akkor ez egyfajta meditáció. Csak közben mozogsz.
3: Így van, így vadban mérve, igen.
1: Oké. Ezt abszolút értem, és elfogadom jogos. Az, hogy ott vannak a közösségi médiában a te szimpatizásaid, szurkolóid, az plusz löketet ad? Hogy sokan támogatnak ebben lájkokkal, posztokkal, hozzászólásokkal?
3: Igen, mindenképpen ad egy plusz löketet, és nem csak azért csinálom, hogy magamat hájpoljam, hanem azért is, hogy megmutassam azt, hogy 50 felett is van élet, 50 felett 4 gyerekkel is el lehet kezdeni a sportot, és lehet benne eredményeket elérni, és nem feltétlen kell ezeket az eredményeket másokhoz mérten, de saját magunkhoz mérten, ha már eredményt érünk el, és saját magunkhoz képes tudunk fejlődni, az azért ad egy akkora plusz löketet, hogy az élet minden területén sokkal sikeresebbé tudunk válni egyébként.
1: És mellé a plusz jótékonyság, az hogy jött? Most a tavalyi volt az első, vagy már korábban is voltak?
3: Korábban is voltak. Hát én több mint 10 éve vagyok a leukémiás gyermekekért felügyelőbizottsági tagja.
1: Azt tudom, de hogy ilyen nagy vállalások?
3: Máshogy voltak a vállalásaim. Sportteljesítmény mellé én a tavalyi évben az 50. születésnapomra tettem mellé az első ilyen vállalásomat, de nyilván ezzel hagyományt teremtek, és most már egyébként a gyerekeim is csatlakozni fognak majd ehhez a jótékonysághoz, úgyhogy ezt már így családilag fogjuk csinálni. Igen, azt gondolom egyébként, hogy ha már a gyerekeimnek is példát tudok mutatni, és ezáltal ők is szeretnék, és beállnak mögém, vagy egy külön utat választanak ebben a jótékonyságban, akkor az már megérte.
1: Ki most a támogatott, aki mellé odaálltál, ezt mondjuk el?
3: Pontosan vasárnap volt, tehát július 18-án volt a 6. születésnapja Rékának. Őneki agydaganata van, ami márciusban derült ki. Glioblasztómája van, és hát azért ők őnek sokkal nehezebb így a gyógyulás felé vezető út, mert még egyelőre a gyógymulat azt nem tudjuk, hogy hogyan lesz és hogyan fog tudni felépülni.
1: De támogatni kell őt ezen az úton,
3: igen,
1: az biztos.
3: Igen, így van. Ráadásul külföldi gyógykezelésre lesz szüksége, úgyhogy mindenképpen, igen.
1: Oké, hogy mi a menete, hogy téged támogatni lehessen?
3: Körülbelül október 18-án lesz ugye az Amsterdam maraton, amin indulni fogok. Ez előtt egy hónappal fog megnyílni az a támogatási felület, amin keresztül Rékát, illetve a családját lehet támogatni. Tehát majd olyan szeptember eleje és közepe környékétől lehet majd támogatni közvetlenül Rékáikat, addig pedig nyilván a bankszámlájukon keresztül akár meg lehet közvetlenül is tenni.
1: Meg addig neked fel kell készülnöd.
3: Hát így van, tehát ez a legnagyobb feladatom ebben az időben, hogy egyrészt felkészüljek, másrészt pedig be tudjam mutatni nektek Rékát, hogy miért is kell őt támogatni, miért van szüksége arra, hogy az emberek mellé álljanak és támogassák az ő gyógyulását.
1: Na most ugye nyáron hívtalak ebbe a műsorba, hogy mesélj arról, hogy ebben a nagy melegben is lehet és kell is edzeni?
3: Kötelező, tehát
1: jó,
3: ez nem
1: mert
3: kérdés.
1: Annyian mondogatják itt körülöttem, hogy ja, de hogy fogok ilyen melegbe semmit.
3: Ez így van, tehát ilyen melegben, mint amit napközben van, nem csinálunk semmit, de ezért kellünk 3:30-kor, hogy 4 órától már mehessen az edzés, amikor még elviselhető a hőmérséklet. Én csak reggel tudok edzeni, este nem, ugyanis annyira felpörget az edzés, hogy akkor utána nem tudok aludni. Aha. Úgyhogy én inkább a hajnali kelést választom, és reggel edzek.
1: És akkor hogy van most neked a futás? Azt arra ki, tehát most nincs kerékpár egyáltalán?
3: Csak be van illesztve igazából az átmozgató edzéseim, hiszen ugye, ahogy kerékpározunk és pörgetjük a lábat, az nagyon jól tudja az izomlázat is csökkenteni, úgyhogy így...
1: Tehát kell.
3: Kell, kötelezően kell. Okay. Ott van, igen.
1: Oké. Okay. Illetve a másik, amit, hogy most nyilván nem akarok oda férfiakat terelni, ahol te edzel, de hogy ez városon kívül vagy belül van?
3: Amikor itthon vagyok Pesten, akkor városon belül szoktam edzeni.
1: Tehát lehet edzeni városon belül.
3: Természetesen, igen, de csak kint edzek, tehát ugye nem bírom a futópados edzéseket, meg a zárt légteret, tehát abban így meg akarok fulladni mindig, úgyhogy inkább akármilyen hideg van is, mondjuk télen, akkor is kint edzek inkább.
1: Aha. De hát erre gondolom minden évszaknak megvan a maga előnye, hátránya, amire fel lehet készülni.
3: Igazából maga a külső hőmérséklet is egy edzési
1: kihívás,
3: vagy egy edzési feltétel, így van, mert ugye nyáron a nagy meleggel küzdünk, télen a hideggel kell küzdeni, hogy hogyan tudod, ugye milyen rétegeket vegyél fel magadra, hogy az edzés végén se legyél lefőve, és tök jól tudjad csinálni az edzési terved. Tavasszal, ősszel, az esővel, egyebekkel, széllel, tehát azért minden évszaknak megvan a maga kihívása, de pont ettől szép ez az egész.
1: Aha. Mennyit segít a te munkádban ez a fajta fittség, a gyerőlét?
3: Hát rengeteget, tehát minél nagyobb az állóképességem, azt a munkában is tudom kamatoztatni.
1: Uh-huh. Milyen visszajelzéseket kapsz egyébként? Most a doktor Panni, értem meg, hogy amikor ügy van, akkor szólnak, vagy egyébként ügyön kívül is megállítanak?
3: Ügyön kívül is megállítanak, igen. Tehát ugye még a Réka támogatási periódus az igazából nem kezdődött még el, majd ennek most lesz ugye a bemutatkozó videók és egyebek. Tehát az még nem kezdődött el, úgyhogy támogatáson kívül
1: hát
3: is megállítanak.
1: Hát már az van, mert akinek mondtam, hogy te fogsz jönni, egyben mondta, hogy ja, aki mindig támogat valakiket, vagy odaáll jó ügyek mellé. Tehát
3: azért örülök, hogy ez így
1: elterjedt.
3: Igen,
1: a fejekben.
3: Ez így jó.
1: Ez van a neved mellé. De emellette egyébként szépészettel foglalkozol.
3: Így van.
1: Na mit tapasztalsz, hogy hozzád egyébként kik férfiak, vagy hölgyek járnak inkább?
3: A pacienseim 80%-a hölgy, azért 20%-ban férfiak is ellátogatnak a rendelőbe.
1: És mit látsz, hogy ők például sportolnak? Úgy átlagban, mondjuk 10 emberből mennyi? Mondja azt, hogy ő is.
3: 10 emberből 4.
1: Csak?
3: Igen.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Azt hittem több.
3: Nem, sajnos én úgy veszem észre, hogy nagyon alacsony egyébként a sportolási arány, de egyébként figyelj, nem kell messzire menni, kimész a strandra, vagy akár a Balatonpartra, és csak így leülsz, és elkezded nézni az embereket, és kezd el megszámolni, hogy hány túlsúlyos van a környezetben.
1: Na mennyit számoltam, mert te most majd, hogy nem onnan jöttél, nem a partról ide.
3: Igen, a Balatonpartról érkeztem. Hát figyelj, én ez a 40-60%-os aránytól rosszabbat mértem a Balatonparton, igen. Tegyük hozzá, lehet, hogy ez csak azért van, mert ugye külföldiek is megfordulnak, tehát legyünk optimisták, nem tartom egyébként valószínűnek, de rosszabb volt az arány, igen.
1: No, de hát, ha hallgatnak minket, sőt, biztos, hogy hallgatnak minket olyanok, akik talán játszanak a gondolattal, de lehet, hogy lustábbak, vagy legyőzi őket a, amit tudom én, micsoda, ami győz le ilyenkor, amikor nem indulnak el, de te inkább arról mesélj, kérlek,
3: hogy... A kifogások győzik le
1: őket. Te hogyan tudsz ezeken túllépni?
3: Világéletemben ilyen voltam. Tehát, hogyha kitűztem magam elé egy célt, akkor én azt megcsináltam
1: tűzön-tűzön.
3: Ez így van, tehát ez egy belső késztetés is.
1: Egy belső igény.
3: Igen, de ugyanakkor azt gondolom, hogy mozogni és valamit csinálni szerintem mindenkinek, minden korosztályban kell. Ott van édesanyám, és róla is beszéltünk ugye tavaly, hogy ő azért a halálból jött vissza, tehát ő 3 hónapon keresztül a klinikai halálállapotában volt, és aztán felült a szobakerékpárra, és elkezdett mozogni. Most jelen pillanatban pilátesz edzésekre jár, úgyhogy térdprotézise van. Igen, tehát a térdelős feladatok azok kicsit nehezen mennek, de ő is meg tudja csinálni, és érzi azt, hogy ha mozog, akkor sokkal jobban érzi magát, sokkal fittebb, 75 éves egyébként, és sokkal nagyobb a teherbírása is.
1: A gyerekeid sportolnak? Azt értem, hogy folytatják, igen. De mindenki már most alapozza a jövőt?
3: Mindenki sportol, igen. Van egy focista fiam, van egy szertornász lányom, országúti kerékpározik a legkisebb fiam, és Spartan Racingre készül a legnagyobb fiam, most októberben egyébként, úgyhogy ő ezzel fog hozzácsatlakozni ehhez a jótékonysági ügyhöz, és ő is Ironmanre készül egyébként.
1: Hát szívből gratulálok hozzájuk, de ugye ez egyértelmű volt náluk, hogy ezt ők viszik tovább?
3: Szerintem igen, ebben nőttek bele. Tehát látják azt, hogy én sportolok, látják azt, hogy ez mennyi energiát és mennyi lehetőséget biztosít egyébként a számunkra, meg sokkal egészségesebbek vagyunk, nincsen betegség a családban, tehát hogy lekopogjam, ez azért nagy előnye ennek az egész sportolásnak. Természetesen, hogyha az ember ezt borzasztó magas fokon csinálja, akkor ugye elkerülhetetlenek a sérülések, és most nem magamról beszélek, értem, tehát én nem a magam nagyon magas fokon csinálom, de akik olimpiára és egyéb világversenyekre készülnek, ott azért már más a megterhelés, tehát ott azért sokkal nagyobb a később előjövő megbetegedések és különböző kórképeknek a kockázata.
1: Ha elmész nyaralni, akkor is edzel? Vagy igen. Ott kimaradhat?
3: Nem. Ott nincs sem. Olyan, hogy tényleg? Kimaradhat, igen. Egy pihenő napom van, ez a hétfő, de egyébként minden nap van edzésem. Igen. Aha. Tehát én komolyan veszem azt, hogy erre a maratonra fel kell készülni, és ezt nem engedem meg saját magamnak.
1: Ja, jó, persze, hát ez a felkészülési időszak, de értem azt is, hogy fegyelmezett ember vagy, meg az is voltál, de tényleg van olyan, hogy felkelsz, és a hátad közepére nem kiválod ezt az
3: van.
1: Egészet?
3: Igen. Ráadásul utálok futni, úgyhogy ez így még inkább hozzátesz. Igen. Még inkább rátesz egy lapáttal.
1: Miért ezt? Miért pont ezt?
3: Hogy miért pont a maraton?
1: Igen.
3: Így felkeltem, miután ugye a bicikliben megcsináltam a Balatonkört, így felkeltem, és akkor nehogy már a futás fogjon ki rajtam. Tehát utálok futni. Na hát akkor nézzük már meg, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. És akkor így jött az egész.
1: Menjünk közelebb hozzá.
3: Menjünk közelebb hozzá, és 400 méter volt az elején, amit le tudtam futni. Tehát az figyelj, az semmi. Tehát, és akkor is azt hittem, hogy ott fogok meghalni, és kész, nem bírom tovább. És innen jöttem föl addig, hogy már egy fél maratoni táv azért megvan.
1: De hogy van ez, hogy ha nem tudsz lefutni egy hosszabb távot, akkor ez mennyi idő a felkészülés? Tehát most te mióta?
3: Figyelj, október végén kezdtem el futni.
1: Tehát egy év akkor?
3: Egy évvel ezelőtt októberben, igen, tehát 20-25, október végén kezdtem el futni, akkor kerestem edzőt mindehhez. Így van. Januárban lefutottam a 10
1: melyiket?
3: Kilométert.
1: Aha, oké.
3: Okay. Elfelejtettem, mi a neve, mindjárt
1: eszembe. Nem baj, majd eszembe jut.
3: A Zuzmara futófesztiválon futottam 10 kilométert, majd pedig márciusban a Vivi Csitán félmaratont.
1: Őrület. Egyébként az erre... edző, ő miben tud segíteni? Tehát ő ott van veled konkrétan a futásokon?
3: Nem, nincsen ott velem konkrétan a futásokon, de nézzünk teljesítménydiagnosztikát, látja a pulzustartományomat, látja a lépéshosszomat, a magasságát a lépéseinek, tehát egy csomó mindent tudnak most már mérni ezek a kütyümütyük, amikkel fel vagyunk szerelkezve, és látja azt is, nekem az volt az érdekes, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor azt mondta, hogy minden edzésen végére írja kommentet. és ő nem azt fogja nézni, hogy fú, ezt most nagyon jól megcsináltam, vagy hogy ezt most mit fogok írni, hanem a hangulatát fogja nézni annak, hogy hogyan írom én ezt le. Tehát, hogyha rossz volt, vagy nem úgy ment, akkor is ezt milyen szavakkal fogom leírni, mert ő ebből pontosan fogja tudni azt, hogy milyen lelkiállapotban vagyok. Igen. Igen, és ennek mérten tudja majd a következő heti edzéstervet kiírni.
1: Na de a lelkiállapotot azt mi befolyásolja? Most nem a nappalokra értem, hanem a kifejezetten az edzésben. Tehát az tud keményebb lenni egy edzés, és akkor az...
3: Vannak
1: az
3: is,
1: hatással
3: tehát
1: lehet.
3: Igen, vannak is keményebb edzések, van, amikor már tudom,
1: tehát nem mindegyik ugyanolyan.
3: De abszolút nem, tehát nem az van, hogy most el kell kezdeni futni, és akkor egy órát, vagy másfél órát fogsz futni, nem. Hosszú edzések egy maratoni felkészülésben nekem most kezdődtek el, és minden vasárnapra vannak kiírva a hosszú edzések. De előtte 40-50 perces edzések vannak, de időnként abban jobban belehalok, mint a hétvégi hosszú edzésbe.
1: Elhiszem. Jó, a motivációról még pár szót. Tehát akik követnek téged, őket át tudod fordítani, vagy kattintani? Főleg egy ilyen állapotban, amiben mondjuk én is vagyok, hogy induljanak el? Mit tapasztalsz? Miket írnak neked?
3: Ezt tapasztalom, hogy igen. Tehát, hogy nagyon sok ember az én példámon keresztül kezdett el akár kerékpározni, akár futni, vagy bármilyen mozgásformát választani. És nekem ez a legnagyobb siker, hogy tudok motiváló lenni az emberekre, és mindig azt mondom, hogy nem olyan eredményeket kell feltétlenül elérni, mint amit én, vagy nem olyat kell kitűzni magunk elé. Legyenek azok apróbb célok, de azokat vigyük véghez, és ne szégyeljünk segítséget kérni. És igenis azért írom meg én is azokat a nehéz napokat, amik vannak az életemben, hogy lássák az emberek, hogy nem mindig csak mosolygással telik el egy-egy nap, hanem bizony kőkemény szenvedések is vannak mögötte. És ez adjon erőt nekik ahhoz, hogy ez másoknál is megvan, de ezen túl lehet és túl is kell lépni.
1: Na, hát most ezzel a beszélgetéssel is remélem, hogy egy picit a holdponton igyekeztünk lökni, aztán majd gyere vissza, amikor...
3: Őszintén nem csak másoknak a holdpontján, a sajátomon is kellett, sajátodon. Mert igen, nekem most volt egy holdpontom, így van, igen.
1: Na,
3: igen,
1: hát akkor örülök úgyhogy... neki, hogy ráéreztem, hogy mikor kell...
3: Erre most nagyon...
1: mikor kell hívni, és szívből gratulálok egyébként.
3: Köszönöm szépen.
1: Az alázathoz, a kitartáshoz, meg ez az egészhez, amit rendület. Vagy a rendíthetetlenség, ez talán ezt is mondhatnám. Tanuljanak Pannitól, kedves hallgatóink. Dr. Panni, hogy találunk meg a közösségi oldalakon?
3: A Békés Anna Mária a Facebookon, és Dr. Panni az Instán és a TikTokon.
1: Oké, na megtalálunk minden, hogyan ez a lényeg. Örültem neked, vigyázz magadra.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon drukkolunk, meg segítünk, amiben tudunk. A hallgatókat is erre kérem, és Panditól most elköszönök, vagy Anna Máriától, kinek hogy tetszik. Önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A Suzuki globális elnöke Orbán Viktorral és Magyar Péterrel is tárgyalt Budapesten. A klímavédelem lett az erdőgazdálkodás első számú feladata. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szeptember 1-től megszűnik a vényköteles gyógyszerek áfája, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök szerint az intézkedés célja a magas gyógyszerárak csökkentése, miközben a szabályozás garantálja, hogy az áfa csökkentés a vásárlóknál jelenjen meg. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak, függetlenül attól, hogy a készítmény társadalombiztosítási támogatásban részesül-e, szemben a 27%-os általános áfa kulccsal. A kormány emellett a tűzifa áfájának 5%-ra mérséklését és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentését is előkészíti. A Suzuki globális elnöke, Toshihiro Suzuki csütörtökön Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével, majd Magyar Péter miniszterelnökkel is egyeztetett Budapesten. A megbeszéléseken a világgazdaság helyzete, az autóipar kilátásai, valamint az elektromos átállás és a magyarországi fejlesztési lehetőségek kerültek napirendre. Magyar Péter kiemelte, hogy a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon, és a jövőbeni beruházásokról is tárgyaltak. A japán vállalat 1992 óta gyárt autókat Magyarországon, bázisuk Esztergomban van. A klímaváltozás miatt az erdő klímavédelmi szerepe vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban. Erről beszélt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter, az Országos Erdészeti Egyesület nyíregyházi vándorgyűlésén. A miniszter szerint a jövőben a természetvédelmi és ökológiai szempontoknak kell megelőzniük a gazdasági érdekeket, ezért nagyobb hangsúlyt kap a vízmegtartás, a biodiverzitás növelése és a természetközeli erdőgazdálkodás. Hangsúlyozta, hogy az átalakítást az erdészekkel együttműködve fokozatosan valósítják meg. Történetének egyik legsikeresebb felvételi eredményeit érte el a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem. Idén 5757 hallgató nyert felvételt az intézménybe, amellyel a BGE ismét a legnagyobb gazdaságtudományi egyetem lett Magyarországon. A legnépszerűbb szakok között a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás szerepel. Az egyetem közlése szerint minden alapképzésen történelmi csúcsra emelkedtek a felvételi ponthatárok. Az állami ösztöndíjas hallgatók átlagpontszáma pedig meghaladta a 415 pontot. Borul a közlekedés Délpesten. Mától vasárnapig teljes szélességében lezárják a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztési munkái miatt. A korlátozás miatt a Soroksári útról nem lehet felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, és a hídról sem lehet lehajtani dél felé a Soroksári útra. A Budapest Közút és a BKK szerint jelentős torlódásokra kell készülni a környéken, ezért az autósoknak az M5-ös bevezetőjét, az Üllői utat, illetve a Gubacsi út vagy a Mester utca felé vezető kerülőutakat ajánlják. A lezárás a közösségi közlekedést is érinti, több busz terelve közlekedik, a 2-es és a 24-es villamosok pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig járnak. Kissé változékony lesz ma az idő, de sok napsütés várható. Az olykor megnövekvő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem valószínű, de záporokra, zivatarokra lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnaptól lassú melegedés kezdődik, és sokkal többet fog sütni a nap. A hétvége két napja közül szombaton lesz jobb idő. Ekkor tervezzenek inkább szabadtéri és vízparti programot.
0: A műsorszám termék megjelenik.

0: ez. A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, meglepetést ígértem, és igen, egy nagy meglepetés. Nagy Andrea, aki itt van most, fotós, természetfotós, meg hát egy nagyon komoly misszió képviselője, aki pánikbetegeknek segít. Örülök neked, hogy jöttél, nem először vagy ebben a műsorban. És reméljük, hogy nem is utoljára, mert hát egyrészt most kezdem a mondhatnám, hogy a legaktuálisabb, de ami a kulturális programokat illeti, hát hiszen mégiscsak egy kulturális programajánlóban vagy. Természetfotókiállítás a harmadik lesz ez már, nem is akárhol, az Arénában, itt Budapesten, az Aréna Mallban, úgyhogy szépen gratulálok ezért, ez nagy, nagy dolog, hogy ezeket össze tudod hozni, hát itt panaszkodik mindenféle művész, hogy nincsen kiállításra, te meg már a harmadikat csinálod.
2: Igen, köszönöm szépen először is a meghívást, hogy itt lehetek.
1: Hát nem es a cél, úgyhogy azért örülök neked. Na, ez még ugyanarrébb van egy picit, mert szeptember 19-e, de óriási dolog, hogy megint lesz. Megvannak már a képek?
2: Nagyjából megvannak, de még ugye folyamatosan fotózok, tehát azért vannak még célok.
1: Jó, hogy csinált folyamatosan.
2: Így van, így van. Ugye az ország különböző pontjáról viszek meg megint képeket, csak most megint más lesz a tematika, mint az első két alkalommal, és igazából ez a nagyobb kihívás számomra, hogy mindig más tematikát próbálok összehozni. Aha. Ugye az előző kiállításnál ugye az volt a rész nagynak a...
1: Aki állít a témája.
2: Igen, igen, köszönöm szépen, bocsánat. Az volt a témája, ugye, hogy minél több kisvároskát bemutassak az országból.
1: Gyakorlatilag... Hát itt Pesten, jó, de jó, hogy elhoztad a vidéket.
2: Így van, így van.
1: Ide a fővárosba.
2: Most egészen más lesz a tematika, de mivel ez meglepetés, ezért ezt most annyira nem állom, mert annyit mondanék, hogy a négy évszakkal kapcsolatos most a tematika, úgyhogy egy kicsit most arra megyünk rá, hogy...
1: Bocsánat, izgalmas.
2: Igen, de így is azért vidéki képek is lesznek bőven, tehát azért ezt nem hagyjuk el.
1: Jössz-mész egyébként folyamatosan?
2: Igen, igen.
1: Helyes. Ugyanaz a lendület van, meg a kedv, meg a hangulat benned, amikor fotózol? Vagy egyre jobb?
2: Igazából egyre jobb. Tehát most már van olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy nálam már beteges. Tehát ez is egyfajta terápia, mint azt ugye beszéltük már, mikor régebben itt voltam nálad. És ez még inkább az lett. Tehát gyakorlatilag most már nem csak az van, hogy jó, hát menni kéne, mert fotózni kéne kellene az anyag, hanem ha azt érzem, hogy picit rosszabb kedvem van, akkor most már van, hogy az ékönyvet is olvasok, hogy minden más eszközhöz is nyúlok, de a fényképezőm az első, hogy jó, akkor most hol nem jártam még, akkor menjünk oda, és akkor fotózzunk. És gyakorlatilag, hogy beérek az adott városba, én már azt érzem, hogy átszellemülök, és csak az érdekel, hogy most mit lehet lefotózni, és nem azt, hogy most mi a problémám egyébként.
1: De az egész országot lefeded?
2: Igyekszem. Még van egy pár szürke folt, de az igyekszünk ezt megoldani.
1: Óriási. No, hát azt mondod, hogy terápia, és igen, tényleg beszéltünk erről, hát minden művészet terápia.
2: Így van.
1: Nálad egyébként a terápiát azt pont a pánikbetegség miatt kell használni?
2: Sajnos, igen, igen.
1: Mert te mióta vagy pánikbeteg?
2: Hát pont idén nagykorú a pánikbetegségem, ezt szoktam mondani, ugye 18 éve.
1: Komolyan? Olyan régóta?
2: Igen, igen. Hát ugye ennek is vannak hullám völgyei meg hegyei, tehát valamikor abszolút nem lehet észrevenni. Valamikor meg ugye vannak mélypontok, és igazából a mélypontokból az nagyon jól ki tud rángatni ez a fotózás is.
1: De ezt nem tudták kezelni eddig nálad? Vagy
2: folyamatosan kontroll alatt van, tehát azért odafigyelek én is. Járok különböző terápiákra is időközönként, csak ugye, ahogy az orvosok szokták mondani, túl sok a beteg, túl sok az orvos, vagy túl kevés az orvos.
1: Ja, értem, értem.
2: És nem mindig van arra kapacitás, hogy az embert, hogyha már jól vagy, akkor onnantól kezdve elengedik a kezedet, és akkor amíg nem vagy rosszul, addig oké. Okay. És ez jó, mert nekem is években mérhető áll, Istennek lekopogom, hogy amikor jól vagyok, az az időszakom.
1: Tehát az is tart évekig.
2: Igen,
1: jaj,
2: igen.
1: De jó.
2: Úgyhogy
1: jaj, de jó.
2: Hála Istennek ez már így van.
1: Na, örülök neki, és azért beszélünk, vagy ugrálunk a témákban, mert tulajdonképpen nálad minden mindennel összefügg.
2: Igen.
1: Tehát az, hogy van egy pánikbetegség, hát abból alakult ki végül is a művészet.
2: Igen.
1: Hát hiszen ezt terápiás célra, ahogy elmondtuk, elkezdted használni. Hoztál nekem ajándékot, egy kis csoda szatyorkát, ami no panic, vagy uralhatod a félelmeid logóval van ellátva, és ez tele van mindenféle ilyen, hát ilyen repi ajándék cuccokkal, no panicos toll, no panicos kitűző, hűtőmágnes, tehát ebben minden van.
2: Igen.
1: Minden csoda, meg még ez pohára, meg pohára lát itt. Szuper. Te csináltad a logót?
2: Igen.
1: Na, tehát van egy missziód, ez a lényeg, amikor segítesz a mondhatom is sorstársaidnak?
2: Igen, pontosan ez a lényeg. Igen.
1: Hogy bevonulsz egy stúdióba, és akkor beszélgetsz tehát podcast sorozatot indítottál. Hasonszörű, de hát nem csak pánikbetegeknek, mert szerintem ez hozzátartozóknak is zseniális, tehát akik érintve vannak, meg akik nincsenek is érintve, még sose tudni, hogy mikor lesznek, és nem kívánjuk senkinek, hogy természetesen érintve legyen, de legalább legyen elképzelése arról, hogy ez micsoda. Hol tartasz most a folyamatban?
2: Hát először is nagyon szépen összefoglalhatod, köszönöm. Igen, pont ez a lényege, hogy nem csak a sorstársaimnak szeretnék segíteni, és hangsúlyozom, hogy én minden adásban is mondom egyébként, hogy itt a saját tapasztalataim alapján segítek. Tehát nem könyveket szeretnék én itt bemutatgatni, jó van, amikor ez is vagy módszereket mutatok be, de a saját tapasztalataimon keresztül. És igen, az érzékenyítés is egy nagyon fontos része, hogy ugye a hozzátartozóknak is, vagy bárkinek tudjak ebben segíteni. A saját példámból is kiindulva, hiszen 18 év alatt rengeteg szólt, hogy akár egy kolléga megijedett, hogy most mit csináljon, ha én rosszul lettem, vagy akár egy családtag. És pont azért, hogy tudják jobban ezt kezelni, hogy ilyet látnak, ne az legyen, hogy akkor ott hagyják, vagy a tévhiteknek megfelelően azt mondják, hogy jó, őrült, vagy hisztizik, vagy valami, amit tudjanak neki segíteni, akár csak egy szóval is, vagy bármivel.
1: Ja, mert hogy ilyeneket megkaptok hamar?
2: Igen, tehát azért vannak
1: ilyenek. A tünetek miatt?
2: Igen. Aha. Mert hogy gyakorlatilag egyrészt, hogy mindenkinek más a tünet együttese, de például nekem is van olyan pánikbeteg ismerősöm, akit, hogyha nem tudnám, hogy pánikbeteg, látom egy roham alatt, azt hiszem, hogy részeg, mert annyit látok, hogy céldül, dölöngél és összecsuklik. Aha. És ugye, bocsánat, de sajnos ilyenek az emberek, tisztelt a kivételnek, hogy akkor elmenjünk mellette az utcán, hogy jó, van részeg, majd akkor kihozanodik, lesz fele valami. És közben lehet, hogy csak egy poár vízke neki, hogy egy jó szó, és már ő is mehetne tovább a dolgára.
1: Értem. No, hát azt mondtad, feljogosítottál, mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofonokat, hogy elmondhatom a kulisszatitkait ennek a beszélgetésnek. Ugye sokat szorra jött össze ez a beszélgetés. Igen. Mi itt a Déli pályaudvarnál található a stúdiónk, te a főváros teljesen másik részéről jössz, a pesti oldalról, és hogy azért ehhez nagy erőfeszítés kellett neked, hogy így ide át tudj jönni.
2: Hát
1: metró, mivel jöttél? Metróval egyébként? Vagy
2: nem, két trollival meg egy busszal.
1: Na, hát
2: az egy metrót elkerülje.
1: Ja, értem, hogy az egyáltalán nem játszik.
2: Mostanában nem, igen, és ez is például a pánikra kicsit visszacsatolva, hogy az egyik ilyen általános tünet majdnem minden pánikbetegnél egyébként ez az utazástól való félelem. Aha. És igazából ez is, az, hogy ide jöttem, is egyfajta terápia, meg ez a határátlépés, hogy akkor egyrészt azért, mert veled nagyon jóban vagyok, és tényleg egy megtiszteltetésnek tartom, hogy itt ülhetek már másodszor nálad. Én is köszönöm. És ez is volt egy ilyen cél és egy motiváció, hogy de hozzád bejövök, és akkor így igazából így az egész úton ezt mantráztam, hogy nem lehetek rosszul, mert én most Andráshoz megyek.
1: De jó, tehát akkor három átszállás.
2: Így van.
1: Na, remélem visszafelé meg az itteni élmények fognak vissza.
2: Az biztos.
1: Visszarepíteni a város másik részére. De hogy mennyien vagytok? Van erre valami statisztikai szám?
2: Hát ebbe az a legdurvább az egészben, én is ezt ugye, amikor elkezdtem a podcast sorozatot, elkezdtem ezeknek utánézni. Statisztikailag, akik regisztrált pánikbetegek, az idézelesen kevés, mert Magyarországon nincs még 200 000 sem, és ne is legyen. Viszont rengeteg olyan, nekem is az ismertségi körömben rengeteg olyan pánikbeteg van, aki viszont nem kér szaksegítséget, és éppen azért nem is tudjuk róluk, hogy pánikbeteg hivatalosan. Tehát azt mondják az orvosok is, hogy igazából a lakosságnak most már több, mint a negyede pánikbeteg, csak nincsenek regisztrálva.
1: Atyaik. Tehát, hát ami miatt most mi egyáltalán beszélünk egy rádióműsorban arról, hogy valakinek podcastja van, az egyrészt azért van, mert egy művész vagy, aki, ha jól tudom, ott is veszed fel a podcastokat?
2: Igen, igen.
1: Ott az arénában.
2: Igen, bent. Igen.
1: Mert ott van egy stúdió, amit én nem tudom, hogy ez bárki használhatja, ha időben
2: igen, igen, időpontot kell igen foglalni, és gyakorlatilag onnantól kezdve teljesen önellátóan fölveszi magának az ember, otthon meg kell még vágni, tehát az utómunkát ott viszont minden nekünk kell
1: csinálni. Tehát ez egy társadalmi munka, amit te válasz,
2: igen, igen.
1: Tehát teszed bele az energiát, a tudást, a tapasztalatot, meg az időt.
2: Igen.
1: Nagyon
2: igen.
1: Fontos. Azért, hogy segíts másoknak, igen. És ez meg egy óriási dolog, úgyhogy persze, hogy támogatjuk, ráadásul ott vannak a kiállításaid is, tehát tényleg össze igen. Van kötve a művészet a segítséggel. Egyébként szoktad a fotóidat mutatni nekik?
2: Eddig még nem, viszont hogy az összekötésre én is rákapcsolódjak, még ez nem lett lefixálva, de jövőre van tervben egy no panic találkozó pont ezen a helyen, ahol viszont kiállítás is lesz egybe. Tehát ez kifejezetten csak ennek a no panic podcast sorozatnak a követőinek első körben, hogy ilyen kis workshop, ilyen kis személyes találkozó, akik eddig így levelezgettem, meg így írnak a YouTube-ra kommenteket, hogy lássuk is most már egymás szemtől szembe, és akkor úgy viszek ugye nekik képeket is, hogy ugye akkor a fotózást is bemutassam, hogy ez nekem miért terápia, mert erről is szoktam azért velük beszélgetni.
1: Na hát, és ami miatt még örülök neked, mert azért ez egy nagyon komoly közösségépítés. Ez egy nagyon komoly közösségépítő küldetés, amit te képviselsz. Tehát nem elég, hogy teret adsz a sorstársaknak, beszéltek a problémákról, ismeretterjesztés, hanem még lesz egy ilyen találkozó is, ahol összeszeded őket. Hát gondold el, hogy milyen világot élünk, hát nem mindenki a messengeren tartja meg a telefonján a kapcsolatot, lassan már a rokonaival is, de hát azért kellenek az ilyen találkozók. Ami egyébként a kiállításaidra is igaz, meg akár ezekre a találkozókra is. Milyen a visszajelzése a te missziódnak?
2: Megmondom, ezt én lekopogom nagyon jó eddig, kis léptékbe haladunk, de haladunk.
1: Hát az a lényeg.
2: Igen. Én úgy indultam neki, hogy ha már egy embernek tudok segíteni, akkor jók vagyunk. Igazából ugye a YouTube-on még nincs nagy követőszám, viszont ugye van ennek egy Facebook oldala is, és ott viszont meg privátban már több emberrel van, akivel folyamatosan tartom a kapcsolatot. És nagyon aranyosak, mert amikor így, most nekem is volt nemrég egy mélypont, egy picit visszavonultam, egy-két hétről beszélünk csak, de már jöttek az üzenetek, hogy minden rendben van.
1: Igen.
2: És akkor így egymást támogatjuk már, így az ország különböző pontjából már írnak, így rám ismeretlenek, hogy tetszett ez az adás is, de jó, és követlek. És olyan is volt egy idősebb hölgy, ugye nevet direkt nem mondok itt sem a sorozatban, sem a podcast sorozatban sem, mert ugye én ezt így vállaltam, hogy gyakorlatilag rám írt egy idős hölgy, hogy elkezdte nézni a podcast sorozatot, véletlenül jött vele szembe, és ő most jött rá, hogy már évtizedek óta valószínűleg pánikbeteg, csak ezt eddig senki nem mondta neki. És akkor gyakorlatilag az én tapasztalataim által így próbál most önmagán segíteni, hogy akkor mégsem őrült meg ő sem, hanem csak egyszerűen idézésen csak még nem tudott róla, hogy neki ez a baja, úgyhogy ilyen szempontból, hogy oda-vissza támogatjuk egymást, úgyhogy ez a része már így mondhatnám, hogy akkor a küldetés teljesítve.
1: Abszolút, abszolút. Egyébként ez nálad is így volt, hogy amikor elkezdődött 18 éve, ez az egész, akkor fogalmad nem volt, hogy ez micsoda?
2: Megmondom őszintén, hogy nem. Tehát ugye én, nekem a mamám meghalt, egy nagyon jó kapcsolatom voltam mamámmal, és nekem az első 2-3 hét az úgy nincs meg, pedig levizsgáztam pont aznap, amikor ugye mamám meghalt, nem is emlékszem rá, és a következő ilyen igazán tiszta kép, tehát ilyen agyiködnek hívják ezt, a következő tiszta kép, ami megvan, egy 2-3 hét múlva, hogy én a pszichiátrián ülök, és ott közlik, hogy pánikbeteg vagyok, és én elkezdtem nevetni, hogy tök jó, de az egyentelen mi? Addig nem is hallottam ezt a szót, pedig kiderült egyébként, hogy van a családban több is, aki pánikbeteg, de nem tudtam róla, hogy ez létezik, és akkor ezt én nagyon sötéten festette le a pszichiáter, arra emlékszem, tehát jól megijesztett, hogy innentől kezdve nem leszek soha többet boldog, innentől kezdve nem lesz minőségi életem, és felejtsek el mindent, és csak a gyógyszerek lesznek, meg a gumiszoba, meg na mindegy, tehát így először megijedtem, aztán persze elkezdtem utána nézni, hogy ez pontosan mit jelent.
1: És közel nincs a gumiszobának.
2: Hála Istennek nincs, tehát van az a fajta, és igen, de hála Istennek nincsen, és azt veszem észre, hogy minél jobban haladunk előre a korban, nem csak az én tapasztalataim nőnek, hanem hogy egyre több helyre lehet nyúlni, hogy így mondjam. Tehát egyre több a pszichológus is, meg a pszichiáter is, meg mindenki, a könyvek jelennek meg már ezekről a témákról. Vagy a pániknak is egyre több alfaja van, ugye? És gyakorlatilag egyre több workshopra bármire el lehet menni, hogy az ember saját magán is segítsen, hogyha éppen szaksegítséget úgy nem szeretne kérni, hogy most beüljön mondjuk egy pszichológushoz. És éppen az egyébben jövök rá én is, és ez az én csatornámnak is a lényeg, hogy nem feltétlenül kell ebbe belehalni, tehát sajnos van, aki igen belehal, de ez hála Istennek, ez nagyon lekopogom elenyésző.
1: Világos, ritka. Most van az a lélektani pont, hogy mondd el, hogy hogy találjuk meg a te csatornádat. Mit kell beírni?
2: A YouTube-ról csak annyit kell beírni, hogy No Panic, és ugye Facebookon is el lehet érni, az pedig No Panic YouTube csatorna, két külön szoba, oda is mindig felrakom az aktuális videókat, illetve oda még plusz segédanyagokat is rakok fel, amiket én készítek, így mondhatnám azt, hogy ilyen képekkel illusztrálva az aktuális adásnak a mondani valóját.
1: Szuper, tehát No Panic, illetve a fotós oldalad, az is van?
2: Fotós oldalam külön most nincsen, ugye simán Nagy Andreaként vagyok fent, ugye a Facebookon, és oda is rengeteg képet felszoktam azért tölteni.
1: Jó, de a No Panicról át tudunk kattintani hozzád?
2: Igen, igen.
1: Oké. Hát kedves hallgatóink, keressék, kövessék, szeressék Andit, azt a sok-sok energiát, amit beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák, arra kérem önöket. No, hát itt most nézem egyébként a természetfotó kiállítás programját, itt minden lesz projektoros vetítés, akkor a képeid jönnek egymás után?
2: Így van, de azért fizikálisan is lesz kiállítva, tehát állványt is viszek azért, csak ugye most ez megint egy ilyen modernebb kiállítás, de a kettőt ötvözve az úgy bevált, ugye az
1: előzőben is. Látom, még meglepetés program is lesz.
2: Így van, így van.
1: Ez valami fellépés?
2: Nem mondhatom
1: na
2: meg.
1: Jó, majd
2: gyere el és meglátod.
1: Oké. Szeptember 19 Arénamal, kedves hallgatóink, és 2 órától van egyébként, vagy lesz a természetfotós kiállítás. Mennyi képet készítettél? Összeszámoltad már? Ez több ezer, gondolom.
2: Hát több tízezer most már az elmúlt évek alatt. Tehát pont most...
1: Az egész országot körbejártad?
2: Hát még nem minden, de azért különböző pontokat igen igyekszem úgy csinálni, hogy ne csak egy régióban legyen. Még azért vannak ilyen kis bakancslisták helyek.
1: Hogy választod ki a helyeket? Mi alapján döntesz?
2: Hát először ugye általában az szokott lenni, hogy amit így tudom, hogy a városom már hallottam, tehát hogy valaki mesélt, hogy itt jártam, ott jártam, illetve ilyen szempontból nagyon jó az internet, mert beszoktam néha írni, hogy ha mondjuk nincs kedvem messzebb menni, hogy legszebb kirándulóhelyek Budapest környékén mondjuk. És akkor így kilistázza, és akkor onnantól megyek tovább, és akkor így igazából más fotósok által is szoktam nézni, hogy ma ilyen is volt, majd úgy mentem el valahol kirándulni, hogy néztem a különböző fotós csoportokban is benne vagyok, és akkor fölrakják, hogy hú, itt milyen jó fotókat lehet csinálni, és akkor megnézem, hogy hú, várjál, hol is van ez, jó, nincs is olyan messze, akkor lemegyünk.
1: Úgyhogy... Mi az, ami megkülönböztet téged a többi természetfotóstól? Kell, hogy legyen más szemléletmódod, látásmódod, vagy más, hogy láttasd az adott helyet?
2: Szerintem kell. Megmondom össze, hogy mindannyian máshogy fotózunk. Van, aki nagyon abban hisz, hogy fekete-fehér képeket kell, mert akkor az úgy retro. Nagyon sokan viszont telefonnal fotóznak, én viszont ugye rendes digitális fényképezővel fotózok. Igen, én ebben nagyon hiszek, hogy a fényképező az az igazi, hogy én állítom be. Igen, tehát én állítom be a fényeket, mindent, és nem utólag ugye retusálgatok. Az is néha kell persze, tehát előfordul, de én nagyon abban hiszek, hogy inkább ott állok egy 10-15 percig, akár egy kis bogárka fölött, hogy én állítsam be a fényt, hogy jó, mint hogy utána utómunkával oldjam ezt meg, úgyhogy én eddig azt vettem észre meg a visszajelzések alapján, és ez az, ami nekem úgymond a különlegességem, hogy én nem abban hiszek, hogy okostelefonnal mindenben van állítva, és kettőt kattintok, hanem én úgymond megdolgozok azért, hogy legyen egy jó kép. Ebbe is belefektetem az időt, energiát.
1: Abszolút. De hát digitális, ugye, tehát annyit fotózol a kártyára, amennyit gondolom akarsz.
2: Így van. Volt már, hogy egy nap alatt betelt egy egész memóriakártya, úgyhogy...
1: De elszállni nem szállt el.
2: Még nem.
1: Ne is szálljon, csak már hallottam ilyen sztorikat. A pályatársaktól.
2: Igen, ezért viszek mindig tartalékban mindent, amit lehet, hogy mindenre is felkészülök.
1: Tehát a hanem a természetfotózásban van külön kedvenc szegmensed? Tehát, hogy épületet? Vagy mit tudom én, tényleg a tájat szereted inkább?
2: Hát megmondom össze, de ami nekem nagyon nagy mániám, ugye én a virágokat imádom, azokon belül is inkább a tulipánokat, hogy mindenféle, minden színből kell nekem, tehát nem elég, hogy csak sárga legyen, meg csak piros, akkor kell szerezni feketét, akkor láttam, hogy valahol lehet kéket is, tehát minél több fajta, de inkább a virágok így. Illetve nekem, ami nagy mániám, és ezt nem tudom megfejteni, lehet valami előző életből jön, vagy nem tudom, hogy vízparton legyen egy pad, és a kettőt együtt lefotózni. Mert az valahogy annyira egy ilyen nyugalomsziget számomra, hogy abból is annyiféle fotón van már, hogy egyszerűen a naplementébe, most akkor ilyen pad, olyan pad, tehát és ugye arra is odafigyelek, hogy persze nagyon fontos, hogy maga a táj egysége is jó legyen, tehát nem úgy kell képzelni, hogy most egy kuka mellett fotózok, vagy ilyesmi, tehát az egész egy olyan hangulata legyen, hogy az ember azt érez, hogy oda le akarok ülni, és akkor egy kicsit úgy megnyugszok egy percre.
1: Na, hát üljenek is le minden többen, mert hát kedvet csinálsz hozzá ezzel is, tehát azért ez egy komoly misszió a fotózás is, mert egyrészt tényleg kedvet csinálsz a helyekhez, tehát valaki beleszeret egy-egy képbe, akkor utána valószínűleg el fog menni.
2: Igen, volt már erre példa, igen.
1: Hát azért mondom, hogy ahol még nem járt. Most egy picit ugrunk megint a No Pánikban, a vendégeid mit mondanak, hogy például őket mi húzta ki a mélypontokról?
2: Ez változó, mert gyakorlatilag ugye van, akinek csak a szaksegítség segít, tehát ugye emlék pszichiáter, ezért pszichológushoz. Ugye a kettő között van különbség, egyébként majd erről is hamarosan lesz egy adás a No Pánikon. Valaki azt mondja, hogy önmagán tud csak segíteni, mint hogy én is igyekszem legtöbbször önmagamon segíteni, például egy fotózással, vagy valaki mondjuk verseket ír, ugye azt is szoktam én is, vagy valaki mondjuk énekel, tehát ilyen teljesen öngyógyító módon. Valaki viszont meg azt mondja, hogy ő neki azt segít, hogy eljár mondjuk csoportosan egy csoportterápiákra, és akkor úgymond a közösség ereje húzza föl. Illetve most már tényleg ott tartunk, hogy most már egy pár hónapja megy ez a No Panic csatorna, és van már olyan ismerősöm, pont a napokban üzent, és mondtam, hogy megkönnyeztem, és ebből fogunk csinálni egy külön kis podcastet, hogy kirakjuk, hogy ő mondta, hogy úgy kellett föl rossz napja, és neki No Panicot kell hallgatni. És képes volt az eddigi adásokat újra meghallgatni, hogy én mit mondok, és folyamatosan azt érezte, hogy hú, ez is most iráigaz, hú, akkor ezt még nem próbálta, ő kipróbálja. Tehát gyakorlatilag a módszereket, amit most is hangsúlyozok még egyszer, az általam és nekem bevált módszerek, tehát ez nem készpénz, nem azt jelenti, hogy mindenkinek be fog válni. De amit esetleg még nem próbált, ő azt mondja, hogy kipróbált, és hú, ez most neki segített az adott pillanatban, tehát van még egy mankom, ezt tud nyúlni. És igazából itt ez a lényeg szerintem, hogy egy kicsit így egy ilyen mankót adjak a sorstársaimnak, illetve amit te is mondtál, ezért én is fontos hangsúlyozni, nem csak nekik, hanem a hozzátartozóiknak, persze, és a környezetüknek.
1: Hogy tudják, hogy mit csináljanak.
2: Igen.
1: Csomószor.
2: Vagy ha kell-e bármit csinálni. Igen. Ez sem minden.
1: Na hát én azt kívánom neked, lassan a végén vagyunk, mint jó társaságban, ugye hamar elmegy az idő, hogy hogy tényleg minél több találkozási pont velük, a minél több nézőt természetesen, meg hát hiszen együtt erősebbek vagytok közösségben. Tehát én biztos, hogy valami hivatalos forma felé vinném ezt az egységet, vagy ezt a, vagy próbálnám ezt az egységet valamilyen fajta, akár no panic, mit tudom én, mi kell hozzá, egyesület, vagy nem tudom.
2: Hát valami ilyesmi, igen, már én is gondolkodtam ilyesmi.
1: De a lényeg, hogy minél több segítőt köréd, akik ezt a missziót még jobban tudják támogatni. Úgyhogy kitartást kívánok, meg jó utat hazafelé, ez fontos. Tehát kedves hallgatóink, no panic, ezt kell beírni a YouTube-ra, Facebook-ra, mindenhova, és akkor megtalálják a videókat, illetve ott Nagy Andreát is keressék, akinek a természetfotóit, meg mindenfajta képeit szívből ajánlom önöknek. Egyébként portrékat is készített, ilyen téren is szabad, meg lehet őt keresni. Vigyázz magadra!
2: Köszönöm szépen.
1: És sok csillogó szempárt neked ott a képernyők előtt, meg az arénában bent, az aréna malban, mert akkor nagy baj nem lesz, téged is. Csillogni fog az örömtől. Az kedves biztos. Hallgatóink, Anditól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Békés Anna Máriának, vagy Dr. Panninak és Nagy Andreának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nyilvánosságra hozták a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Feltételezett robbanótest miatt lezárták a Margit hidat ma hajnalban. Mészig Gray novemberben Budapesten lép fel. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Nyilvánosságra hozták a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Így eldőlt, kik kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől az egyetemeken és főiskolákon. Idén minden eddiginél többen, több mint 140 ezeren jelentkeztek a felsőoktatásba. A jelentkezők SMS-ben is értesítést kapnak az eredményről, akik pedig most nem jutottak be, a pótfelvételi eljárásban még próbálkozhatnak. Az ELTE ismét rekordot döntött, csaknem 13.700 új hallgatót vett fel, még a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is nőtt a felvettek száma és emelkedtek a ponthatárok. A Corvinus Egyetemen idén is az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett a legtöbb pont, összesen 477. Feltételezett robbanótest miatt lezárták a Margit hidat ma hajnalban. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete közölte, a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús robbanótest került a felszínre a Margit híd középső pillérénél. A tűzszerész művelet idejére a hidat 5 órától lezárták mindkét hídfő irányából. Lezárták továbbá a Margit sziget Margit híd felüli részét, valamint a Duna 200 méteres sugarú szakaszát. Új 3 milliárd forintos pénzügyi alapot hoz létre a kormány annak érdekében, hogy felgyorsítsa az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítését. A bejelentést Köböl Anita kormányszóvivő ismertette a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten, hangsúlyozva, hogy a cél a mielőbbi és jogszerű megoldás biztosítása az érintett településeknek. A támogatási alapból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszt térképpel, emellett vállalják, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a szennyezés mértékét, és az eredményekről rendszeres beszámolót készítenek. Újabb 30 térfigyelő kamerával bővítik az 5. kerület közterületi megfigyelő rendszerét, írta Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros Lipótváros polgármestere. A belvárosi hálózatot nemrég 162 kamerára fejlesztették, az új eszközök telepítése után pedig már összesen 192 kamera működik majd a kerületben. A fejlesztés célja a közterületek biztonságának erősítése, a gyorsabb hatósági reagálás támogatása és a helyiek nyugalmának növelése. Kristályt árult egy 65 éves nő Budapesten. A nyomozás adatai szerint a vádlott 2024. augusztusától 2025. szeptemberi elfogásáig árult a kistételekben a drogot a Blahalúza téren és környékén, majd a tevékenységét azután is folytatta, hogy bűnügyi felügyeletet rendeltek el vele szemben. Mivel a nő oktatási intézmények közelében is terjesztette a kristályt, az ügyészség a vádlott fegyház büntetését indítványozta vagyonelkobzás mellett. A vádlottat a józsefvárosi köztereken lévő térfigyelő kamerák sem zavarták, ezek 3 esetben is megörökítették a tranzakciókat. Grammy-díjas világsztár érkezik Budapestre. Macy Gray november 30-án az Aquarium klubban lép fel. A rekettes hangjáról ismert R&B és szólénekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott. Lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott. A budapesti koncerten ismert slágerei mellett újabb dalai is elhangzanak. Sok napsütésre lehet számítani ma az ország nagy részén, de napközben többfelé képződnek gomoly felhők, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet 25-27 fok körül alakul.
3: Köszi szépen, Bori. Na hát kérem szépen, kezdődik. Én azt hittem, hogy ez majd csak estétől lesz érvényes, de már lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között, a Rákóczi hídnál. A vasúti híd átépítése zajlik, és vasárnap éjfélig éppen ezért érvényben is marad a korlátozás. Tessék tehát komoly torlódásra készülni a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, valamint a Kvassai úton befelé a Soroksári út előtt és a Gubacsi úton is. Megnyitották viszont a Margit hidat, ugye az előbb hallottuk a hírekben, hogy bombagyanú merült fel, a 4-es és 6-os villamos ismét a teljes vonalán közlekedik már. Hétvégén még a Kőbányai úton lesz korlátozás, de erről majd a kollégák beszélnek, vagy tesznek említést a következő napokban. Annyit azért hozzátennék még a hétvége kapcsán, hogy ugye most lesz a 41. Formula 1-es Magyar Nagydíj Mogyoródon, úgyhogy az M3-ason már felfestették, kijelölték az ideiglenes forgalmi sávokat is, de vigyázat, figyeljék a kihelyezett jelzéseket, hiszen például a most már forgalmi sávvel avanzsált leálló sávot csak a VIP járművek használhatják. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: És az autóra ráragasztok egy VIP feliratot, az már az? Nem,
4: nem
3: biztos, ahhoz engedni kell. Nem?
4: Igen,
3: önök viszont VIP szerepben vannak nálunk ma reggel ismét. Üdvözli
4: mint
3: önöket.
4: Mindig.
3: Igen, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
3: Már itt van. Cilla?
4: Úton szerintem.
3: Majd ő is tiszteleg.
4: Igen.
3: Jó.

0: Ez a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Escucha el ritmo de tu corazón.

0: Sláger reggel.
1: Ez a ritmus, Petra, ez
2: a
1: ritmus.
2: Nagyon érzem. A pénteki ritmust, azt meg főleg érzem. Valahogy olyankor mindig az ember sokkal boldogabb, és nem azért, mert jön a hétvége, szerintem nem azért, mert jön a hétvége, hanem mert egyszerűen más energiák vannak pénteken, nem? Mert tudod, hogy mondjuk este lehet egy picit szabadabban lenni, mert hétvégén mondjuk alhatsz, de közben ez nem azért, nem annak köszönhető, hogy jön a hétvége, hanem hogy olyan szabadságérzés van, nem péntekenként az embereken, vagy csak rajtam, nem tudom.
1: Nem tudom, azt vettem észre, most próbálom pont eldönteni, hogy ez vajon mind múlik, de nem tudom, hogy van olyan péntek, amikor az emberek sokkal izgatottabbak, pont ezért, mert hogy jön a hétvége, haladjunk már, menjünk már haza, mindenki hazára kérni, ugye délután akkor vannak a balesetek, és vannak olyan péntekek, mint a mai, hogy jövök idefelé, és már most olyan nyugodt és szelíd a város.
2: Aha.
1: Tehát, hogy olyan kis csillben van mindenki. Nem nyomják a gázpedált, nem nyomják a dudát, hogy valahogy mindenki el van, hogy úgyis mindjárt hétvége, süt a nap, stb. Mondjuk elég kevesen voltak, biciklis például egyáltalán nem láttam. Most figyelek árgus szemekkel, azt olvastad, hogy most ugye kiderült, hogy a hármas metrót elvileg meghosszabbítják, vagy hát nagyon úgy tűnik, hogy ez gyakorlatban is megvalósulhat, hogy végre nem csak beszélnek valamiről, és hát rögtön, tehát, hogy itt azt szeretem, hogy tényleg az van a mai világban, hogy nem tudsz olyat mondani, ami mindenkinek jó.
2: Persze.
1: Tehát ha bármilyen jó hírt is mondasz, abban biztos, hogy van, aki rögtön beleköt valamiért. Most megint a kerékpárosok álltak bele, és most azért gondolkodtam el, majd mindjárt átfogalmazom ezt a dolgot. Megjött a Csabi is közben.
2: Jó reggelt!
1: Szia, a te témádnál vagyunk.
3: Jó reggelt.
2: Hello, kerékpáros téma.
1: Igen, elkezdem előre a mondatot.
2: Igen.
1: Pont azt mondom, hogy tudod, olyan nehéz a mai világban olyat csinálni, hogy egy jó hírnek mindenki örüljön. És hogy most, hogy kiderült, hogy a hármas metrót meghosszabbítják, ugye a biciklisek elkezdtek most reklamálni, hogy hát már megint nem a kerékpáros fejlesztésre jut a pénz.
2: Pedig szerintem nagyjárból hanem, mindig arra
1: igen,
2: jut
1: most
2: a pénz.
1: Igen, és egyébként én azért is zavar vagyok, és ezért hallgatod.
2: Más a hajad, mint szokott lenni.
3: Csinosabb vagyok ma, mint máskor.
1: Ezt akartam mondani, igen.
3: Csak így hirtelen belecsöppenve a témába, azért a hármas metró meghosszabbítása... És bicikli sávok festegetése, mert azért azt valljuk be, hogy ez a bicikli útfejlesztés, ez nálunk nem úgy történik, hogy egy komoly és biztonságos bicikli utat csinálnak, hanem egy ilyen sárga izét fölfestenek, és ha egy picit zsebben nyúlnak, akkor ilyen műanyag karókkal dugdosnak le, egy ilyen 10-15 méter, aztán eltűnik a műanyag karó, a bicikli út is eltűnik. Tehát azért, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk, mert ugye a főpolgármester úr szeret érvelni állandóan, hogy Párizsban mi történik, hiszen Párizsban alig van egy metróvonal.
2: Persze,
3: tehát, hogy ugye,
2: nincsen egy sem. Hányban pontosan? 9?
1: 14.
2: Nem mondod?
1: 16, már nem tudom. Igen.
3: 16 metró van, én is azt hiszem 8 vagy 10 hév.
2: Jézusom.
3: Erővel.
2: Na jó.
3: Ja. Na mindegy, és csak visszatérve erre, tehát hogy nálunk az ennyiben egy picit más, hogy vigyázó szemetek Párizsra vessétek, ugye, hogy Babics is
2: hát, mondja. Hát vagy Amsterdamra tudod hozzátenem, hogy
3: most csak hogy nézd meg egy mondat, és visszadom a szót, mert még meg se érkeztem, hogy a Rue de Rivolin, vagy a Boulevard Saint-Germain-en úgy néz ki egy bicikliút, hogy egy ilyen 15 centis patkával el van választva az autóúttól. Tehát biztonságosan tudsz biciklizni, és ezáltal elérték azt 15 év alatt, hogy használják a bicikli sávokat.
1: Mivel valóban belecsöppentél, tehát most nem a főpolgármester úr hanem a kerékpáros klub tette ezt szóba, és valószínűleg pont erre gondolnak ők is, hogy ahelyett ugye, hogy ilyen sárga vonalakat festegetnek, tehát azt nehezményezik, de majd megkérdezzük akkor tőlük,
2: őket, igen.
1: Hogy miért nem költenek akkor arra inkább pénzt, ha most van pénz, hogy akkor normális bicikliutat csinálnak, csak én meg erre mondom azt, hogy hát azért most egy hármas metrónak a meghosszabbítása az ott több százezer embert érint, az, hogy csinálunk, nem tudom, bicikli utat, kiindulva abból, hogy milyen átlag forgalmat tapasztalok a városban, az lehet, hogy most kevésbé prioritás. Nem azt mondom, hogy nem fontos, és az előbb azt mondtam, hogy azért gondolkodtam el egy pillanatra, mert egyébként én is biciklis is vagyok. Tehát, hogy annyira nem szeretem, tudom, akkor külön választjuk, mert vannak a biciklisek, meg az autósok, meg a gyalogosok.
3: Hát
1: én mind a három vagyok.
3: Alapvetően budapesti állampolgár, vagy polgárok vagyunk, akik itt élünk.
1: És ezt is azt is használjuk.
3: És a másik az, hogy ami szerintem egy fontos információ, hogy az emberek nagy része az vagy jelenleg még vagy autós, vagy gyalogos Budapesten, és egy nagyon kis része biciklis, ráadásul az éghajlatunk sem olyan enyhe mondjuk a tél, hogy mondjuk télvíz idején azt mondanánk, hogy tehát érdekes, hogy ilyen novemberben eltűnnek a biciklik. Néhány pakisztáni futár az kitart erősen, de egyébként nem. Tehát, hogy így, szóval, hogy és a másik, hogy én nagyon megértem, a bicikli a jövő biztos, Amsterdamban talán, de itt, ahol a budai hegyekben, te nem fogsz tudni, tehát Erzsike néni nem tud fölkapaszkodni a Madárhegyre Gazdagréten. Soha. Tehát, hogy ez egy tök más város, sokkal nagyobb, szóval, hogy Párizsban is a belső kerületekben megy a bicikli, nem pedig a Villejuif meg a Port de Clignancourt-nál bicikliznek.
1: Hívjuk majd a Magyar Kerékpáros Klubot, és akkor kicsit átbeszéljük, hogy milyen egyáltalán a kerékpáros kultúra itthon, meg hogy mit szeretnének, vagy mi az, ami most fájó Szuper. Pont nekik a metró bővítésnél. Aztán szeretnénk még beszélni néhány érzékeny dologról. Egyrészt, hogy most ugye elkészült a Christopher Nolan féle Odüsszeja, amit már mi láttunk.
3: Petra.
2: Én még nem.
1: Petra még nem. Viszont nagy vonalakban meséltünk, viszont most ugye az Elon Musk kitalált, hogy neki nem tetszik, hogy újra forgatná. Pénze van hozzá, tehát akár meg is tehetné. És,
3: de miért nem tetszik neki?
1: Hát erre majd kitérünk. Néhány szereplőt nehezményez.
2: Igen. Aztán majd ti mondjátok, és, hogy ti is
1: nehezményezték. És hát sok ember, sok néző nehezményezi Stumpf Patrik új videóját, egy női terméket, főleg a nők, de nekem is fura, amiben egy női terméket reklámoz, de majd erre is visszatérünk.
3: A Stumpf Patrik, amelyik, ő is konyharuhával, ő parókával.
1: Aki, igen, nőnek felmosor rongyal a fején, vagy nem tudom.
3: Ő nem az a Csingiz.
2: Mind a ketten, ugyanaz, azt jól gondolod.
3: Őket mindig összekeverem, mert olyan egyforma, meg a tartalom is egyforma.
2: Ez pont jól látod.
3: Tudom, hogy nagy sztárok, ismerem őket, mind a kettő. Igen, ez egy külön műfaj, ezt megérteni nagyon nehezen fogom, de...
1: Majd igyekszünk.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a sláger.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:07 múlva. Kaptunk egy SMS-t, hogy valaki azt sérelmezi, vagy sajnálja nagyon, hogy minden reggel a biciklisek ellen kezdünk. Ami nem igaz, mert nem beszéltünk a biciklisek ellen, sőt mondtam, hogy én magam is biciklis is vagyok, tehát hogy nekem is vannak fájó pontok nyilván a városban. Nem a biciklisek ellen, hanem hogy a bicikliseket valójában nem segítő döntések
2: meg felhasználják
1: ellen.
2: Őket, igen.
1: Igen.
3: Nem. Annyiból igaza van, meg kell védenem a hallgatónak a megjegyzését.
1: Hogy te beszóltál a biciklis?
3: Hát én beszólok, hanem hogy azt mondtuk, hogy talán fontosabb, tehát hogy nem összehasonlítható a bicikli út fejlesztése és egy metróvonal fejlesztése.
1: De ez meg nem bántása a bicikliseknek.
3: Amire egyébként egy ekkora városnak, tehát most gondoljatok bele, hogy Párizsban 16 metró van, egy ugyanakkor a kisebb város, mint Budapest, Párizs. Tehát, hogy lehet, hogy a nagynak tűnik, de kisebb. Tehát Budapest az 22 kerületből áll, Párizs nem áll ennyiből. Tehát a agglomerációval nézve persze jóval nagyobb Párizs.
1: Hát jó, meg ha mondtad az a Vézsifet, azért az is kijebb van, tehát ott viszont nagyobb távolságra elmegy a metró.
3: De nincs kijebb. Egyáltalán az érdekes, hogy nincs kijebb.
1: Csak úgy tűnik, olyan, mint a 16. kerület nálunk, azért annyira messze van.
3: Hát igen, de nálunk a 16. kerületbe, a 2 per A kerületbe, a Cseperre nem megy metró, tehát hogy ezeket fel.
1: Azért mondom, tehát hogy 16 metró viszont cserébe el is megy olyan távolságban.
3: Igen, de Londonban is most gondoljatok bele abba, hogy te Richmondban, ami már egy külön város volt régen, oda kimegy a metró. Tehát Wimbledonba
1: kimegy.
3: Meg a repülőtérre. Meg a repülőtérre is, igen, a Heathrowra is kimegy a metró. Tehát hogy ugye azért azt nem lehet elvenni, hogy nagyobb igény van, és nagyobb szükség van egy metróvonal, vagy új metróvonal. Tehát Budapest egy normálisan fejlődő, és ezért zavar, hogy mindig akár a főpolgárban, Párizsban azt láttuk. Hát Muci, hogy te Párizsban mit láttál, az remek.
2: Csak minden mást is láttunk, amit nem fogunk majd csak 40 év múlva, persze.
3: De nem Párizshoz kell hasonlítani magunkat.
1: Erre visszatérünk, csak az SMS-t szerettem volna elmondani, meg hogy hozzátenni, hogy, tehát, hogy mi nem a biciklisek ellen, hanem a metró mellett érveltünk az előbb, vagy próbáltuk, hogy most az prioritást élvez szerintünk. De akkor visszatérve a Christopher Nolanhez, mert hogy későbbre van már interjúnk biciklis ügyben. A Christopher Nolannek kérlek szépen a legfőbb problémája a most elkészült Odüsszeia című filmmel, a szereposztás.
2: Igen.
1: Így például
3: de
1: az...
3: De nem a Christopher Nolan problémája.
1: Bocsánat, nem a Christopher nem, Nolan filmmel, Elon Musknak a Christopher Nolan filmvel, köszönöm. A szereposztás, például, hogy trójai szép Helénát a Lupita Nyong alakítja.
2: Na, srácok, most ezt mondjátok el nekem, ugye Lupitát láthattuk a 12 év rabszolgaságban. Ő egy nagyon bájos színésznő, de ugye szép Helena, Zeus és Léda lánya, a világ legszebb nője. El tudtátok azt képzelni, hogy ő a világ legszebb nője? Én még nem láttam a filmet, ezért nem tudom. Tehát láttátok őt a világ legszebb nőjének?
1: Nem.
2: Mert például, amikor a Trójában az a gyönyörű...
1: Diane Kruger,
2: őt láttam szép Helénának. Tehát, hogy őt el tudtam képzelni a világ legszebb nőjének.
1: Hát a maga szőke fürtjeivel, igen, a hanvas arcával, igen.
3: Azon gondolkodom, hogy szép Helena az így volt-e a mitológiában ábrázolva, hogy egy szőke, szép hajú, nem tudom én, germán szépség lett volna, mert a Diane Kruger egy germán
2: ő
3: szépség.
2: Ő egy germán szépség, nem tudom, azt nem tudom, hogy vajon abban az időszakban mondjuk egy Lupita Young vagy egy Diane Kruger típusú hölgy lehetett volna a világ legszebb nője. Mit gondolt?
3: Hát nekem az egyébként most pont az jut eszembe, erről nem szabadott beszélnünk, kb. 3-4 évvel ezelőtt beszéltünk a kis hableányról, ahol a kis hableány, ugye, és ez külön kikötötte a gyárt, hogy nem mondhatjuk ki, hogy egy színesbőrű lány volt. Na most, aki hát megnézte a 89-ben készült rajzfilmet, hát nem volt ebbe egy színesbőrű se. Most viszont ugye Triton király összes lánya egy ázsiai, egy arab, egy
2: de
3: indiai,
2: egy fege.
3: Nem tudom, hogy hány anyától hogy történt az ügy, de hogy így elindultunk egy ilyen irányba.
1: De ez nagyon PC, mert hogy ember. Nyilván ez van mögötte, hogy ugye minden ember egyforma.
2: Igen, de megbukott a kis hableány.
3: Az megbukott?
2: Hát megbukott.
1: Igen, de akkor szégyeljük magunkat, nézők, szóval mert hogy így nem, azt mondtuk, hogy ez már
3: nem,
1: túl sok.
3: Az van, hogy szerintem szerintem vannak bizonyos dolgok, ez az én, de lehet, hogy baromi konzervatív vagyok,
1: meglepő fordulás.
2: Azt mondod, hogy te konzervatív
1: vagy. Ez érdekessé válni, igen.
3: Biztos konzervatív vagyok, tudod, hogyha mit tudom én, újra forgatjuk, nem tudom én, Jókai Mortól a szegény gazdát, gazdagokat, vagy a Kárpáti Zoltánt, akkor fura lenne nekem, hogyha mondjuk a Denzel Washington lenne a Kárpáti Zoltán. Nekem mert
1: én is így vagyok ezzel.
2: Én
1: papos vagyok, ezt mindig mondod, de az, hogy te így gondolod, aki egyébként sokkal megengedőbb vagy nekem, ez benne most a meglepő.
3: Vagy érted, egy film Marie Antoinette-ről, érted, hogyha Jennifer Lopez játszaná Marie Antoinette szerepét, aki egy Habsburg főhercegnő, nézném, hogy olyan kis színes volt ez.
2: De a Bridgertonban vagy most vannak ilyenek, nem?
3: De a Bridgerton az nem egy történelmi
2: az
3: dolog.
2: Nem egy történelmi. Az egy fikció. De mégis belehelyezi olyan korba, bocsánat, ahol ugye szintén furcsa az embereknek, mert ők is megkapták.
3: De ez egy fikció. Mm. Tehát olyan, mint a Trónok harca. Aha, az is egy világos. Fikció. Az
2: nem tehát, hogy ott nem zavaró, de mondjuk egy olyan, ami történelmi. Aha,
3: ha
2: értem,
3: Szép Helena van, meg szirének vannak, meg Odüsszea van, meg nem tudom, akkor ehhez a mitológiai szerepel.
2: Aha, világos.
1: Mondom, én ezt annyiban fordítanám meg, mert ugye itt arról van szó, Hollywoodban ugye egy

0: A PC az nem, hanem az általában a kiszolgáltatott embereket akarja helyzetbe hozni. Tehát, hogy mi fehér emberek nem voltunk kiszolgáltatott helyzetben. Igen. Mi fehér emberek nem kaptunk meg egy munkát azért, mert a bőrszínünk miatt. Tehát, hogy ezért, és ez egy picit jobban kell látni Amerikában. Én mikor Atlantában laktam 20 évvel ezelőtt, akkor hoztak be egy olyan törvényt, amit egyébként ehhez képest 30 éve, bocsánat, amit egy 10 éve hoztak be Brazíliába, hogy ugyanazzal a képesítéssel rendelkező színesbőrűnél kötelező a színesbőrűt felvenni. Mert alapvetően a fehér ember, aki a munkát adja, az azt mondja, hogy hát inkább akkor ezt a kis szőkét veszem föl. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen formá, tehát, hogy ezt érteni kell azoknál az országoknál, ahol rabszolgatartás volt, hogy ott, tehát, hogy most gondolj bele, hogy mi ettől nagyon messze, vagy nem is értjük, de hogy mondjuk a magyarországi romáknál előnybe juttatnák a romákat, hogy már pedig kötelező roma dolgozót fölvenni. Hát ettől mi olyan messze vagyunk, hogy egy ilyen törvény jöjjön Magyarországra, pedig szükség lenne rá. Na most gondolj bele egy rabszolgatartó társadalomba, ahol az alapvető volt, hogy ők másodrendű állampolgároknak kezelik, és én ezt azért láttam nagyon jól, mert én délen éltem Atlantában.
1: Ami különösen érintett volt.
0: Szóval, hogy ez egy picit ilyen nehéz, de ettől függetlenül szerintem vannak bizonyos olyan mondjuk a popkultúrában, filmekben, hogy Otello nem lehetek én.
1: Értem azt, amit mondasz, és maximálisan egyet értek vele, csak hogy azt gondolom, hogy igen, míg mondjuk egy könyvelőnél, vagy a buszvezetőnél tök mindegy, de a művészetben, bocsánat, tehát amikor egy filmet nézek, ami egy művészeti alkotás, ami egy képi megjelenéssel társul, ott nekem nem mindegy, hogy akit látok, és még az sem mindegy, hogy ha fehér bőrű ember játszó, hogy akkor az most, tehát érted, mondjuk mit tudom én, egy harcos, egy görög harcos, az már pedig, hát legyen egy olyan karakter, akiről elhiszed, hogy ő egy harcedzett harcos. Tehát, hogy ez a másik probléma, hogy ugye benne van a...
0: Spártában nincs igazad, mert Brad Pittről minden eszembe jut, csak a görög harcos nem.
2: De valahogy jobban el tudtam képzelni, miért van ez így?
0: Baromira nem. A görögök azok sötét hajú, göndör, sötét.
2: Nem minden görög, nem. Vannak ilyen szöszis görögök.
0: Nagyon jól nézett ki, én nagyon szerettem, hogy néztem, gyönyörűen kigyúrta magát.
1: Jó, de ki volt az a srác, aki nagyon sokat fogyott, és mindig vígjátékokban játszott régen?
2: Tudom.
1: Tehát, hogy például tehát a Brad Pittet még mindig inkább elfogadja a szemed, és ez megint nem arról szól, hogy mert baj van a másik, hanem hogy kizökkent a történetmesélésből.
2: Az alkata miatt, igen, jó, hogy ott kipattintotta
0: akkor
2: magát.
0: Csak azért, hogy ezt megkavarjam ezt a beszélgetést, igen, és hogy a hallgatók is tudjanak ebbe kapcsolódni. A kultúrák egyébként úgy keverednek, és ez egy nagyon érdekes, például ha művészettörténeti szempontból nézed, a Jézus Krisztusnak az ábrázolása Európában már egy kékszemű, egy kiszőkült, egy szőkelombos hajú, csillogó kékszemű ember lett, érted? Az egyházi ábrázolásokban Botticellitől kezdve mindenki, miközben egy igazi cserzetbőrű zsidó ember volt Jézus Krisztus, tehát ezt nem lehet elvenni, de mégis így a kultúrák,
1: hogy már volt színes bőrű.
0: Hogy magunkhoz közel álló legyen, tehát mi el tudjuk, tehát mondjuk egy skandináv keresztény világ elfogadja, ahhoz Jézus Krisztus hirtelen egy elegánság szőke kis ízélet, miközben Madonna egy fekete Krisztusként ábrázolt, amiért
2: az egész világ teljesen ki volt borulva.
0: Kiátkozta a Szent Atya. Tehát, hogy egy tökér, én egyébként Madonnát azért tudom kiemelni, mert hogy így tényleg polgárpukkasztó, de nagyon előre tudott menni,
2: igen,
0: sok mindenben. És lehet, hogy most ezen beszélgetünk, hogy én se tudom elképzelni, nekem is fura, de meg kell tanulnunk ezt elfogadni, és nem ennyire vaskalaposnak lenni, hogy már pedig egy görög legyen, ne, szép eléne, ne így nézzen ki, hanem úgy nézzen ki. Ja, lehet, hát, hogy nyitnunk.
2: Persze, de szerinted akkor miért van az, hogy megbuknak? Bocsánat, például, hogy a kisabb leány is megbukott, igen, és mégsem tudták elfogadni az emberek. Az de egész
1: ezt
2: világon.
1: Ezt akartam mondani, hogy szerintem Petra sem, meg én sem, tehát nem fogunk transzparensekkel felvonulni. Tehát én nem azt mondom, hogy én bántani akarom ezért, vagy hogy fú, ez. De én nem azt mondom, hogy skandallum, én csak azt mondom, amit te is, hogy az én számomra, és ez nem bántani, bántási szándéka, de fura, nem tudok vele mit kezdeni. Igen, és akkor nyilván inkább nem nézem meg. Ebből jön az, hogy mondjuk Elon Musk már, aki AI-jal most újra akarja forgatni, mert ő nála, az már kicsit megint fura, hogy kivett a biztosítékot.
2: Kicsit.
0: Jó, de én most arra gondolok, tudod, hogy mondjuk mindenki, mi is

0: Egészen föl volt háborodva, én is, pedig aztán engem érint ez a dolog. Conchita Wurstnak a megjelenése annak idején az Eurovíziós Dalfesztiválon, hogy mi férfi borostával női fel, mi ez, na ő nő, mi hova megyünk, én is így voltam. És utána megláttam egy ugyanilyen Conchita Wurstot a párizsi metron, ott is azt mondom, Jézus, és akkor azt mondtam magamnak, meg kell szokni, és meg kell tanulnom elfogadni, és megszokni. Tehát csak, hogy ez egy fejlődési folyamat, amikor magunkra kell erőltetni a PC-séget, és miért ne? Hát és egy idő kell, után, és egy idő, figyelj, tök, nekem egy mondat, és aztán nekem az unokahúgom, az ugye a divat szakmában dolgoztunk, tehát az összes barátunk meleg volt. Tehát sminkesek, fodrászok, sztájli, mindenki. Az én unokahúgom úgy nőtt föl, hogy mindenki hülyén nézett ki, érted? Így beszélt, hülye volt, hülye, hagyjál, ne csinézze. És ő neki, amikor megkérdezték már ilyen kamaszlány korában. És normális képzeld el, egy rendes heteroszexuális kislány, és megkérdezték, hogy Jézusom, neked a nagybátyád, meg a ez meleg, és így ránézem, most fog, nem tudom miért, olyan fura. De neki olyan természetes volt, mert egy ilyen patchworkben, és valószínűleg erre megy az irány, és ez egy ilyen hosszú, lassú folyamat, hogy az elfogadás az
1: semmi
0: ilyen.
1: Okay, elfogadom, de hogy akkor azt is fogadjuk el, hogy például, hogyha Conchita Wurstot említetted, hogy amikor valakik mondjuk idézőjelben támadták, vagy hangot fogalmazunk úgy, hogy hangot adtak annak, hogy nem tetszik.
0: Nem támadták, nyugodtan fogalmazni.
1: Jó, nem, én például is hangot adtam, hogy nem tetszik, nem támadtam. Mert nem azzal van bajom az ő identitásával, hanem egyszerűen csak ízléstelennek találtam. Tehát, hogy érted, nekem de nem az a bajom, hogy ő most akkor férfi meg nő meg, tehát hagyjuk a címkéket, ránézt, mert...
0: De neked
1: mert
0: nem
1: rossz érzést vált.
0: De neked nem tetszik.
1: De hát ez de az én jogom, hogy legyen meg, hogy nekem ízléstelen.
0: Az ízléstelenség az már egy döntés, az már egy ítélkezés. Tehát amikor én azt mondom, ízléstelen, az már egy ítélkezés. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogy Csehov Siráját úgy ábrázolja a színpadon a Feledi János táncművész, ahogy ábrázolja. Én nem értem, túl modern, de nem azt mondom, hogy ízléstelen, pedig mondhatnám azt, hogy borzalmas,
1: hogy
0: ezek itt fetrengenek a porban, olyan ízléstelen az egész. De nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy há, Moci, én többet el nem jövök megnézni, de hát mindegy, akkor adják ezt. Tehát, hogy így, tehát van egy, tehát, hogy pont, figyelj, szerintem nagyon nehéz lojálisnak lenni úgy, hogy ne ítélkezzünk, de elfogadjunk, de közben tudod, szóval és nem is szabadna túlságosan PC-nek lenni. Jaj, nekem minden jó.
2: Na
0: tehát,
2: igen,
0: így,
2: igen.
0: Ez sem egy jó irány.
1: De közben ebbe az irányba megyünk.
0: Igen, tehát az se jó, hogyha valaki le van nácizba, mert van véleménye,
2: így
0: vagy nem
2: van,
0: tetszése. Tehát
2: van,
0: ez
2: igen.
0: Sem pozitív.
2: Igen.
0: De valahogy én azt gondolom, hogy ez egy hosszú és rögös út az elfogadás, és pont a, mondjuk a színesbőrűekre nézve, akár a hollywoodi színészekre nézve, hogy gondoljatok bele, hogy annak idején elképzelhetetlen volt, hogy egy fekete fiú egy fehér lányjal legyen együtt. De tehát, hogy ez az olyan botrány volt, hogy bűncselekmény volt. Ma már azért ez nem, tehát ma már tök jó látni ezeket a színes embereket, tudod, tehát, hogy tök gyönyörű gyerekeik vannak, szóval, hogy nagyon ide. Az egy más kérdés, hogy az identitása a gyereknek az milyen, de
2: mert neki az a meg kell
1: ismét
2: küzdenie
1: egyet,
2: majd így
1: csak
2: van.
1: Hogy a paci másik oldalán nem kéne átesni. Én is ezt próbálom mondani. Tehát a túlzott PC-ség sem biztos, hogy célra vezető, mert az meg tud kontraproduktív lenni.
0: Az azért tud kontraproduktív lenni, mert ha túl visszük, akkor az embereknek elegük van ebből. Még kell mindenki elfogadni.
2: És akkor ezt mondják, igen. Még kell vonulgatni,
1: miért
2: kell.
1: Na, ez most egy
2: kell.
1: Szép zárszó.
2: Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gálaműsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
4: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, kapod felvételiben is!
5: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
6: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
7: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incsünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után.
9: Ma egy kicsit szeles időre készüljünk, és hűvöskésen indul a reggelünk, úgyhogy mindenképpen egy kis kabátot vegyenek fel. Egyébként 16 fokos a reggel, azért volt egy picit csípős. Délutánra csak 23 fokot ígérhetek, viszont a jó hírem az, hogy ha záporok, zivatarok előfordulnak, azok csak kis mennyiségben és rövid ideig.
10: Közlekedjünk. A vonalban a MÁV Inform ügyeletesebb kis Horváth Levente. Jó reggelt, mi a helyzet?
11: Szia Zoli, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, a Sláger FM vétel körzetében zavartalanul indult a reggeli vonatközlekedés. Na H6-os év augusztus 10-ig csak Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár karbantartás miatt, a kimaradó szakaszon volájáratokkal utazhatnak. A hétvégén változik a közlekedési rend a győri fővonalon, a távolsági forgalomban korábban közlekedő belföldi és nemzetközi vonatokra, az elővárosi forgalomban hosszabb menetidőre és a rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. A Népliget és Kapolcs között a MÁV csoport augusztus 2-áig express volánjáratokat indít, így segítve az eljutást a fesztiválra. A buszokra érdemes elővételben megváltani menetjegyet, a menetrendről, valamint az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
10: Köszönjük szépen! Ha már vasút, új szakaszába, új fázisába lépett a Rákóczi híd Pesti híd főjénél a vasúti híd átépítése, ezért a Soroksári utat lezárták a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Várhatóan vasárnap éjfélig. Tessék torlódásra készülni a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, a Kvassai Jenő úton befelé pedig a Weiss-Manfréd úttól, továbbá a Gubacsi úton és a Mester utcában a Könyves Kálmán körút előtt.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak itt.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:45 múlt 4 perccel, és még itt az előbbi filmszerepek kapcsán az jutott eszembe, hogy ha már úgyis elrúgtuk a lasztit, hogy van például végtag protézissel élő ismerősöm, meg egy edzőteremben, ahol régebben jártam, volt egy kerekesszékes srác, éveken át beszélgettük. És hogy ők is mindig azt mondták, hogy soha nem akarták azt, hogy jaj, mindig körülöttük forogjon. Tehát, hogy amikor túlzottan PC akarsz, meg túlzottan alá akarsz nyúlni kisebbségeknek, vagy olyan, az sem jó. Tehát kemény jég, vékony jég, de ez van.
2: Hát igen, nehéz. Hát figyelj, szerintem inkább azt mondanám, hogy bizonyos klasszikus helyzeteket meg kell tudnunk tartani, tehát hogy így tényleg, hogyha főleg ez a klasszik egy ismert dráma, egy színdarab, ahogy mondtad, a Nabukkót, vagy a mit tudom, kit mondtál, nem őt mondtad.
3: Kit mit mondtál? Nem voltam ott.
2: Nem volt, én nem láttam,
3: én
2: nem voltam.
3: Én a Hófehérkét mondtam nektek, hogy szegény
2: Hófehérkét. Nem az Odüsszeáról, hanem Otellót mondtad.
3: Ja, Otellót.
2: Tehát, hogy vannak ilyen klasszik szerepek, azokat szerintem nem lehet lecserélni, fölcserélni, tudod. Tehát, hogy így, és lehet, hogy ezen kell gondolkodni, amit te is mondtál, hogy a Hófehérkét ugye egy latin színésznő játszott.
3: Gyönyörű és nagyon tehetséges, csak megbukott a film.
2: Hát csak, de hogy a Hófehérkének nem az van, hogy Hófehér.
3: És szénfekete a haja, és hófehér a bőre.
2: És ez nem egy rasszista mese, érted, hanem ez egy ilyen sztori, hogy hát Hófehérke így néz
3: így
2: ki.
3: Van.
2: Tehát, hogy itt elindulni egy másik irányba, hogy Hófehérke legyen inkább színes bőrű. Tehát, hogy így, vagy ezek a történelmi karakterek. Igen. És a Bridgerstone azért nem zavar, mert az tényleg ez egy fikcionális sztori, ami egy ilyen klasszik kosztumos korban játszódik. Mi az, amit mondtam, a Trónok harca, de tó ugyanez a számomra, érted? Sárkányok vannak, ott aztán nekem minden
3: bármi
2: belefér,
3: lehet,
2: érted?
3: Persze, igen.
2: Meg pont most néztem egy ilyen film, hogy hívják azt a, Tom, hogy hívják azt a színészt, aki Chris Hemsworth-el játsza, igen, a kalapácsost, mondja?
3: Thor
2: a testvére.
3: Tudom, igen, a sötét hajú fiú, tudom. Igen, a nagyon jó
2: testvére,
3: színész.
2: Igen. Ő a Loki, azt
3: Loki-t
2: hiszem.
3: Játsza, igen.
2: Stamford, mindjárt nem tudom, milyen neve. Na mindegy, a lényeg az, hogy most kijött a Netflixen Pompeiről.
3: Igen.
2: Egy Pompeiről egy dokumentumfilm, ami egy ilyen dokumentumfilm, de közben belehelyezi a 2000 évvel ezelőtt, hogy a Pompei hogy égett le.
3: Tom Hiddleston, igen.
2: És kézzétek el, hogy ott van egy, és úgy helyezi bele magát ebbe az egészbe, hogy egy ott élő kisrácon keresztül, egy kamasz fiún keresztül, aki elmegy ácsnak egy feketéhez. De akkor azért azt tudnunk kell, hogy abban az időben nem volt rasszizmus, nem volt ilyen jellegű rabszolgaság. Tehát a rabszolgaság nem faji alapon történt, hanem adósság alapján, elfoglalt területek, és nagyon érdekes, hogy akkor a fehér kisfiú dolgozik kovácsként egy fekete kovács. Tehát, hogy van ilyen, és ez egy teljesen hihető történet.
3: Igen.
2: Na mindegy, azt nézzétek meg a Pompeit.
3: Jó lett?
2: Nagyon érdekes. Három részes, nem hosszú, úgyhogy azt érdemes megnézni.
1: Péter írja, kerekesszékkel élek 10 éve, remélem azt nem találja ki az AMCSI szakszervezet, hogy majd egy Trójában mondjuk legközelebb mi szerepet kapjunk.
3: Pedig?
1: Hát, pedig abba az irányba megy, de...
2: Hát és nem tudom...
1: Maximális tisztelettel.
3: Igen.
2: De például nagyon jó volt ilyen szempontból, hogyha ezt a témát érintjük, nekem nagyon tetszett az Avatárnak az első része, ahol ugye ő egy kerekesszékes volt, és ő lett az egyik navi.
3: Igen.
2: És akkor ott
3: de
2: mit történt?
3: De az úgy, hogy jó volt. Igen.
2: Tehát, hogy
1: de mert egy szerethető karakterbe helyezett bele, és nem testidegen. Tehát, hogy az, hogy mondjuk egy Trójánál, ez testidegenként hatna.
2: Hogy volt, igen.
3: Igen.
2: Úgyhogy... Igen, de ezek mindig szerintem nagyon érzékeny témák, tudod, hogy tudsz behozni ilyen dolgot, hogy tudsz például egy vak karaktert behozni egy szerepbe. Szerintem itt semmi mással nincs probléma, szerintem a scriptírók nagyon jók, amit csinálnak, vannak klasszikus történelmi karakterek, amikben szerint én azt gondolom, hogy nem kell megpróbálni változtatni, mert nem PC lesz a dolog, hanem hülyén fog kinézni. Tehát, hogy így Szerintem inkább ez a tanulság a dolognak. De egyébként az Odüsszea, hozzáteszem, hogy Elon Musk nyugodtan forgassa le az ő verzióját AI-jal, ugorjon neki, pénze van, esze van, úgyhogy csinálja meg.
1: Aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz jó a fogadtatás.
2: Matt Damon játsza az Odüsszeát, és nagyon jó lett az egész. Nekem nagyon hosszú, és mindenkinek, aki elmegy megnézni, én angolul néztem meg, mert az edzőmmel mentünk, aki perzsa, tehát angolul kellett, hogy nagyon cuki volt, ő nem is tudta, hogy ez egy mitológiai dolog. Azt mondja, God, this is very interesting, and Troy. De mondom, Trója, hát Muci, az Odüsszea vándorlásai alapján is. De az volt az érdekes, hogy utána rájön, úgyhogy nem ismertem, mert, és ez egy nagyon érdekes egyébként, hogy hogy az irániak, érted, mindent tudnak az iszlámról, aha, de semmi másról nem, szegényeket, ez az iskolai rendszerük. És utána rájön, hogy fölismeri a karaktert, az önmagunkban nézést, az önmagunkkal való szembeállítást, az, hogy valójában kalózok voltunk, és egy tökálom világban mozogtunk, tehát, hogy ő végül összerakja a fejbe, hogy miért is nagyon nagy darab az Odüsszea. Én azt javaslom, hogy ez ugye Homérosznak az eposza, úgyhogy mindenki egy Wikipédián fussa át én az egészet.
3: Mielőtt megnézi,
2: mert nem fogsz emlékezni minden részletre.
3: Srácok, azért én ezt szerettem egyébként, hogy 8. Henriket Erik bánán játszottam, mert tudjuk, hogy 8. Henrik hogy nézett ki a leírások alapján, egy ronda, csúnya, kövér, vörös nagyon ember volt, elhízott. És Erik bánán azért elég jól nézett ki, aki abból egy lányokban, úgyhogy én örültem, hogy játszottam.
2: Jó, de azért,
3: jobban tudtam azonosulni, bocsánat.
2: Igen, de ott is azért, ha belegondolsz, akkor fölfelé pozícionáltuk szegény
3: ez
2: Henriket.
1: Jó, hát ez gyakran megtörténik a filmekben.
2: És egyébként a Marie Antoinette, amikor a Kirsten Dunst játsza, nem tudom milyen, hogy hívták a királyt, az se úgy nézett ki, mert ugye a 16. Lajos az 194 centi magas, 200 kilós elhízott nagy darab csávó volt, és a Stern vagy Weiss, vagy nem tudom, hogy hívták a színészt.
3: Ezeket valahogy jobban elfogadjuk, azt hiszem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
2: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
6: Az egyik szamuráj kardomat.
5: Nem már. NASA ajándékba?
6: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
7: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
8: Ez a dal ismerős, ugye?
9: Ha én rózsa volnék.
8: Na és ez?
9: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
8: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A Suzuki globális elnöke Orbán Viktorral és Magyar Péterrel is tárgyalt Budapesten. A klímavédelem lett az erdőgazdálkodás első számú feladata. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szeptember 1-től megszűnik a vényköteles gyógyszerek áfája, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök szerint az intézkedés célja a magas gyógyszerárak csökkentése, miközben a szabályozás garantálja, hogy az áfa csökkentés a vásárlóknál jelenjen meg. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak, függetlenül attól, hogy a készítmény társadalombiztosítási támogatásban részesül-e, szemben a 27%-os általános áfa kulccsal. A kormány emellett a tűzifa áfájának 5%-ra mérséklését és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentését is előkészíti. A Suzuki globális elnöke, Toshihiro Suzuki csütörtökön Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével, majd Magyar Péter miniszterelnökkel is egyeztetett Budapesten. A megbeszéléseken a világgazdaság helyzete, az autóipar kilátásai, valamint az elektromos átállás és a magyarországi fejlesztési lehetőségek kerültek napirendre. Magyar Péter kiemelte, hogy a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon, és a jövőbeni beruházásokról is tárgyaltak. A japán vállalat 1992 óta gyárt autókat Magyarországon, bázisuk Esztergomban van. A klímaváltozás miatt az erdő klímavédelmi szerepe vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban. Erről beszélt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter, az Országos Erdészeti Egyesület Nyíregyházi Vándorgyűlésén. A miniszter szerint a jövőben a természetvédelmi és ökológiai szempontoknak kell megelőzniük a gazdasági érdekeket. Ezért nagyobb hangsúlyt kap a vízmegtartás, a biodiverzitás növelése és a természetközeli erdőgazdálkodás. Hangsúlyozta, hogy az átalakítást az erdészekkel együttműködve fokozatosan valósítják meg. Történetének egyik legsikeresebb felvételi eredményeit érte el a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem. Idén 5757 hallgató nyert felvételt az intézménybe, amellyel a BGE ismét a legnagyobb gazdaságtudományi egyetem lett Magyarországon. A legnépszerűbb szakok között a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás szerepel. Az egyetem közlése szerint minden alapképzésen történelmi csúcsra emelkedtek a felvételi ponthatárok. Az állami ösztöndíjas hallgatók átlagpontszáma pedig meghaladta a 415 pontot. Borul a közlekedés Délpesten. Mától vasárnapig teljes szélességében lezárják a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát a Ferencváros-Kelenföld vasútvonal fejlesztési munkái miatt. A korlátozás miatt a Soroksári útról nem lehet felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, és a hídról sem lehet lehajtani dél felé a Soroksári útra. A Budapest Közút és a BKK szerint jelentős torlódásokra kell készülni a környéken, ezért az autósoknak az M5-ös bevezetőjét, az Üllői utat, illetve a Gubacsi út vagy a Mester utca felé vezető kerülőutakat ajánlják. A lezárás a közösségi közlekedést is érinti, több busz terelve közlekedik, a 2-es és a 24-es villamosok pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig járnak. Kissé változékony lesz ma az idő, de sok napsütés várható. Az olykor megnövekvő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem valószínű, de záporokra, zivatarokra lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnaptól lassú melegedés kezdődik, és sokkal többet fog sütni a nap. A hétvége két napja közül szombaton lesz jobb idő. Ekkor tervezzenek inkább szabadtéri és vízparti programot.
13: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
14: Az M1-es autópályán Óbarok, Bicske és Biatorbágy térségében már lelassult a haladás, az M3-as bevezetője nagyjából az M0-ástól zsúfolt befelé, apropó M3-as óvatosan, figyelmesen kifelé a városból, hiszen a hétvégi Forma 1-es futamra tekintettel már felfestették az ideiglenes sávokat is, vigyázzanak, hogy melyiket választják, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán szintén erősödik már a forgalom a főváros felé. Ahogy Bori említette a hírekben, lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt. Vasárnap éjfélig marad érvényben a korlátozás, addig jelentős torlódásra kell készülni a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, illetve a Kvassai Jenő úton, a Gubacsi úton és a Mester utcában is. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál pedig csak balra lehet tovább menni. Egyébként a 2-es és a 24-es villamos is rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást, az érintett BKK autóbuszok pedig természetesen szintén terelő úton közlekednek, csak úgy, mint ahogy gépjárművel is szükséges.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 7 perc, itt Pordán Petra.
15: Somogyi Zoltán is.
16: És a jó öreg, nagyon kedves Rádió Csilla.
15: Nagyon akkor... kedves lett a jelző.
14: Nagyon kedves, mert mindjárt a Magyar Kerékpáros Klubot
16: jaj,
14: kapcsoljuk.
16: Jaj, de várom, cipálom.
14: Előbb azonban Harry Styles érkezik.
0: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Sláger FM.

0: Hola, hola, itt a Sláger reggel, 4-8 lesz egy perc múlva, és egy reggel már jeleztük, ugye most, hogy így bejelentették a 3-as metró vélt vagy valós meghosszabbítását.
1: Tervezett, mondjuk így, igen, és azért, akkor az úgy...
0: Igen, most talán mondják,
2: ez,
0: hogy
2: ez még csak egy tervezet?
1: Hát ez egy tervezet, hát még nem indították el.
0: Igen, de azt mondta egyébként a Vitézi, hogy most viszont valahogy úgy kezdte a sajtótájékoztatót, hogy tényleg van is hozzá pénz. Tehát most na, nem csak egy tervet jó. mutatnak be, hanem hogy na mindegy. De és ennek kapcsán viszont rögtön felerősödtek bizonyos hangok. Például a Magyar Kerékpáros Klub szerint tök jó, hogy van metró, de hogy ideje lenne most már mondjuk a bicikli utakra is költeni, és hogy azt érzik, hogy már megint sokad rangúak lettek, de hogy hangzott ez pontosan? Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke csatlakozik hozzánk a vonalban.
1: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, és szeretném valóban előre bocsátani, hogy nem vagyok metró ellenes, tehát egy konkrétan ott nőttem föl a Rózsa utcánál, ahol most új metró állomást terveznek, és
0: hát
3: egy nagyon fontos hely, és tök jó. Viszont, és igazából azt hiszem, hogy csak egy kicsit az bánt, hogy egy olyan ügyet képviselek, ami nagyon olcsó, nagyon hatékonyan lehet, nagyon kevés pénzből fejleszteni, de valahogy mégis mindig kicsúszik, nem sikerül elég nagyra csomagolni pont emiatt a projektjeit, nem kerül elég sokba ahhoz, hogy valahogy, nem tudom, ilyen igazi nagy politikai termékké váljon, miközben nem egyébként minden mérésük szerint akarnak biciklizni a budapestiek tömegesen, vagy Bécsben például 4-szer annyian bicikliznek már, csak amiatt, hogy költenek erre az ágazatra is.
2: Egy olyan kérdésem lenne például, mert hogy ugyanakkor például, ami szerintem még a bicikliseknek is fontos lehetne, az például az elektromos autózásnak a megsegítése lenne, hiszen azért nem mindegy, hogy benzingőzbe biciklizik az ember, de látod, azt is a háttérbe szorítják a fővárosban.
3: Hát, ha valaki biciklizik, annak szerintem ilyen egzisztenciális kérdés az, hogy a biciklizést segítsék meg végre. Igazából pont az a gondom, hogy ezt a felvetést a Facebookon is egy elég erős képekkel próbáltam illusztrálni, és pont az a bajom, hogy ebben meghalnak emberek, félnek a közlekedéstől, nem mernek kimenni az utcára, kereszteződésekből elütik őket. Én is találkoztam már olyan családdal is, szülővel is, aki elvesztette a gyermeket, és az a fontos ebben, hogy ezek egyre inkább elkerülhetők, megvannak azok az építési módszerek, közlekedéstechnika, amivel ez kikerülhető, igazából csak az lenne fontos legyen az az állampolgár is,
1: Gábor,
3: aki éppen biciklivel megy.
1: Az a meglévő bicikli utakat szeretitek? Tehát ti örültök annak, hogy ezek vannak?
3: Nem mindegyiket. Tehát az a baj, hogy vannak olyanok, amiknek a baleseti kockázata elég erős, ezek főleg a járdára építettek, és most például valószínű, hogy lett egy demonstrációnk a budai rakparton, a Gellért rakparton, mert egyszerűen olyan sok gyalogos keveredik nagyon szűk területen kerékpározókkal, és a közösségi költségvetésben megszavazott gyakorlatilag felújítás lehetővé tenni, hogy legalább egy szakaszon a rudasfürdő előtt kibővítsük a kerékpárutat, elválaszták a járdától, és évek óta be van akadva ez a projekt is, pedig olyan kevés, 1-2-10 millió forintba kerül, és ezek nagyon bosszantóak. És rengeteg ember, hát ott naponta 5-6 ezer ember kerékpározik.
2: De szerinted a főpolgármester úr az nem viseli a szívén a bicikliseknek a sorsát, mert nekem mindig úgy tűnt, hogy őt neki ez egy fontos projekt.
3: Nem viseli, csak van egy üvegplafon, hogy én azt mondom egyébként, hogy ha valaki azt szeretné megítélni, hogy egy város valóban gondoskodik-e a kerékpározóiról, arról a 2-3%-ról, úgy Budapesten, akkor a költségvetését kell megnézni. Van 2-3%, az ilyen asztal alá esett morzsa kategória vagy nagyságrend. Hogyha ez sincs meg, hanem ezrelék van, akkor alulfinanszírozzák ezeknek az embereknek a közlekedését.
2: Szerinted mi a fontosabb, a jelenlegi bicikliutaknak a biztonságosabb átétele és a logikusabb felfestése? Értem itt ez alatt, tudod, amikor így meg azt nézem, hogy a Váci úton elindul egy bicikli sáv, majd eltűnik a semmibe. Ugyanez megtörténik, ahogy mész ki az Árpád híd felé a Váci úton például.
3: Hát ennél jobbat
2: meg
3: tudok.
2: Az Üllői úton.
3: Ott van
2: a Margit híd, ahogy mész föl, és eltűnik az egész. Tehát, hogy nem ezeket kellene egy biztonságos patkával elválasztani, olyanná tenni, hogy nekem egy biztonságérzetem legyen a biciklizésnél?
3: Én igazából ennél jobbat mondok. Ha vége van egy kerékpárútnak, az engem annyira nem zavar, hogyha előbb-utóbb folytatják. Tehát nekünk az a fontos, hogy a főhálózat a lehető leghamarabb összeérjen, mert egyszerűen nem indulnak el az emberek, hogyha a 10 kilométeres vagy 5 kilométeres útjukból 500 méter vagy 1 kilométer egy darálon vezet keresztül, akkor azok bicikliznek, akik már most ismernek. De például olyan is van, hogy Újpesten az Ártérnél 2 kilométer kerékpárútat építettek, Eurovelo 6-os, ez a nemzetközi európai bringa száda gyakorlatilag, és az elején 200 méter, és a végén 100 méter, az gyakorlatilag egy gazos, bozótos erdő 2 éve.
2: Tehát, na, akkor nem, nem ezeket kellene első körben rendezni? Például nekem nagyon érdekes az, amikor a körúton mész, és akkor egy ilyen, hát egy ilyen 50-20 méterre ilyen műanyag karók le vannak szúrva.
0: Aminek a felét kidöntötték az autósok, az sem bizalomgérjesztő.
2: Nem, nincs kidöntve, ez nagyon áll, mint Katiban a gyerek. Majd eltűnik, mert buszsáv lesz az egészből. És nem tudom, hogy hova tűnt Csóri biciklis. Tehát, hogyha nekem lenne, érted, egy 8 éves gyerekem, aki nem merném kiengedni, persze, hogy a körúton menjünk a Margit szigetről az Oktogonig biciklivel. Nem engedném ki. Tehát szerintem az a baj a bicikli utakkal, hogy totál bénán és faramucin vannak megcsinálva, és senki nem rendezi ezt. Tehát, hogy amit mondtam az adás elején, hogy a Rue de Rivoli Párizsban, meg a Boulevard Saint-Germain, vagy a Saint-Michel, ott ki van alakítva. Nem azt mondom, hogy minden tökéletes Franciaországban, félreértésnesség, de ez szerintem életveszélyes, ahogy
0: Gábor,
2: ma biciklisek
0: vannak. Gábor, de most, bocsánat, én is rendszeresen biciklizem a városon belül is.
2: De tehát, hogy biciklizem?
0: De biciklizem. Hát, te már csak tudod, hogy a...
1: Azt hittem, csak a naplástő környékére mész a városba, és beszoktam tényleg.
0: Persze. Múltkor majdnem idáig eljöttem. Csak reggel most nem fogok ide izzadni. Hogy azt szerinted a pontszerű beavatkozásoknak van-e értelme, mert hogy majd előbb-utóbb, ahogy mondod, összeér a hálózat, vagy pedig mondjuk tényleg neki kéne egyszer ugrani emberesen, és hogy legalább a gerinc hálózatot azt úgy, ahogy van, rendbe tenni, de akkor kilométereken keresztül, és nem csak ilyen pár száz métereket itt-ott.
3: Mindennek van értelme, de ami nagyon fontos az, hogy a budapesti mobilitási tervben 2019-ben megtavasztak egy beruházási listát, és abban ott van körülbelül 20 darab tétel, ami avval foglalkozik, hogy hogyan lehet minél hamarabb kiépíteni a kerékpáros főhálózatot. És ezeket meg kellene valósítani egyenként. Uh-huh. És most jó ez a metró is, csak körülbelül, mit tudom én, 30-szor vagy 50-szer annyi pénzből, mondjuk a harmadik kalapból beelőzött az első kalapos biciklis filléres beruházásokat, és ezt ha komolyan vennék, akkor persze legyen meg a metró is, tök jó, a biciklivel tök jó kombinálható Újpestről, tehát abszolút pont tegnap Vitézi Dávid egy tök jó szöveget mondott arról, hogy hogyan lehet kombinálni, és valóban így csinálják mindenhol, viszont kell rákölteni a töredékét, annak 2-3%-át az összes közlekedési költségvetésnek, az olyan kevés, mintha valaki a fizetéséből elmegy egyszer focitni, vagy nem tudom, havon. Tehát, hogy egyszerűen egy nagyon kicsi összeg. És mi ezért lobbizunk.
2: Gábor, még egy kérdésem lenne, hogy szerinted Budapest más nagyvárosokkal szemben mennyire alkalmas a bicikli, tehát hogy mennyire lesz népszerű a biciklizés, gondolok itt a budai részre, amikor mondjuk
3: Budapest az Bécsi kerválosa, pont olyan hegyek vannak, pont olyan belvárosa
2: Szerinted a Hűvösvölgyi út, az Istenhegyi úton, Erzsike néni föl fog tekerni egyszer?
1: Erzsike néni nem
3: most
1: biztos.
3: Most voltam Hollandiában, az emberek 50%-án már elektromos társegítésű bringákkal teker.
1: Ez
3: az
1: ott annyira
3: jön,
1: az,
3: hogy Erzsike néni az hétvégén föl fog menni a Norbafára, nem tudom, rétesedni.
2: De most én a közlekedés szempontjából nézem, csak azért, mert a közlekedés, ugye ha a metróhoz hasonlítjuk, az nem egy szórakoztatási dolog, persze, tehát nem egy szabadidősport a metrózás, hanem az
3: hát
2: a közlekedés. Hát
3: a bicikizés sem, ez itt a nagy baj egyébként, hogy nagyon
1: sokan. Hogy itthon így gondolnak rá.
2: Értem, csak nincs előttem, ahogy bárki fölteker mondjuk a Fény utcai piacról bevásárolva pár cekkerrel, fölül egy biciklire és fölteker a Hűvösvölgyi úton, és kimegy
3: ez
2: mondjuk.
3: Ez a város lakóinak az 5%-án a probléma. Az összes többi síkon lakik, nagy lakótelepeken rábiciklizhet a Kőbány, a kispesti állomásra, vagy a belvárosban biciklizhet. Az embereknek síkon lakik, vagy nagyon kis emelkedőn lakik, a körülbelül a 95% a Budapesten. Tehát nekik abszolút teljesen üzenet, és ráadásul mozoghatnak, tehát ez egy tök jó dolog, hogy tovább is fognak élni tőle, tehát itt újabb előnyök vannak, hogy azt a kevés pénzt, amit ráköltünk a bringázásra, azt mondjuk a TB-n keresztül 10-szer fogjuk visszakapni, tehát ez egy befektetés.
0: Gábor, nézd a jó oldalát, hogyha megcsinálják ezt a metrós fejlesztést, akkor talán csökken az autóforgalom, és közvetetten mondjuk ez is segítség a kerékpárosoknak.
1: Szerintem nem.
3: Hát bízom benne egyébként, mert például a 4-es metró lehetővé tette a Bartók Béla úti kerékpársávot például, és szerintem ugyanígy, hogyha tehát ez valóban van ilyen hatása a metrónak, és azért abszolút üdvözlöm, hát a tömegközlekedés nagyon jó dolog, tehát én is ma például avval jöttem tegnap biciklivel, teljesen ilyen kombinálható, váltogatható eszközöket.
1: Hát sok sikert kívánunk nektek a kezdeményezéshez, mert tényleg az lenne a jó, hogyha biztonságosak lennének a bicikli utak, hogy minél többen használják.
0: Aztán legközelebb majd arról faggatunk, hogyha a munkába megyünk, akkor hol zuhanyoz.
1: Ja, igen.
3: Köszi, hogy így drukkoltok. Egyébként Hollandiában senki sem zuhanyozik, amikor bemegy a munkába, hanem egyszerűen lassabban teker egy kicsit, és az sokkal több időt jelent, mint amennyi egy zuhanyzás.
1: Mondjuk az elektromos bringával simán tudsz úgy menni, abban igaza van, Gábor. Abban nem izzadsz meg.
2: Annyi biciklit sehol nem szednek ki a csatornákból, mint Hollandiában.
1: Igaz. Ja. Majd most mész Amsterdamba, megmondod, hogy mennyi bringa.
0: Elküldjük a Cilát tanulmányútra. Köszönjük
1: Gábor.
0: Szépen
1: Kriti
0: Gábornak. A Magyar Kerékpáros Klub elnökét hallottuk itt a Sláger reggelben, és most mindjárt Cilát halljuk megint egészen másként dalolászva.
1: Ó, igen. Hát.
0: Kis jó indulattal. Igen, fejtsék meg, hogy mit hablatjol. Most kell jelentkezni. 06 30 30 30 95 8.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
2: Válts prémium elektromos közlekedésre. Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
3: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
4: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
5: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: A gazdaságtudomány volt a legnépszerűbb képzés a felvételén. Át akart kelni gyalog egy férfi a Velencei tavon, de az iszap fogja lett. Ezen a hétvégén is elmarad a Balatonátúszás. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az általános eljárásban jelentkező több mint 140 ezer fiatal közül 71.467-en az első helyen megjelölt képzésre nyertek felvételt. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szerint a szeptemberben tanulmányaikat kezdő hallgatók 10-ből 8-an állami ösztöndíjas képzésben folytathatják tanulmányaikat. A legnépszerűbb képzési terület idén is a gazdaságtudomány volt, ezt a pedagógus képzés és a műszaki képzés követte. A legtöbb felvett hallgatót ismét az ELTE fogadja, több mint 13.700 gólyával. A legmagasabb ponthatár a Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakán volt, ahol 477 pont kellett a bejutáshoz. Azok számára, akik most nem kerültek be egyetlen képzésre sem, a pótfelvételi eljárás még lehetőséget kínál a továbbtanulásra. Át akart kelni gyalog egy férfi a Velencei tavon, de az iszap fogja lett. A budapesti férfi szerda délután a velencefürdői Szabastrand felől indult, de a parttól másfél kilométerre elakadt. A víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppett a vastag iszapba, amiből csak nehezen tudott kiszabadulni. A férfi ettől pánikba esett, és az északi stranddal szemközti nádasból kért segítséget. A vízirendőrök azonnal a helyszínre siettek, és rövid időn belül meg is találták a férfit. A szolgálati kisgéphajójukba segítették, majd sérülésmentesen az északi strandra szállították. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság ismét felhívta a figyelmet, hogy a Velencei tó alacsony vízállása megtévesztő, a mederben vastag, süppedős iszap és rejtett sérüléseket okozó tárgyak is lehetnek. A várhatóan túl alacsony vízhőmérséklet miatt ezen a hétvégén sem rendezik meg a 44. Lidl Balatonátúszást, közölte a szervező Budapest Sportiroda. Az eseményt korábban már elhalasztották a kedvezőtlen időjárás miatt. A tervezett új időpont most augusztus 1-e szombat. Akinek ez nem megfelelő, július 28-án délig mondhatja le a nevezést. A jelentkezést július 30-án újra nyitják, így a felszabaduló helyek függvényében új résztvevők is nevezhetnek. Szeptember 6-án rendezik meg a 41. Vizer Budapest félmaratont a fővárosban. A verseny rajtja a Pázmány Péter sétányon, az ELTE Lágymányosi kampusza

0: előtt lesz. A szervezők egyéni, páros és trió félmaratoni, valamint 10 kilométeres távval várják a résztvevőket. A panorámás útvonalon zenei pontok és szurkolói zónák is színesítik a programot. A nevezés már elindult, a rendezvény a kezdő és a tapasztalt futóknak egyaránt lehetőséget kínál a megmérettetésre. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Drága aranyhallgató, nem kell annyira idegeskednünk, még nincs itt a kánikula, majd csak jön a kánikula, mert ma reggel például olyan 13-14 fok volt a hajnali órákban, napközben 23 és 25 fok lesz, ami egy nagyon kellemes idő, úgyhogy csak a jövő héttől számíthatunk rettenetes kánikulára, egyelőre egy kellemes hétvégénk lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Az M1-esen most is nagyon erős a forgalom Budapest felé a terelésben, főleg Tatabánya és az M0-es között, tehát ott végig. Érdemesebb autóval a belső átterelt sávot választani, bár tegnap, amikor jöttem visszafelé Pestre, mindig az állt meg, a külsőbe meg húztak el mellettünk a kamionok, de azért higgyünk benne, hogy reggel ez fordítva van. A Soroksári utat lezárták a Vágóhíd utca és a Kvassélyenő út között a Rákóczi hídnál, a vasúti híd átépítése miatt egészen vasárnap éjfélig, addig mindenkinek kerülnie kell, ideértve a BKK járatait is. A 2-es és 24-es villamos pedig rövidebb útvonalon közlekedik. Közben Kis Horváth Levente a vonalban, a MÁV Inform ügyeletese. A vonatokkal most mi újság? Jó reggelt!
4: Szia Zoli, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útrakelőknek jó hírem van. A Sláger FM vétel körzetében zavartalanul indult a reggeli vonat közlekedés. A H6-os év augusztus 10-ig csak Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon volájáratokkal utazhatnak. A hétvégén változik a közlekedési rend a győri fővonalon, a távolsági forgalomban korábban közlekedő belföldi és nemzetközi vonatokra, az elővárosi forgalomban hosszabb menetidőre és a rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. A Népliget és Kapolcs között a MÁV csoport augusztus 2-ig express volánjáratokat indít, így segítve az eljutást a fesztiválra. A buszokra érdemes elővételben megváltani menetjegyet, a menetrendről, valamint az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
6: Lősz

0: főszerepben, a főszereplő, Géza Hofi!
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Képzeld el, eldugult a pöcegödör. Van olyan? Na és kihívták a mesterembert, hogy meg kéne csinálni. Na! Buj. Érezni érezték, látni nem látták. Buj. Egyszer csak jön fel a mester. Azt mondja az inasnak, 22-es kulcsot. Fölmegy, lemegy. Azt mondja az inasnak, aztán fiam, figyelsz? Igen, mester, figyelek. De csak azért, mert különben életed végéig adogathatod a kulcsokat.

righteous, sister sinner says funky. How bizarre.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Szevasz, Robi, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt.
4: Hello, Robi.
2: Te megbeszélésre rohansz, úgyhogy gyorsan kell veled játszanunk. Milyen megbeszélésed lesz?
3: Hát egy építőipari cégnél dolgozom, és egy projekt megbeszélés lesz.
2: Ó, mit építetek?
3: Mindent is. Tehát a zsalu kölcsönzéssel foglalkozom, és ugye az meg a vasbetonhoz kell.
1: Pörög most az építőipar, vagy felpörög éppen, vagy most mi van
3: rá,
1: vele?
3: Fogjuk rá, tehát...
4: Jó reggeli munka ez.
2: Igen.
1: Hát nem csak ugye volt időszak, amikor torták bele a...
2: Volt, amikor nem.
1: Igen, aztán volt, amikor megrekedt, azért kérdezem, hogy most éppen mi a szitu, de...
4: Hát mostációlapon kell dolgozni.
3: Középúton vagyunk inkább,
1: jó,
3: azt mondom.
1: Reméljük, hogy majd felfut. Neked jó munkát, de előbb akkor sok sikert. Na figyelj!
2: Na, van-e ötleted?
4: Jó, direkt elhamiskáltam.
1: Direkt, persze.
2: Az a rész, ez az áj, ez nagyon jellegzetes a dalból.
1: Micsoda, hogy fogalmad nincs? Figyelj, meg is lett a saját magát, ez durva.
4: Na?
3: Nem, az a baj, hogy még ez az extra rá segítés, vagy plusz segítség.
2: Olyan.
3: De jó, mit közelebb.
2: Ó, Robikám.
3: Hát most tényleg, tehát még azt sem tudom eldönteni, hogy magyar vagy külföldi előadó.
2: Figyelj, akkor kérdezz rá egyébként külföldi.
1: Igen.
4: Nincs meg?
3: Nincs.
4: Latin.
1: Elgondolkodik ezen a helyedben.
3: Robbie Williams.
2: Nem.
1: És ez egy rákérdezés volt.
2: És nagyon messze voltál tőle, sajnos. Most nálunk maradt a páros belépő július 30-ra a Kis Csillagzenekar lemezbemutató koncertjére a Budapest Parkba. A két fő részére szóló belépő az augusztus 6-i Leander Szimfonikórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és az egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartal a rádióhallgatásra és visszahallgatás funkcióval, de majd ezeket játszunk.
3: Jó, akkor sok sikert kívánok.
1: Neked meg jó
2: munkát. És jó pihenést, mert hirtet, hogy jövő héttől Szabin leszel, úgyhogy jó pihenést.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, kapod felvételiben is!
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Szil 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP a 17. alkotmánymódosítás miatt. Pénzügyi alapot hoznak létre az aszbesztel szennyezett utak mentesítésére. Megkezdődött a Forma 1-es hétvége a Hungaroringen. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Az Alkotmánybírósághoz fordultak a kormánypárti képviselők a 17. alkotmánymódosítás miatt. A Fidesz és a KDNP indítványa szerint a parlament olyan kérdéseken módosította az alaptörvényt, amelyek nem tartoztak az alkotmánymódosító hatáskörbe. A több mint 40 oldalas beadványban azt kérik, hogy az AB semmisítse meg a kifogásolt rendelkezéseket, köztük azokat, amelyek a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését, az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves korlátozását, valamint az alkotmánybírók 70 éves korhatárát érintik. A képviselők azt is indítványozták, hogy az Alkotmánybíróság az Európai Unió bíróságához forduljon előzetes döntéshozatali eljárásért. Új 3 milliárd forintos pénzügyi alapot hoz létre a kormány annak érdekében, hogy felgyorsítsa az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítését. A bejelentést Köböl Anita kormányszóvivő ismertette a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten, hangsúlyozva, hogy a cél a mielőbbi és jogszerű megoldás biztosítása az érintett településeknek. A támogatási alapból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszt térképpel, emellett vállalják, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a szennyezés mértékét, és az eredményekről rendszeres beszámolót készítenek. Újabb 30 térfigyelő kamerával bővítik az 5. kerület közterületi megfigyelőrendszerét, írta Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros Lipótváros polgármestere. A belvárosi hálózatot nemrég 162 kamerára fejlesztették, az új eszközök telepítése után pedig már összesen 192 kamera működik majd a kerületben. A fejlesztés célja a közterületek biztonságának erősítése, a gyorsabb hatósági reagálás támogatása és a helyiek nyugalmának növelése. Kristályt árult egy 65 éves nő Budapesten. A nyomozás adatai szerint a vádlott 2024. augusztusától 2025. szeptemberi elfogásáig árulta kis tételekben a drogot a Blahalúza téren és környékén, majd a tevékenységét azután is folytatta, hogy bűnügyi felügyeletet rendeltek el vele szemben. Mivel a nő oktatási intézmények közelében is terjesztette a kristályt, az ügyészség a vádlott fegyház büntetését indítványozta vagyonelkobzás mellett. A vádlottat a józsefvárosi köztereken lévő térfigyelő kamerák sem zavarták. Ezek három esetben is megörökítették a tranzakciókat. Már tegnap benépesült a Hungaroring környéke, megérkeztek a szurkolók a hétvégi 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra. A pálya teljes egészében elkészült, a versenyzőkre pedig a hivatalos sajtótájékoztatók mellett több látványos program is várt a médianapon. A rajongók találkozhattak Forma 2-es és Forma 3-as pilótákkal, valamint olyan magyar vendégekkel, mint Kapu Tibor űrhajós vagy Kis Norbert többszörös Európa-bajnok kamionversenyző. A sajtótájékoztatókon Fernando Alonso, Carlos Sainz és Oscar Piastri is értékelte az idényt és a hétvégi esélyeket. A Magyar Nagydíj programja ma a szabad edzésekkel kezdődik. A futamot vasárnap délután 3 órakor rendezik. Sok napsütésre lehet számítani ma az ország nagy részén, de napközben több felé képződnek gomoly felhők, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is élénk erős lesz az északias szél. A hőmérséklet 25-27 fok körül alakul. Szombaton már melegebb, akár 30 fokos időre is készülhetünk, sok napsütéssel, de többfelé friss lesz a hajnal, és élénk lehet a szél is. Vasárnap újra záporok, zivatarok jönnek.
14: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
15: A legfontosabb közlekedési infó talán, hogy a Soroksári utat lezárták a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára, illetve a Lechner-Ödönfasor, Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedési járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább haladni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Cseper felé fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé pedig nem lehet tovább haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé lehetséges kerülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekednek, nem érintik a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK buszjáratok pedig terelő úton járnak. A Közvágóhíd a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most folytatódik a Sláger reggel.
15: 8 óra 6 perc, ma reggel sokat beszéltünk a PC-ségről. Nagyon sok hölgy kiakadt most itthon egy új hirdetés kapcsán, amiben egy fiú parodizál egy női dolgot. Jövünk mindjárt a meglepő részletekkel. Itt Fordán Petra,
17: Somogyi Zoltán
15: és
18: Kajdi Cilla, Rádiós Cilla.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz már 2 perc múlva. Egészen érdekes hirdetés bukkant föl a közösségi médiában. Egy közösségi média sztártól, ezt mondhatjuk, ugye?
2: Már mondhatjuk,
1: Patrikra, hogy ő egy influencer sztár.
2: Hát a Forbes listáján is rajta ugye, volt.
1: Itt volt,
2: azért
1: hogy
2: beszélgettünk vele.
3: Valamelyik, meg kinek a óriás plakátja? Tényleg? Keverem
2: ja,
3: őket.
2: Tudom,
3: mert van a Csingisz, meg a Stump, igen. Patrik, és nekem ez igen. Két totál egyforma ember.
1: Tehát, régen meg valamelyik ilyen táplálék kiegészítőnek is volt már reklámarca. Na, az az érdekes, megmutatom inkább, mert egyszerűbb, mint hogy elmondjuk, hogy mi történik. Szóval egy videóban, ahol hát úgy, mint ahogy ő általában ugye szokta videóiban, egy magára húzott egy ilyen felmosó rongyot, bocsát a fejére. Ezúttal egy piros színűt, mert hogy akit ő megjelenít ebben a videóban.
4: Megjöttem, Csajci, hiányoztam? Csajci, minden hónapban eljátszod ugyanazt a hit. De nem tudom, én lennék a legjobb.
1: Tehát ő maga a menstruációt alakítja ebben a filmben, azért van piros színű haja.
4: Szuper. Mindegy, engedj ide. Arra gondoltam, hogy csinálhatnánk több programot.
5: Nincs egy melegítőt.
4: Ah, viszont, hogy ez segíteni fog bármit is. Talán. Szóval el lehetünk strandolni.
5: Persze.
6: Tényleg nem áztam át, most már tökre furán érzem magam.
4: Többé nem kell aggódnod.
1: És akkor utána itt kék parókában is felbukkan, vagy hát nem paróka, mert ez ilyen nem tudom micsoda.
2: Ez paróka, szerintem, igen, paróka.
1: Nem klasszik hajat, hanem nem tudom.
2: Ilyen fényes paróka, igen.
1: Mert hogy ő maga
3: hát
1: az a bizonyos...
3: Hát olcsó kínai paróka, 1250 ér.
1: Tehát ő az a kékszínű vagy lilaszínű termék, amit ti hölgyek szoktatok használni, ugye?
2: Igen, és ő ugye általában hölgyeknek szokta inkább a tartalmakat készíteni, akik most nagyon kiborultak, és olyan kommenteket kapott, amit még szerintem életében soha. Na. Tökre megértem. Például néhányat mondanék, jó közülük. Nem az a feldühítő ebben az egészben, hogy férfi, hanem az, hogy idétlen sztereotipikus módon valósította meg ezt a reklámot. Aztán többen sérelmezik azt, hogy lehetett volna például ismeretterjesztő, felvilágosító vagy értéket teremtő módon is csinálni ezt, vagy esetleg ahogy egy normális férfi, hogy támogató legyen egy nővel szemben, amikor mondjuk nehéz napok vannak.
1: Értékteremtés az manapság már nem nagyon cél nekem, ami ebből hiányzik, hogy az jut eszembe, hogy régen volt is egy ilyen kampány egy 10 pár évvel ezelőtt, hogy talán óriás plakáton, hogy a reklám az több, mint reklám, tehát ez egy művészeti dolog is lehet, tehát hogy az utcán egy szépen megkomponált fénykép például tud jól mutatni, hogy annak idején egy jó tévéreklám az megérint, tehát hogy az tudod, jól esik megnézni, ez egy jó, kis film.
3: Jó, és jó, de figyelj,
1: ebben így
3: szerintem itt ez több sebből vérzik. Az egyik az, én azért szeretem egyébként nagyon a social médiát és ezt a közösségi média platformot,
1: igen?
3: Mert hogyha te mondjuk televíziós, vagy rádiós, vagy bármilyen szereplő vagy, és rettentő hülye vagy, ez hosszú-hosszú évekig nem derül ki rólad, ha nem jött volna a social media. De mivel a social médiában te magad vagy a szerkesztő,
2: igen,
3: a kreatív, az ötletgazda, ezáltal pillanatok alatt ugye magadra tudod rántani, hogy pillanatok alatt kiderül, hogy hülye vagy. Itt ugye az is kiderül, hogy a marketinges sem volt komplet, mert azért azt kell tudnunk egy ilyen reklámnál, én sok reklámtartalmat készítek egyébként, hogy nagyon-nagyon striktek alapján, tehát szabályok alapján mehet ki egy-egy reklám. Tehát, hogy egy-egy nagy multicég egy elhibázott mondat, tehát most mondok erre egy példát, egy üdítőitallal dolgozom, nem jelenhet meg a túlfogyasztás, nem jelenhet meg a félig flakon, nem jelenhet meg, hogy kidobod, nem jelenhet meg a pazarlás. Tehát rengeteg olyan dolog van, amin én örjöngök, hogy én már pedig az én kreatív ötletem, de nem engedi a cég. Tehát, hogy itt egy szűrőn át kell menni ennek.
2: De ez miért ment át szerinted, Csabi?
3: Hát azért,
2: tehát a nőket így ábrázolni, hogy ott van egy kis barátnő, aki ott szenved,
3: nem az a baj, nem az a baj, hogy így ábrázolja szerintem a nőket, mert a nőknek igenis a menstruáció az egy nagy fájdalommal. Hanem az
1: hát
3: van, hogy
1: ezen
3: nem röhögünk.
2: Így, tehát, hogy így,
3: és nem azt mondja, hát egy takaró nem segít.
2: Tehát, meg hogy menjünk együtt, jaj, miért nem megyünk együtt strandra? Tehát, hogy...
1: Hát de ő maga a fájás, tudod?
2: Én értem. De egy nő tudja, hogy nem, hogy a strandra nem akarsz akkor menni a szobába.
3: Igazából az van, hogy rengeteg hülye tartalom készül. csak itt most az a baj, hogy ezért sok-sok pénzt kapott az influencer, igen, hogy hülye tartalmat készítsen, és ezt nem kontrollálta a reklámügynökség, vagy a kreatív.
1: Itt van velünk a vonalban Wolf Gábor, kisvállalati marketing szakértő, maga a marketing kommandó. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
7: Jó reggelt, hallottok!
1: Te mit szólsz, mint reklámszakember ehhez a hirdetéshez? Mi volt az első gondolatod?
7: Az első rögtön az, hogy a Procter & Gamble, ugye, aki az Always-nak, igen, a tulajdonosa, egy nagyon komoly cég, és nagyon profi reklámozó, és aki mögött olyan kampányok vannak, pont mint az Always-ben, hogy emlékeztek erre, hogy dob egy lány, hogy fut egy lány?
2: Igen.
7: Ezeket a sztereotípiákat szembeállította azzal, hogy sportolókkal, és egy nagyon vagány felemelő kampányt csinált
1: igen.
7: neki,
1: igen.
7: hogy ők mit gondoltak, és nekem mindig az első gondoltam, hogy szerintem ők ezt tudják, hogy mit csinálnak.
1: Tehát direkt
7: tehát
1: csinálják
7: marketing
1: most,
7: szempontból biztos jól átgondolt. Tudom, hogy náluk sok a női döntéshozó, tehát ez nőken is keresztül, mert nem olyan, mint olyan egy-két éve a Nissannak, amit csak pasik igen. csináltak, egy ilyen férfi, és ráadásul az egy kampány volt, ez csak egy influencer poszt. Tehát mindig ezen gondolkodok, hogy ez az első gondolatom. És szerintem én egy kicsit más állásponton vagyok, mint hallottunk.
3: Figyelj, én ezzel azért nem tudok egyetérteni, mert ugye teljesen, tehát hogy ez körülbelül olyan, mint a televíziós szereplés. Nincs, nekem nézőnek nincs abba beleszólásom, eddig nem volt, hogy mondjuk Majkát vagy Pápa Jócit akarom nézni a képernyőn, nagyon okos emberek a televízióban eldöntötték, hogy ott fogom nézni. Viszont ez az egész megváltozott a közösségi médiával, ahol a kommentelőnek van beleszólása. Uh-huh. Tehát onnantól kezdve van beleszólása. Tehát én azt gondolom, hogy ez stratégiailag egy lehet, hogy átgondolt, de rossz döntést hoztak, mert hirtelen megjelenik a sértett kommentelő, a női közösség, akit ez sért. És erre nem készültek föl.
2: Bizonyám,
3: a reklámügynökségnél sem. Tehát ezt én nem gondolnám azt, hogy ők direkt akartak.
2: Szerintem
3: ők
2: nem gondolták, hogy ezt váltja. Majd abszolút veled értek egyet, Csabi.
7: Ez nem teljesen igaz, mert hogyha megnézitek, akkor Stumpf Patrik posztjánál csupa pozitív komment van. Tehát akik őt követik és tudják, hogy ez a stílusa, azok ezt értékelik. A többi felületen, ahol esetleg ez eljutott, valaki megosztott, és még nem ismerik Patrikot, uh-huh. ők lehet, hogy kiakadtak, de azért, hogy ma már nem lehet úgy reklámot csinálni, hogy emberek ne akadjanak ki. Tehát van egy ilyen kultúra, van egy ilyen felháborodás kultúra, hogy akármilyen reklámot csinálok, akárhány oldalról bebiztosítom, mindig lesznek emberek, akik felháborodnak. Persze, van egy ilyen mondás a marketingeseknél, hogy a
2: rossz
7: kultúra megeszi a stratégiát reggelire. Tehát hiába volt szuper stratégiánk, hogy ha a nép fellázad, akkor arra hallgatni kell, de itt szerintem ez túl van dimenzionálva.
3: Szerintem én ezzel maximálisan nem értek egyet. Nem értek veled egyet, mert szerintem itt arról szól ez a dolog, hogy amikor csinálok egy reklámot, vagy csinálok egy teljesen mindegy, hogy milyen tartalmat, akkor mielőtt ezt kirakom, minden szempontból megvizsgálom, hogy ez sérte valakit. Tehát, hogyha
7: akkor hatástalan lesz.
3: Nem, hát ha neked ez a hatásos, hogy vérig sértenek több ezer nőt, akkor viszont olyan reklámokat tudsz csinálni. Én nekem nem ez a hatásos, hanem igenis figyelembe kell venni ezeknek az embereknek a jó érzését, hogyha el akarok érni valamit. Ezzel szerintem nem értem el azt, hogy én az Always-re most szépen gondoljak, ha én nő vagyok, és ugye ezt szeretném használni. Úgyhogy én maximálisan nem értek veled ebben egyet.
7: Ja, ez tök jó, mert akkor ezen vitatkozhatunk.
3: Igen, úgyhogy...
7: Én azt gondolom, hogy lehetett volna persze máshogy is, de ez beleillik Stumpf Patriknak a...
2: Ja, hát abba bele.
1: Azt nézem, hogy nagyon sok lájkja van, tehát az egyik jól menő videója ez.
3: A paróka viselet mindenképpen, igen. De hát nyilván ugye erre most már férfi influencerek egy iparágat találtak ki, hogy az anyjukat konyharuhába játsszák el. Uh-huh. Végtelenül unalmas szerintem, és olyan szegény, és olyan szeszélyes évszakok színvonal alatti az
2: alatti,
3: egész.
2: Igen.
3: Mert még abba is, mert ugye színészi képesség nulla benne, csak egy ordít egy nő, egy fiú egy konyharuhával a fején. Biztos ezt szeretik sokan, tehát hogy kap valamiért lájkot.
1: Hát igen, az, hogy viszont nagyon sokan követik. Tehát hogy én meg azt szerintem abból, amit a Gábor mondta, hogy a saját közönségén viszont úgy tűnik, hogy betalálhat.
3: Hát, igen, de minősége az a maximálisan rombolja. Tehát hogyha az influencer kommunikációnak az a lényege, hogy influáljak és valamilyen pozitív irányba véleményezzek dolgokat, akkor nem biztos, hogy ez lenne az az út.
2: De Zoli, pont te mondod, aki tudod jó, és nem is szereted ezeket a videókat, hogy hát attól sokan nézik meg, lájkolják, attól az még nem lesz jó.
1: Ezt most sem értem, csak hogy én azért nem vagyok meglepve, mert ebben az irányba megy ez az egész social media, hogy azt gondolom, hogy a Csabi ebben hisz, hogy mert legyen benne tartom, én vágynék rá, hogy valódi tartalmak jelenjenek meg.
3: Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy ez van magyarul, ez a kínálat, ebből tud választani a hirdető.
2: Igen. Aha.
3: Ebből a minőségből. Ennek van a leg legnagyobb nézettsége, akkor ezt vagyok kénytelen választani, mert hát
1: Gábor, a minőség, mint olyan, az fontos ma még a hirdetők számára, mert itt az előbb azon merengtem, hogy nekem nagyon tetszett az, amikor, és most is van például a briteknél, melyik az a mi a End Partners, akik minden évben csinálnak egy tök jó karácsonyi hirdetést.
2: Igen.
1: Melyik?
7: A Nobusi.
1: Nem. Ja, az ügynökség az lehet, de hogy az üzletneve. John Lewis and Partners. Igen. John Lewis and Partners baráti körben, mindenben várjuk novemberben, hogy kijön a karácsonyi hirdetés. Ami megérint, aminek van egy művészeti értéke, ami egy olyan kis film. Tehát
3: de
1: ez reklám.
3: Nem influencer kommunikáció.
2: Nem,
1: az
2: nem.
1: Jó, de most hirdetésről általánosakban beszélek, hogy van-e még igény egyáltalán, hogy igényes hirdetés jelenjen meg. Tehát, hogy oké, van ez a szegmens, az igénytelen influencer, oké, csináljon valamit, beszéljenek róla sokan, sokáig. De van még igény a hirdetőkben arra, hogy egyébként minőségi dolgok is megjelenjenek?
7: Hát egyre inkább ugye a branding az elmúlt években nagyon sokat fejlődött, és ennek az egyik kulcseleme az, hogy nagyon minőségi és nagyon szívhez szóló üzenetekkel kell megtalálni az embereket. Uh-huh. Ez az egyik oldal. De most például most volt vége a Káni reklámfesztiválnak.
1: Igen?
7: És ott az egyik nagy felismerés az volt, hogy az AI tartalom, meg a nagyon ilyen tökéletes szabott reklámok mellett az influencer marketing hoz igazán hitelességet meg kapcsolatot az emberekkel, és ez egy ilyen C-kategóriás eszköz volt, de onnan jön felfelé. Uh-huh. És nyilván itthon is lenne jobb. Tehát én például sokkal jobban ürültem volna, hogyha erről mondjuk a hormonmentes Janka beszél, aki uh-huh. évek óta tabukat dönget.
2: Igen.
7: De szerintem itt van még egy pont, hogy egy nő, aki menstruál, és emiatt mint akár a nadrágja fontos lesz, ez teljesen természetes, normális, egészséges dolog, tehát nem szabad tabusítani.
2: De nem az volt a baj, hogy tabusított. Igen.
7: Tehát tök jó, hogy ezekről beszélünk, meg hogy ilyenek vannak, mert ugye akkor mindenki egy kicsit elgondolkodik rajta, de hogy ne az legyen, hogy egy ilyen beszélgetés, vagy egy ilyen kampány után egy csomó influencer azt mondja, hogy hát én inkább nem fogok erről beszélni, uh-huh. mert bekerülhetek egy ilyen cikkét.
3: De nem az a baj,
2: hogy beszél róla, hanem ahogy. Igen, a stílussal volt itt a probléma.
7: A stílus az meg, nem vehetjük el a szólásszabadságot egy humoristától, mert az a fasizmus.
3: Aha. Ja, hogy őt te humoristaként kezeled. Mert az a másik része ennek a dolognak az, hogy ugye ő neki van egy ilyen kommunikációs stílusa, és ezt úgy is be lehetett Igen. volna állítani. Egyrészt ugye, mondjuk én nem tudom azt megérteni, amikor valaki állandóan egy nőnek játssza magát el, tehát ugye neki arról szól az egész felülete. Az influencer alapvetően influál, tehát edukál, tehát ad valami olyan plusz tartalmat. Hát ez a szórakoztatási faktor.
1: Jó, de azért legyünk őszintén, ez igen. a kisebbség. Tehát az influencerek többsége nem ezt csinálja, hanem igen, tolja saját magát.
3: Nem, az influencerek többsége nem influál, hanem egy reklám felületként kezeli
2: a saját oldalát,
3: ahol csak reklámtartalom megy ki.
7: Tehát
3: Semmi más nem történik, mint reklám. Néha eljátsza az anyját, vagy Ordit, vagy egy partvisnyérre rohangálom, amit te azt mondod, hogy ez egy humoros tartalom. Én elsírom magam ezeken, de hát mindegy, nézem. De alapvetően ebből lehetett volna egy olyan edukatív tartalmat, hogy a barátnőm rosszul van, és én hogy támogatom. Igen. És attól még mindig beszélünk arról, hogy fáj a hasam, hogy premenstruálok, hogy hisztizek, hogy dürohamom van, hogy nem tudom, de hogy ebben én támogatom, mert ott vagyok barátnőként, mert ugye piros parókában barátnőként, aztán always betétes kék parókában meg egy barátnőként, vagy nem tudom. Szóval, hogy ennek azért megvan a módja, és nyilván tökéletesen egyetértek, hogy szükség van az influencer kommunikációra a marketingben, de azért, mert 10 tartalmamban edukálom kultúrára, szórakozásra, gasztronómiára, nem tudom, de és 4 tartalomban meg reklámokat hozok. Tehát, hogy itt kellene, hogy egy ilyen egészséges arány legyen. Ehhez képest ez nem történik meg. Tehát, hogy itt szerintem ez az influencer kommunikáció Magyarországon arról szól, hogy azért akarok influencer lenni, hogy hirdetni tudjak. Nem, azért akarok influencer lenni, hogy adjak valamit a társadalomnak a tudásomból. Ez lenne az alaptézis számomra.
1: Igen, ez az, ami, bocsánat, elég naívul hangzik, mert nem ezt látjuk sajnos. Igen. Köszönjük szépen,
2: Wolf
1: Gábor, marketing és reklám szakértő.
7: Ez egy szuper beszélgetés volt. Nagyon
2: köszönjük szépen.
7: Kár, hogy nem folytatjuk, mert nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk a Proctertől mit mondanak erre.
3: Fökérjük
2: hát az milyen jó lenne. Reméljük válaszolnak nekünk majd.
1: Köszi Gábor.
2: Szia
3: Gábor.
1: Szervusz. Ha látták, vagy hogyha valamilyen benyomás keletkezett önökbe, bátran osszák meg velünk. 0 30 30 30 95 8.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lúg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu
9: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
10: Na, fáj még?
11: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
10: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflézer.hu.
12: Leander Szimfonik Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
13: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
14: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
15: Nem kell ellenőrizned az árat.
14: Honnan tudom, hogy jó az ár?
15: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
14: Tényleg?
16: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
15: Most énekeld velem.
17: Aldi.
16: Alacsony árak, magas minőség. Mindig.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több mint 100 000 hallgató kezdi meg felsőfokú tanulmányait ősszel. Felállt a köztes

0: területi koordinációs munkacsoport Budapesten. Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdi meg felsőfokú tanulmányait ősszel. Az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, csak nem háromnegyedük jutott be valamelyik egyetemre vagy főiskolára. A felvettek 10-ből 8-an állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. A legnépszerűbb területek idén is a gazdaságtudományi, a pedagógus, a műszaki, a bölcsész és az informatikai képzések voltak, miközben a tanárképzésre rekordszámú hallgató nyert felvételt. A legtöbb új hallgató ismét az ELTE-n folytathatja tanulmányait. Akik most nem kerültek be, vagy korábban nem jelentkeztek, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban még pályázhatnak a meghirdetett képzésekre. Hamarosan munkába áll a közterületi koordinációs munkacsoport, ami a főváros közterületein tapasztalható problémákat orvosolná, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A munkacsoport azután alakult meg, hogy a múlt héten több budapesti belső kerület polgármestere is segítséget kért, mert szerintük romlik a közbiztonság a fővárosban. A munkacsoportban az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi, szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek majd a város közterületi problémáinak kezeléséről. A Suzuki globális elnöke, Toshihiro Suzuki csütörtökön Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével, majd Magyar Péter miniszterelnökkel is egyeztetett Budapesten. A megbeszéléseken a világgazdaság helyzete, az autóipar kilátásai, valamint az elektromos átállás és a magyarországi fejlesztési lehetőségek kerültek napirendre. Magyar Péter kiemelte, hogy a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon, és a jövőbeni beruházásokról is tárgyaltak. A japán vállalat 1992 óta gyárt autókat Magyarországon, bázisuk Esztergomban van. Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában ma hajnalban, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. A 4,5-ös magnitudójú földrengés Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra keletkezett. A földrengés több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték, de károkról nem érkezett bejelentés. Szeptember 6-án rendezik meg a 41. Vizer Budapest félmaratont a fővárosban. A verseny rajtja a Pázmány Péter sétányon, az ELTE Lágymányosi kampusza előtt lesz. A szervezők egyéni, páros és trió félmaratoni, valamint 10 kilométeres távval várják a résztvevőket. A panorámás útvonalon zenei pontok és szurkolói zónák is színesítik a programot.
1: Bori, köszönjük szépen, ma mérsékelten meleg kissé szeles idő várható, 18 fokos a reggelünk, délutára 24-25 fokot ígérhetek, hétvégére már jön a felmelegedés, holnap már 28, vasárnap pedig 32 fok vár ránk.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: Devecsernél a 8-ason egy személyautó és egy kamion ütközött, a 92-es kilométernél, ahol félpályás zárás van jelenleg érvényben. Erős a forgalom továbbra is Budapest felé, az M1-esen, Tatabánya és az M0-ás között a terelésben. Itt személyautóval megint érdemes az átterelt belső sávot választani inkább, illetve erősödik a forgalom az M3-as bevezetőjén az M0-ástól, valamint az 51-es számú főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Az M3-ason kifelé is legyenek türelmesek, hiszen a hétvégén ugye forma egy kicsit változott a forgalmi rend. Nem kicsit, nagyon megváltozott a forgalmi rend a Soroksári úton. A Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út közötti szakaszt lezárták. A Rákóczinál a vasúthíd átépítése zajlik, ugye, és olyan munkafolyamatokhoz érkeztek, ami miatt vasárnapi teljes zárást kellett életbe léptetni, úgyhogy kerülni kell, a BKK járatai is így tesznek, és ráadásul a 2-es villamos is rövidített útvonalon közlekedik, meg a 24-es. Indulás előtt érdemes tehát tájékozódni. Legyenek türelmesek és óvatosak. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Jó reggelt kívánunk, ez a Sláger reggel. 3:49 előtt 2 perccel, és Marután Zsófi is megérkezett, uborka illat lengi körül.
1: Isteni.
2: Jó reggelt, jó reggelt.
1: Jogkurt és uborka.
2: Jogkurt és uborka, igen, mert tegnap a Cillával beszéltem, aki mindjárt befut, szóval tegnap beszéltem a Cillával, hogy mivel készüljünk, gondoltam, hogy jön vissza a kánikula, valami hideg leves legyen, amit nem kell főzni sem, mert tudom, hogy ilyenkor ezek mennek a legjobban. Mondta, hogy hát figyelj, én elkészítettem a kovászos uborka krémlevesedet, és...
3: Megmondom szinte, hogy én rátaláltam egy kovászos uborka krémleves, ez egy balatoni recept, még a Zsófinak azt hiszem 2007 vagy 8 vagy 9-ből való. Én az
1: gyönyörű. Várj, régi receptjeid, ez is
2: bújja már. Látod,
3: hogy az archívumban keresgél. Igen. Na most ugye isteni volt, mert a legjobb, ez a hideg kovászos uborka leves, rá kell pirítani egy kis lárdont, ilyen szalonát. De úgy átszalad rajtad, úgyhogy óvatos.
1: Laktózérzékeny vagy?
3: Nem vagyok. Az a baj.
1: Akkor most eszünk is.
3: De ez a kovászos uborka, nem tudom, egy, ugye egy kis görög joghurttal kell elkészíteni. Te okay. ez rohan át.
2: De nem, egyébként azt mindig megkérdezik sokan a receptnél, hogy akkor ez nem olyan, hogy utána rohansz, mondom, hivatalosan, elvileg nem. Tehát, hogy azért ilyen normál esetben nem, de hát ezek szerint előfordul.
1: Ki rohan előbb, okay.
0: Gyakorlatilag felülírja az elméletet.
2: Igen.
3: Tehát, hogy most gondolj bele, hogy egy pörkölthöz mondjuk kérsz egy kovászos, kapsz 2 darab kovászos. Itt azért benne van 8-10 kovászos.
2: Jó, de mennyit ettél meg belőle?
3: Hát egy jó nagy tál.
2: Zsófi, hogy készül? Figyeljetek, az egyébként úgy készül, hogy kovászos uborkát kell görög joghurttal, pici hideg vízzel, kis fokhagymával leturmixolni. Ez most nem az, ezt majd mindjárt elmondom, hogy éppen ezért most nem ezt hoztam. És gyorsan hozzáteszem, mert olyan sok ételnél van az, hogy nem tudjuk az eredet történetét, hogy honnan van, csak ilyen legendák keringenek, de ennél pontosan tudjuk, úgyhogy én minden nyáron szezonjában elmondom, hogy ez a balatonszemesi kis tücsök étteremben született ez a kovászos uborka krémleves, és úgy, hogy egy kedves gasztros barátunk, a Harmad Csaba fogászati kezelésen volt, és vezetett le Balatonszemesre, és felhívta a tulajdonost, Csapódi Balást, és mondta neki, figyelj, annyira meleg van, és annyira szeretnék valami jó, hideg, kovászos uborkást, de nem rághatok, valamit találjatok ki. És mire leértek, megszületett az ikonikus kovászos uborka krémleves, úgyhogy ez az eredet története.
3: Én is a kis tücsökbe ettem először.
2: És nagyon finom egyébként.
3: Ott nem voltak
0: De most már ilyen több helyen készül, mert rákerestem az internet. És figyelj, itt például, mintha egy ilyen püré lenne, úgy néz ki, mintha főzelék lenne gyakorlatilag, és ilyen uborkakot.
2: Ez egy krémleves, igen, mert hogy azóta ez tényleg utána minden étlapra felkerült, ma már kvázi.
0: Igen, de a tiéd, amit hoztál, az joghurtosabbnak tűnik, ehhez képest, mint a
2: képeredet. Mert ez nem kovászos uborka krémleves, mert akkor mondtam, hogy hát ennek ebből okulva, akkor ma nem azt hozunk, hanem mutatunk valami másot, és ez egy bolgár, jó, ezt is meg kell kóstolni. Ez is joghurt és uborka, de ez nem kovászos uborka, hanem sima kígyó uborka. Ez egy bolgár leves, egyébként mindenhol, ahol van uborka és van meleg, ott ugye van hideg uborka leves. És akkor ez nagyon egyszerű, mert ezt tényleg csak össze kell keverni, még turmixolni sem kell. Újhagyma, felaprított újhagyma, felkockázott uborka, joghurt, víz, só, pici fokhagyma, és az az egy titok, két titok. Az egyik, hogy érdemes hagyni állni pár órát, mert akkor érnek össze az ízek, és akkor lesz olyan valami karakteresebb íze. Másrészt, hogy mivel ennyire kis lájtos, azért úgy valami kis dolgot érdemes hozzátenni, amitől kicsit tartalmasabb lesz, úgyhogy például ez a kis kovászos kenyér kruton, amihez kis fűszer sót tettem, és pici kacsa zsíron pörgettem át, úgyhogy mindenki rájár itt.
3: De egyébként annyi lehet az én kovászos uborka levesemnek a titka, tudod, hogy én nem vizetettem hozzá, hanem a kovászos uborkának a levét.
2: Az jó,
3: azt
2: beleszokták. A kovászos uborka levét kell hozzátenni.
3: Azt kell hozzátenni? Jó.
2: Igen. Jó csináltad. Várjál, én itt közben ezt majd megkóstolját. Szóval ez csak sima uborka, és nagyon finom, ez bolgár, meg elég sok kultúrában vannak ilyen hasonló.
3: Szerintem a törököknél van nagyon sok.
2: Igen, ott törököknél, albán konyhában, azeri, grúz konyhában, mindenhol találkoztam már ilyennel, és szerintem nagyon jó. És akkor erre azért tesztünk egy kis krutont.
3: Állati egyébként, hogy mi
0: libamás zsírral, vagy mi
1: kacsa.
3: Egyébként én most képzeljétek el, hogy az a nagy tervem a hétvégére, mert Nadika barátnőmnek mindegy, van egy vendégük, és itt van, és most az a tervem, hogy egy kacsatórét akarok készíteni. És ez a cacciatore, ez az olaszoknak a csirkepörköltje tulajdonképpen, ami eredetileg egy vadétel volt, most valahol azt olvastam, hogy
2: mert
3: ez
2: hogy
3: nyúl...
2: vadász, gondolom a cacciatore az nem, igen, valamilyen vadász,
3: vadász igen. Pörkölt, vagy nem tudom igen. Milyen neve. Úgyhogy most egy kacsátorét fogok Zorikám csinálni a gondolatot.
2: És milyen vadból, ne haragudj.
3: Egy csirkéből.
2: Egy vad csirke.
1: Egy vad csirke.
0: Nézd, az a dinoszaurusz leszármazottja.
3: Egy rendes maglódi vad csirkéből fogom.
2: Azt hogy mit tudom én, fácán, fogoly, fal.
1: Figyelj, nyullal is készítheted, most megnéztem a gondolat, foghatsz egyet ott az
3: igen,
2: és az Ildikó pont szabadságom van, mert én pont rendeltem.
3: Hát, ha jól tudom neked, a múlt heti nyullat beragadt.
2: Beragadt a nyullam.
1: De Csabikám, bárányból és kappamból is készítheted a gondolatot.
3: Én most megmondom, ez egy sima csirkecombot, de jó, ha látok libát, vagy
2: ilyesmit. Vagy hozzak neked kumadarasról kakast?
0: Vagy fácát, legközebb elhozom a fácánomat. Van.
2: Ott nagyon sok fácám.
0: Nálam van a bűnben, tele van, egy egész család van, ott rohangál.
2: És hogy hozod el? Berakod a kocsiba? Megfogom. Ja, persze, a kedvedért berepül oda.
0: Nem tudom.
3: Még a fűri nagyon jó egyéb.
1: A fűri, és a fűri tojás, de finom.
2: Képzeld el, a lehelem van egy csirkés Csabi, aki a Fény utcáról Csirkés Csabi, aki egyébként a Fény utcai piacról költözött, tehát képzeld el a Lehelre.
0: A Gunár Gábor mellől, tudod? Előtte a Gunáros Gábor.
2: És Csirkés Csabi tenyészt fűrjet is, úgyhogy van nála mindig konyhakészek, akkor hozzak azt, legalább pont azon beszéltük, azt beszéltük a Cilával, mielőtt elmegy a nyári kiruccanásra anyukájához, hogy akkor még egyet főzünk, és hogy vajon mit főzünk, legyen fűri.
3: A fűri az jó,
1: az
3: én
1: jó,
3: abban
1: az nagyon
3: vagyok.
1: Finom, igen.
2: Jó.
1: Az jó. Ötlet.
3: Repüljünk egy fűrre rá.
0: És akkor jövő héten azt hozzátok?
3: Jó, én most a kacsatórét megcsinálom.
2: Kacsatórét.
1: De mitől lesz vadászos, azt mondd meg, hogyha csirkével csinálod a kacsatórét.
3: Figyelj ide, nem tudom.
0: Buskaporral megszórja.
1: Stumpf Patrik után te vadásznak öltözsz.
3: Figyelj, hát lehet, hogy egy parókás vadászban. A kacsatórének ugyan alapvetően nem az, jó, azt mondják, hogy ilyen vadász pörköl.
1: Igen, igen, igen.
3: De akkor, hogyha fácánból csinálod, vagy nyúlból, vagy nyúlból, egyébként meg simán csirkepörkölt is lehet.
2: De ez egy ilyen paradicsomos, nem?
3: Igen. Paradicsomos, kalifornia és kapribogyó.
2: Ja, kapribogyó, igen, igen.
3: Az
2: igen.
3: Van benne. Van, tehát, hogy ezeket így össze... Nagyon jókat lehet. Én már csináltam, de mondjuk én a kokovembe vagyok elég.
2: Abban nagyon jó vagy, igen. Azt
0: tudjuk, abban már te tanítod a Zsófit, igen.
2: Igen, igen, de az nagyon jó lett. De ahhoz hoztam a kakast, nem? Ja, nem, de ahhoz hoztam a kakast, amit utána a Ildikó bontott.
3: Igen,
1: és mi lett a nyulla?
2: A nyulla az beragadt.
0: Ez mit jelent?
1: Nem akarnak róla beszélni, ez
2: nem azt jelenti. Róla beszélni.
0: Mint a Mici Mackóban a gödör száj.
1: Nem, ugye, ez máshogy, na mindegy is.
3: Azt képzeljétek el, hogy amikor ugye ez a bizonyos kokoven, ugye ez egy kakas borban, igen. És én ugye egy Mautner Zsófi receptet csináltam, mert nekem van a külön a Mautner Zsófi recept, ami eltér. Tehát mindenki írja, hogy milyen vörösborból csinálod, az ővébe az a könnyed fehérbor.
2: Nagyon jó fehér, rizlinges.
3: Igen, rizlinges. És akkor külön ki kell választani, hogy milyen fehérborral. És akkor nekiálltam ennek a kacsatórén, vagy a, bocsánat, a kokovennek. És amikor elvittük a kakasat, tör félig fagyott kakassal, berongyoltunk a Fény utcára az Ildikó baromfi boltjába, és mondom, ja, Zsófi, vedd, ahogy szétbontjuk. Figyelj, egy horrorfilm volt.
1: Azaz.
3: Tehát amikor azt egy kakas...
1: Azaz.
3: És akkor mondja, ott vág le a szár! Jaj, mondom...
1: Mamám csinálta, láttam.
3: Zsófi, ezt ne vedd, mert ez egy megkövet.
1: Sajnos
3: nem lehet. És tudjad, ez a nyúl dolog is olyan, a világ egyik legjobb húsa a nyúl hús. Tehát annyira egészséges, alacsony a zsírtartalma.
2: Ízes, nagyon jó.
3: De úgy néz ki, mint egy csivava, amikor igen. Így meglátod.
1: Én szerintem azért nem, a gyerekkori traumáim miatt, mert igen. A nagyszüleim tenyésztettek, és borzasztó volt.
2: Van ez a nyuszi effektus.
3: Mert tudod, igen. Ez amikor, tudod, képzeljétek el, hogy kint voltam a Rex kutya otthonba, állat otthonba, és képzeljétek el, hogy kétféle állat van, nem csak kutya macska van, hanem a tengeri malac igen. Van, meg a nyúl. Tudnék, amikor a kis Laura megkapja igen. A húsvéti nyuszit, amit egy hétig simogat, de az a csicska nyúl olyan úrva gyorsan megnézni, érted? Akkora lesz, mint egy borz.
1: Igen. A
2: akkor már nem kell Laurának.
3: És akkor már Laura, fú, nagyon nem szeretem Zsuzsikát, a húsvéti nyuszikát.
2: És akkor eltűnik.
3: És akkor bevágják a Rex kutya otthonba.
1: És a tengeri malac szegény.
3: Azokkal se tudom, hogy mi van, azok ott visítóznak.
1: Igen, ők nagyon hangosak.
3: Azokat meg a perújjak eszik, ilyen kőlap alatt
2: ott lapogatják. Szóval a perui tengeri malac az is egy ilyen tenyésztett dolog, tehát hogy az nem utódod, ami ott úgy nem
0: van. Voltam ilyen farmon.
2: Nem otthon, ott a üveg üzéből kiszedik.
3: Albert kisállat kereskedésből.
2: Nem az, hanem az egy tenyésztett kulináris étkezési cél, a tenyésztett ugyanúgy, mint nálunk mondjuk a nyúl, és ott az tényleg abszolút az étkezési kultúrának a része.
3: Tudod, a pisi szagú forgácson.
0: Halál Csabi reggelen megettett a kulturális különbségeket, emlékszem, hogy Perúban volt egy festmény az utolsó vacsoráról, és képzeljétek, a tányéron tengeri malac volt.
2: Hát igen.
0: Tehát, hogy hát az ott igen. Így tudták befogadni igen. Az ott élők.
2: Jó, hát mert minden kultúrában tudod, más számít szürreálisnak, tehát az ott nekik teljesen, én mindig elmondom, tudod, hogy egy japán turistának megmutatod a mákos tésztát, ő pont ugyanazt fogja rá mondani, igen. Mint mi a szöcskére meg a tengeri malacra. Ja. Mert mindenkinek nem más a bizony.
3: Mondjuk én a tengeri malacot azt megkóstolnám, de most követek egy nagyon, egy tényleg jó, majd influencerekről volt szó, egy influencer srácot követek, aki Kolumbiában él, és most valamilyen hernyót evett, és azért tudod úgy, amikor úgy elkezdik lesütni, fú, mondom, tehát itt még nem tartok, de esküd, olyan...
1: Majd amikor Zsófi van, és itt a bokon.
3: Annyira helyes a fiú, hogy én megenném a hernyót. Zsófi, megmondom.
2: Én tudtam, hogy ide fogunk kiukadni, tudtam.
0: Tényleg, Zsófi, te valaha készítettél már bármilyen exintet, ilyen bogarat, tücsköd bogarat?
2: Nem készítettem, de kóstoltam egyébként Mexikóban, aha. És valójában ezek a tényleg ropogósra sütött, hogy jó igazából ízukon, sok igen. Mindent nem érzel, azt a érzed, hogy egy ilyen fűszeres, csilis, ropogós snack, és akkor nem az van, hogy azt érzed egyébként, hogy itt a lába meg kilóg,
0: sem,
2: hanem egy chipset, tudod, egy ilyen nagyon ropogós, aha. Nagyon csípős, csilis dolgot ennél, tehát hogy sokkal kevésbé bizarr szerintem enni, mint hogy
1: ahogy elkezdett.
3: Egyébként hozzáteszem, hogy nekem a volt sógornőm az egyszerűen rá nem bírt nézni a rákra, mert ő azt mondta, hogy ezek tengeri bogarak. Tehát, hogy ő neki...
0: És etettetek vele úgy, hogy nem tudta, hogy azt eszik? Mert az az igazi galácsok, amikor valakinek igen. Így fölkínál, nem. És utólag mondod meg.
1: Nekem a nyuszit így adták oda a nagyszüleim.
2: Tessék. Nem mondták meg, hogy nem mondták
0: de utána megmondták?
1: Utána megmondták. Nagyon haragudtam rájuk, igen. Igen. Mert mondták, hogy de hát higgyem el, hogy jó a húsa. Aha, jó.
3: Jó, de figyelj, például a magyar konyhában nagyon elterjedt volt. Én gyerek voltam, és lent voltunk valahol. Szegeden, vagy valahol a Tisza mellett, és békacombot van, ez a kecske béka, vagy nem igen, tudom igen. Milyen béka. És tényleg olyan isteni húsa volt, csak olyan, tudod, ugye ettem, mondta apukám csirkemről, milyen pici
2: milyen
3: csirke.
2: Milyen finom egyébként, nagyon finom. Finom. De egyébként finom. Például, meg hogy tudod, Franciaországban, azt hiszem most már nem, de hogy korábban innen Magyarországról exportáltuk a békacombot Franciaországba. Hát, mert ott nagyon népszerű, és nagyon finom.
0: És tényleg mindig. A csigát is vitt.
3: A limomáját is innen exportáljuk.
2: Igen, régebben csigát.
0: Igen, emlékszem gyerekem, amikor mentünk vidékre, és látom, hogy szedik a csigát a földeket. Azt ma már nem nagyon.
2: Nem, ma van. Már problémás igen. A csiga
3: hát
2: is.
3: Ugye, és ugye, hát nem hallottátok, annak idején volt egy adásunk, amikor egy francia csigafarmot kiraboltak. Emlékszem? több tízezer eurós kár érte őket.
2: De képzeljétek, ez a csiga nekem nagyon nagy témám. Tudod, mondtam is, hogy még a csigáról majd egyszer. Egyébként majd egyszer csigázhatunk is.
3: Én nagyon szeretem.
2: Na, azt akartam mondani, hogy aki kalandvágyó, meg van kedve akár most nyáron Ausztriában, így a határ mentén egy kicsit gasztroturistáskodni, akkor nem emlékszem a település nevére, de tényleg így a határ mentén van egy osztrák csiga tenyésztő, egy csiga farm, ahol minden a csiga körül forog, tehát a komplett menüje, van ilyen tasting, ilyen kóstoló menü csigára hangolva, meg van ilyen street foodos kis food truckja, ahol ilyen csigával készült ételeket, tehát mindent meg lehet nézni, és nagyon finom, és például ő mesélte, hogy visszakutatta ilyen régi bécsi szakácskönyvekben, és hogy például a csiga az egy nagyon fontos és nagyon-nagyon népszerű étel volt, mert hogy az engedélyezve volt bőjt alatt is. Tehát, hogy egy olyan fehérje forrás, meg kvázi húsforrás, amit lehetett bőjt alatt is. Ezért az nagyon-nagyon népszerű volt, és a piacokra minden szerdai napon állítólag ott óriási nagy csiga kereskedés
0: nagyon
2: volt.
0: Nagyon sok mindent tettünk régen, amikor az Almási kastélyban voltam Gyulán, akkor ott lepődtem meg, mert ott a konyha be van rendezve, és az egyik vitrínben vannak ilyen mindenféle dolgok, hogy miket tettek régen, és teknős béka ott van, igen. És elmagyarázzák, hogy ették. Tehát, hogy igen, nem tudom, milyen levest.
2: Teknős béka levest, az készítettek konyakkal, belőle. Meg ilyen serivel
0: itt Magyarországon, és ezt ma nem gondolunk rá, hogy az volt
2: nagyon,
0: ilyen.
2: Nagyon elegáns volt.
0: Teknős béka leves, igen. Gyulán ott van a kastélyban, meg lehet tekinteni.
2: 80-as évek óta már tiltott.
3: Nekem közzetek el, hogy ugye mi úgy laktunk, hogy ott a Páfrány úton laktunk, és ott az árokpart volt, az ördögároknak a partján, és apukám mindig lezavart minket csigát szedni eső után, ilyen májusban, és ezek a nagy, ezek szép nagy éti csigák voltak, és ezeket ilyen nagy vödrökbe gyűjtöttük otthon, mert ugye ki kell éheztetni egy 3 napra. Na most ezek a kis genyócsigák lelökték a vödörnek a tetejét, és figyelj, több százan a falon elkezdtek fölmászni, és tudod, ilyen nyálkázat.
1: Az maguk utána csíkot, igen.
3: Figyelj, hogy mi azt, mit kellett azokat lehúzni, leszedni.
2: És azért tegyük hozzá, bocsánat, hogy valójában a csiga evésnél, ugye maga a csiga az olyan, mintha egy ilyen kicsit alulkészült zuzát ennél. Tehát, hogy nincs íze, egy textúrája van, de ami az isteni rajta, ugye ez a fokhagymás, petrezselymes vaj tulajdonképpen, baj, és azt tunkolgatod ugye a bagettel meg minden, és hogy magából a csigából tulajdonképpen sokat nem érzel, nem?
3: Tehát nem, nincs egy ilyen, nincs jellegzetes íze. Az még nagyon vicces, legutóbb egy barátommal, a Christian barátommal lettünk csigát Párizsba, úgyhogy és az van, hogy van egy, ezt úgy kell lenni, hogy van egy csiga csipesz, amivel így megfogod, de fontos, hogy erős legyen, mert néha nem erős.
2: Ugrik.
3: És egy ilyen villában, figyelj, 2-3 úgy átrepült a szomszédestől,
0: hogy Mr. Bean-nél láttuk a Mr. Bean nyaral című filmben.
3: De ugye ez tényleg megtörténik. Tehát a Christian, mondom, Christian, fogd már a csigát meg, de hát forró, de fogjad meg, ping, már repült a csiga egy pillanat alatt.
0: Bocsánat, Zsófi, miért egy fedél nélkül?
2: Azt akartam mondani, hogy a végére ugyan furcsa talán, hogy gasztróban, bár ugye a mostani fedél nélkül címlapján Eszterházi Péter van, mert 10 éve halt meg, ugye ennek apropójából van egy ilyen külön szám, amiben rá emlékeznek nagyon komoly írók, Dragomány György, Németh Gábor, Nyári Krisztián, Szabó Tiana, Vámos Miklós többek között, és egyébként Eszterházi Péter ugye óriási gurmé volt, és fantasztikusan írt is ételekről, és nagyon jól lehet vele enni is, meg mindenféle gasztrotémáról, meg gurmé dolgokról beszélgetni, és csak azt akartam mondani, én pont mikor most jöttem kocsival, a külügyminisztérium mellett ott állt egy fedél nélkül terjesztő, és csak mindenkit szeretnék arra bátorítani és buzdítani, hogy vegyetek tőlük, mert egyrészt ugye ez egy olyan bevétel, hogy ők rendesen komoly, dolgos emberek, ők reggel mennek, felveszik ugye a magazinokat, és ezt terjesztik, és minden évben van ilyen verseny, hogy ki ad el többet, tehát hogy ez egy nagyon komolyan vett egyébként, tényleg komoly hivatás, meg nyilván nekik bevétel, és hogy például ez egy olyan mostani szám, amiért én rendesen könyvesboltban egyébként abszolút fizetnék, bele is lapoztam, fantasztikus tartalmak, nagyon jó írások, szóval, hogy ilyenkor álljatok meg, és akkor, ha éppen nincs készpénz, mert ez mostanában ugye már probléma, hogy sokszor,
1: van nálunk,
2: sokszor nincs készpénz, hogyha nincs, akkor legalább két mondatot beszélgetni, mosoly, szemkontaktus, szóval, hogy ez rengeteget számít, és ez a mostani Eszterházi Péteres meg fantasztikus.
3: Egy mondatra hagy kapcsolódjak rá, lesznek majd most a Bartóknak napok. Ennek már ez elég nagy hagyománya van, és a láthatatlanság lesz az egyik témája. És megkértek, hogy foglalkozzak ezzel a témával, meg picit bemutassam ezt az egész Bartók negyedet, hogy fejlődött, hogy épült ki. Egyáltalán ez a Gellért szállótól lévő rész. És mivel a láthatatlanság volt a témája, én pont azt vetettem föl, hogy a hajléktalanság az a láthatatlanság számomra, mert általában próbáljuk nem észrevenni ezeket az embereket. Tehát úgy próbáljuk ignorálni őket, hogy nem látjuk. Nincen, tehát, hogy elfordulunk, nem, nincs pénzem, nem adok. Tehát, hogy és viszont láthatóak, és erről szól ez a fedél nélkül, hogy ezek az emberek láthatóak, léteznek, itt élnek köztünk a társadalomban, és igenis észre kell venni.
2: Meg nagyon sokszor tényleg egy szemkontaktus, az, hogy nem félrenéz valaki, hanem ránézel, és azt mondod, fú, bocsánat, most nincs nálam készpénz, szép napot. Igen. Ennyi. Ez semmiben nem számít. Kerül, és nagyon sokat számít.
3: Igen. Úgyhogy mi nem parókába táncolunk, ezt megbeszéltük a Zsófival, hogy valószínűleg öregek vagyunk, nem értjük a fiatalokat, viszont odafigyelünk mindenkire.
0: Köszönjük, Zsófi, hogy csatlakoztál hozzánk ma reggel is.
2: Elsüllyed.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
1: Szíl 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
5: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25, Zalakarosi fürdő.
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Ez a Sláger FM.
0: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Személyesen találkozott Súlyog Tamás és Forsthoffer Ágnes a Sándor palotában. Súlyos szabálytalanságok merültek fel a 60 pusztai zebrák ügyében. Edzők teszik tönkre a Gellért hegyfáit. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Személyesen találkozott Súlyog Tamás és Forsthoffer Ágnes a Sándor palotában. A volt köztársasági elnök és a köztársasági elnöki tisztséget átmenetileg viselő Forsthoffer Ágnes az elnöki feladatok folytatásáról egyeztetett. Forsthoffer este arról posztolt a Facebook oldalán, hogy a személyes találkozást, a gondolatok megosztását fontosnak tartotta. Mint írta, a hivatal munkatársainak szakmai felkészültsége biztosítja a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszakban. Súlyos szabálytalanságok merültek fel a 60 pusztai zebrák ügyében. Erről Gajdos László élő környezetért felelős miniszter beszélt a Facebook oldalán. Elmondása szerint a 17 érintett állat közül többnek hiányzik a származási igazolása, a szükséges dokumentumok egy részét pedig csak utólag állították ki. 2024 és 2026 között összesen 17 zebra fordult meg a területen, de 5-ről nincs semmilyen információ. Azóta még nehezebb követni pontosan hány zebra is van a Mészáros-Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságnak. Jelenleg 10 felnőtt zebra és 3 szaporulat található a területen, de a nyilvántartásokban több hiányosság is van. A zebrák miatt a miniszter átfogó vizsgálatot rendelt el az érintett állattartási körülmények és a szabályok betartása ügyében. Megkezdődött a budapesti Széchenyi gyógyfürdő felújítási programjának újabb üteme. Restaurálják az állatkerti körút felőli műemléki védettségű főlépcsőt. A munkák során az eredeti kőelemeket megtisztítják és helyreállítják, a menthetetlen részeket pedig az eredetivel megegyező formában pótolják. A beruházás részeként akadálymentesítik a bejáratot, valamint új, a műemléki környezethez illeszkedő korlátokat is kialakítanak. A fejlesztések a 110 éves fürdő átfogó felújítási programjához kapcsolódnak, amelynek célja, hogy Európa egyik legnagyobb és legnépszerűbb gyógyfürdője hosszú távon is megőrizze történelmi értékeit és biztonságosan fogadhassa a vendégeket. A Főkert arra kéri a Gellért-hegyen sportolókat, hogy ne rögzítsék TRX köteleiket vagy más edzőeszközöket a fákhoz, különösen a természetvédelmi területen álló egyedekhez. A szakemberek szerint a tartós aszály miatt a faállomány jelentős része leromlott állapotban van, ezért az ismétlődő terhelés tovább gyengítheti az ágakat és a törzseket. Nemrég egy nagy fa ki is dőlt a hegyen, szerencsére éjszaka így nem sérült meg senki. A Főkert szerint a fára mászás, illetve a kötelek okozta sérülések nem csak a növényeket károsítják, hanem komoly balesetveszélyt is jelentenek. Át akart kelni gyalog egy férfi a velencei tavon, de az iszap fogja lett. A budapesti férfi szerda délután a Velencefürdői Szabastrand felől indult, de a parttól másfél kilométerre elakadt. A víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppett a vastag iszapba, amiből csak nehezen tudott kiszabadulni. A férfi ettől pánikba esett, és az északi stranddal szemközti nádasból kért segítséget. A vízirendőrök azonnal a helyszínre siettek, és rövid időn belül meg is találták a férfit. A szolgálati kisgéphajójukba segített, majd sérülésmentesen az északi strandra szállították. Észak-keleten zivatarok lehetnek, másfelé napos, enyhén felhős idő várható. A szél gyakran megélénkül, így hűvösebbnek érezhetjük a maximum 22-27 fokos levegőt. Szombaton országszerte sok napsütés várható gomoly felhőkkel, a szél mérséklődik és melegszik az idő. 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap záporok, zivatarok érkeznek, ezt követően pedig a jövő héten fokozatosan megérkezik a kánikula.
3: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
11: A 8-as számú főúton Devecser térségében egy személyautó és egy kamion karambolozott. A 92-es kilométernél a forgalom csak a fél pályán haladhat jelenleg. A Soroksári utat lezárták, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál. Átépítik ugye a vasúti hidat, vasárnap éjfélig olyan munkálatok zajlanak, hogy ezt másként nem tudják kivitelezni. Ezért aztán a Soroksári úton befelé a Hentes utcától igen nagy a torlódás, tovább a Weissmann-Fried úton a Szabad kikötőtől és tovább a Kvassai Jenő úton, a Gubacsi úton és a Mester utcában a Könyves-Kálmán körútnál szintén kicsit megtorpant a sor, és persze akadozik a haladás a Vágóhíd utcában a Soroksári úttól, a Mester utcában pedig kifelé a Haller utcától, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd irányában. Az Üllői úton a Ferenc körút közelében csatorna karbantartás miatt van zárva a belső sáv mindkét irányban, itt is torlódás alakult ki, és van még egy infóm, a 219-es busz nem közlekedik a teljes vonalon járműhiba miatt. Ha önöknek is van infója, azt pedig küldjék a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
11: Figyeljetek, lassan játszanunk kellene, mert már olyan régen nem csináltunk, elhanyagoltuk a mi hallgatóinkat.
12: Jaj, hát
11: adjunk
12: már
11: nekik belépőt.
13: Adjunk
11: jegyet.
13: Belépőt.
11: Sziget, jó. Koncertek,
13: Sziget, közös nyári élmények.
11: Tudod, amit mondtunk múltkor.
12: Úristen, a Szigeten azt úgy jártok, hogy lesz a -1. nap.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Ez a Sláger reggel, 9:50. Ti kitöltöttétek már a zenei kvízt?
2: Én már igen, és vissza is tudtam küldeni. Először a saját bénaságom miatt volt vele egy kis problémám, mert elbénáztam, és nem vettem észre, hogy egy rublikát nem töltöttem ki. Erre egyébként figyelni kell, hogyha valaki nem tudja beküldeni, annak lehet ez az oka, hogy valamit nem vett észre, de például ott a kis pöttyöt nem rakta oda, ahova kellett volna, úgyhogy ilyenkor tök jó, mert vissza tudod léptetni. Szóval én elbénáztam,
3: de... hogy hiányzik valami?
2: Nem írja ki, nem, de a végén nem tudod beküldeni, viszont utána, ha visszalépteted, akkor tök jó működik.
1: Figyelj, és abban a rublikában mit írtál, hogy miért te szeretnéd megnyerni?
2: Vagy... Azt írtam viccesen, hogy én sajnos nem nyerhetek.
1: Én azt írtam, hogy én nem szeretnék nyerni, mert nekem már az is egy utalom, hogy hallgathatom ezt.
2: Jaj, lezakad a plafon.
3: De miket lehet nyerni, mondjátok?
2: Hát kérlek, három wellness hétvége van. Az egyik a Balcsira, a másik a Mátrába, a harmadik pedig a Velencei tópartjára.
3: Az igen.
1: Ambrus, te mire hajazol? Szevasz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Sziasztok!
2: Szia. Melyiket szeretnéd megnyerni, Ambrus?
4: Melyik
2: wellness-t szeretnéd megnyerni? Melyiknek örülnél?
4: Hát igazából...
2: Bármelyik? Bármelyik jöhet?
4: Bármelyiket igazából.
1: Igazából nem is szeretnéd megnyerni, te sem, hanem csak a játék örülnél.
3: A Balatoni lenne a legjobb, szerintem a Velencei tónak már nincs partja.
4: Az hát a
2: Balaton az jó lenne.
3: Balaton.
2: Meg a Mátrafüred is mondjuk.
1: Igen. De fia, hogyha emberbarátilag pont a Velencei tóhoz vágynak sokan, mert ott nincsenek most ugye,
2: meg
1: tömegek.
2: Meg ott tök jó tudsz bringázni.
1: Ja.
4: Hát a Balatonnak
2: örülnél. Aha. És szerintem hogy tetszettek a zenei részletek, amikor kitöltötted a zenei kvízünket?
4: Hát igazából volt, amit ismertem, volt, aha, amit nem, de megtudtam az összeset választani.
1: De ez az izgalmas, hogy figyelj, azokat, amiket nem ismertél, azok között hallottál olyat, ami számodra ígéretesnek tűnt, hogy na, ezzel megbarátkoznék, és hogy ez tök jó lenne többször hallani adásban.
4: Igen, viszont már a címére
2: nem is kell tudnod a címét, az ja, nem baj. De... Az a lényeg, hogy csak véleményezni kell, hogy tetszik-e vagy sem, és ugye ezt tök jól csináltad. Köszönjük szépen, hogy te is kitöltötted a zenei kvízünket, Ambrus.
4: Én is köszönöm.
2: Szép napot, szia!
3: Ciao.
4: Sziasztok!
1: Egyébként tényleg vannak benne...
3: Töltsük már ki egy pár, mondjál már egy pár kérdést a zenei kvízünkről.
1: Nem kérdés, hanem például...
2: Részleteket hallasz.
1: Igen, mint például ez.
2: És véleményezned kell.
1: Ez Bály Alex újdonság.
3: Jó, és akkor nekem ez tetszett, akkor mit kell csinálnom
1: azt,
3: oda?
1: Ott nyomod, tehát ott van a kérdés, hogy
2: tetszik,
1: első kérdés, ismered, nem ismered? Nem ismered, látom nem rajtad, ismertem. Azért mondom, hogy Bály Alex is nagy bugi.
3: Látod, ezt hívják üres csirke tekintetnek, ahogy én most rád nézek.
2: Csirkés Csabi.
3: Igen. Csirkés Csabi.
1: És akkor utána, hogy mennyit szeretnéd? Haladni többet, kevesebbet, többet, akkor jó. Aztán, és akkor rányomsz, hogy jöhet a következő.
3: Hát ez nem én vagyok.
2: Nem
1: te vagy?
2: Akkor tudod azt, hogy közömbös.
1: Én ezt így látom magam előtt, hogy vezetek az autópályán, és ez szól a rádióból közben. Egyébként ez Summer-nek az újdonsága, My Body Isn't Ready. És akkor mondjuk mutatok egy harmadikat, akkor most mondjuk legyen ez.
2: Ez a Csabi.
3: Ez én vagyok.
1: Szeretnél? Igen.
2: Az after ez a Csabi.
1: Petra, jó ráéreztél.
3: Ez egy fényrúddal a kezembe vagyok reggel 7-kor.
1: Nagyon fontos dolgot mondtál, azt mondtad, hogy a Szigeten.
2: Igen.
1: Ugyanis amit most mutattam, három részlet, három előadó őket, az köti össze, hogy mind ott lesznek például a Szigeten.
2: És ez a harmadik, apropó, ez kitől volt?
1: Zara Larsson. Nincs meg, a kis fátyolos, de mégis olyan kis fejhang, de jó értelemben.
3: Nekem a Baj Alex.
2: Nekem is azt tetszett, szeretem a Nagy Bugival közös dalát.
1: Aha.
2: De ez sem volt rossz.
1: Nekem meg, ha már a Szigetet emlegetjük, a Florence and the Machine is tetszik.
2: Ho-ho.
1: Ho-ho, ez pedig, igen. Hát, Petra pedig... szemében, na látod, így néz. A Petra nem csirke tekintettel néz, mert
2: tudok,
1: Petra tudja.
2: Tudok, néha okosan őrület.
1: Meglepő módon. Petra fölcsillett a szemem, mert ő érzi, hogy azért emlegetem Florence and the Machine-t, mert jó eséllyel ők következnek, és ha ők következnek, akkor az azt jelenti, hogy...
2: Harmadikként kell telefonálni.
3: Ja Istenem.
2: 0630 30 30 95 8.
3: Én nekem folyamatosan a üres csirket tettem.
1: Ez már pulyka, ez már most csirket.
3: Úgy ülök itt, mint tekintet. A pápai Jocsi.
2: Most tényleg olyan vagy, mint ő.
1: Szóval hívjanak 0630 30 30 95 8, mert a harmadik telefonáló belépőkért, jegyekért játszhat a Florence and the Machine koncertjére, és persze ez együtt a Sziget aznapi összes
2: mondom,
1: programja.
2: Mondom, hogy kit lesznek még aznap. Majka, Bály Alex és a Slep Luis Capaldi. Azért elég jó névsor szerintem arra a napra.
1: Hajrá! Igen.

0: Sláger reggel.
1: És a kérdés már csak az, hogy ki a harmadik telefonálunk. Halló, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggel, Dávid vagyok.
3: Hello, Dávid.
4: Szia, Dávid.
3: Nagy Florence and the Machine rajongó vagy?
2: Igen,
3: mindent tudsz róluk?
2: Amikor voltak a Szigeten még pár év, akkor is voltam kint, akkor is szerettem
3: őket. Akkor te nagy Sziget rajongó is vagy ezek szerint.
2: Hát igen, akkor voltam kint először igazából, mert őket szerettem, és jó volt a fesztivál.
3: Na, szuper.
1: Velük indult a szigetes karriered, mondhatnék.
3: Akkor jó helyre kerülne. Ez a
2: nyelmény. Egy idős a Sziget igazából velem, úgyhogy...
4: Nekem köszönheted.
3: Na figyelj, Dávid, jön egy egyszerű kérdés, vagy hát nyilván, mivel nagy rajongó vagy, neked egyszerű lesz, hogy melyik 2009-es albummal robbant be a Florence and the Machine? Mi volt a címe?
4: Most googlizzál.
3: Gyorsan, igen, gyorsan járjon a kezed.
4: Florence and the Machine.
3: 2009-ben. Album. Aha,
1: az,
3: igen, Lánc. Tökéletes. Igen. Szuper. Oké, az első helyes válasz már megvan.
1: A második az lehet, hogy kicsit becsapós, mert lehet, hogy több jó válasz is érkezik rá. És most majd.
4: Csak én ilyenkor olyan ideges vagyok, hogy a Dávid nyerjen.
1: Dávid, melyik állandó rovat hallható péntekenként a Sláger reggelben? Most kezdj el.
2: Az utazás Cilával.
3: Igen. Az utazás Cilával. Annak igen. Milyen címe? Cila?
2: Cila utazásai.
3: Van egy ilyen France. Gondoljunk arra.
4: Tila?
3: France. Igen. Így van. Ez az. Gratulálunk, tiéd egy páros napi egy a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára, többek között a Florence and the Machine nagy színpados koncertjére, de ott lesz még például Luis Capaldi, Majka, By Alex és a Slepp is, úgyhogy gratulálunk.
2: Igen, őket is nagyon
1: szeretem. Ha megkérdez, akkor Cilla is kimegy, és társul.
4: Dávid, mi is ott leszünk, kapaszkodjál.
2: Jó, szuper.
3: Puszi, szép napot,
4: szia.
1: Szavasz. Mindjárt Cilla Tours, apropó. Jó?
3: Apropó?
1: De közben Mark Hamburg újdonsága, ez is benne van a zenei kvízben egyébként, és ezt is lehet pontozni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
6: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
7: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
6: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
7: Tökéletes!
6: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
8: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. margitszigetiszínház.hu.
9: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
11: 188.
10: Hogy micsoda?
11: 188.
10: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
11: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
10: Kik ők?
11: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
10: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
12: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Így csiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a

0: Déri Wellness Oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
1: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: A reklám után.
3: Mondod, mondjam? Jó, oké.
4: Valamelyikötök
3: elmondja? Mérsékelten meleg, kis és szeles időre számíthatunk ma, persze. 19 fokos most a reggelünk, délutára pedig 25 fokot ígérhetek. Hétvégére jön a felmelegedés, holnap már 28, vasárnap pedig 32 fok vár ránk, és jövő hétvégén, ahogy Csabi is említette, már visszatér a kánikula 35-37 fokkal.
5: Borzalom.
3: Ez kemény lesz.
4: Ennyit tudsz hozzá, hogy borzalom.
6: Hát jó, hát akkor aki ezt szeri, jó, mondjuk nincs ellenemre a felmelegedés, ahogy gondoljátok.
4: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelés, és megint nagyon megfogja a forgalmat, főleg, hogy az 57-es kilométernél, hoppá, most nézem, két személyautó összeütközött az átterelt belső sávban, szóval most a belső sáv az úgy, ahogy van megállt, a külső az eddig sem haladt túlságosan gyorsan, nagyjából 5 kilométeres már a torlódás. Kitartás egész az M0-ásig, ez több órás út lehet akár. Tegnap jártam arra, és a tapasztalatokból kiindulva, és ez még hány évig? Na jó, az M3-ason Vásárosnamény felé a 19-es jelű Magyarod-Nyugat csomóponttól 1 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a külső sávban a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Ettől függetlenül a leállósávot ne használják, mert hogy az csak a VIP közlekedés számára fenntartott forgalmi sáv most. A 8-as számú főúton Devecser térségében egy személyautó és egy kamion ütközött, itt félpályás zárás van a 92-es kilométernél. Ne feledjék, a Soroksári utat zárva tartják vasárnap estig, a Vágóhíd utca és a Kassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt, úgyhogy kerülni kell, így tesznek a BKK járatai is. A 219-es busz pedig egyáltalán nem közlekedik járműhiba miatt a teljes vonalon.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Gorilla Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: Na már vegyük az irányt.
1: Hát ugye legutóbb gyerekek, ugye visszatértem Párizsból, igen, ugye a francia fővárosból, amikre egy amerikai ismerősöm azt mondta, hogy ez az Európa fővárosa. Mondtam, nyugodj meg, olyan nincsen, de jó, mindegy, elmondtad. Ehelyett arra gondoltam, hogy egy picit menjünk tovább, és lépjünk át a csatornán, a La Manche-on. Okay. És a La Manche-on, amikor a csalagúton átmész az Eurostarral, vagyis Eurostar, mm-hmm, akkor ez úgy néz ki, hogy Londonba fogsz majd megérkezni.
3: Champagne-Crusra.
4: Én egyszerűen szeretném kipróbálni, pedig nem vagyok ilyen vonatőrül, de az jó pofa.
1: Ez nagyon jó, ez a Gare du Nord száz föl, és a Gare du Nord és a Champagne-Crusra fogsz megérkezni Londonba.
2: Kettő óra, vagy hogy van?
4: Csak
1: kettő óra.
4: Hát az
2: óraből 10 perc.
1: Igen, de itt van egy szakasz, amikor nagyon lassan tud menni. Lassan, az mondjuk 170, tehát úgy lassan megy a vonat.
4: Ezt Magyarországon nem mond, hogy nagyon lassan.
1: És akkor végig ki van írva, amikor 320-340-nel megy, ezt végig látod. Na, megérkezel a St. Pancras-ra, és arra gondoltam, hogy kicsit barangoljunk Londonban. Én nagyon sok időt töltöttem ott, ugye valamennyire viszonylag jól ismerem Londont. Ugye ezek a belső részei nagyon jók, lakni például, amit én nagyon szeretek, az Chelsea, uh-huh, tehát hogyha azt veszed, hogy hol tudsz lakni. Chelsea, South Kensington, West Kensington, én azt is szeretem, ott is laktunk. Amit érdemes megnézni, hát nyilván vannak ezek a gyönyörű, látványos dolgok, tehát elmész a Westminster-t megnézed, a Big Ben-t megnézed, akkor ott van a Westminster apátság, az Abbey, arra készülünk föl, hogy ott baromi drága a belépő, azt hiszem 38 font a belépő, mert ugye ott házasodnak meg, koronázzák ugye az angol királyokat, úgyhogy ezt, hogyha te látni akarod, akkor azt szépen zsebben nyúlj. Tehát amikor én anyukámnak mondom, hogy 80 font lesz kettőnknek, akkor azt mondja, kívülről is gyönyörű, és már léptünk is odébb, akkor nagyon szép a Golden Eye, és ha egyébként South Kensingtonban laksz, vagy ott szállsz meg, ott találsz akár Airbnb-n, vagy Chelsea-nél, a Sloane Square-nél, akkor ott pillanatok alatt el tudsz sétálni például a Harold záruházhoz.
4: Ott már van karácsonyi kiegészítő, mert ugye azt már nyáron el szokták kezdeni.
1: Igen, hát szerintem még
4: a
1: nincs.
4: A karácsonyi kiegészítőket
1: júliusban még nincsen,
4: akkor még
1: meg.
4: Nincs,
1: de ugye ott vagy a Harold-nál, és akkor ott van a Hammersmith, ugye ez az egész rész. Úgyhogy azt érdemes megnézni. Természetesen lemenni az Oxford Circus-re, azt is érdemes megnézni, onnan be tudsz sétálni a Soho-ba, a Leicester Square-re, és akkor van egy nagyon érdekes része, az pedig a Trafalgar Square-en van, hogyha valaki ott jár. Képzeljétek el, hogy ott van egy picit földterület, az ami amerikáé. És ez úgy nézett ki ez a dolog, hogy az angolok már Amerika független volt, ugye megnyerték a függetlenségi háborút, ugye amit most július 4-én ünnepeltek, és az angolok kölcsön kértek az amerikaiaktól, és az amerikaiak mondták, hogy ők adnak kölcsön, de csak akkor, ha ők egy George Washington szobrot fölállíthatnak. De Washington egy lázadó volt, ugye az egyik alapító atya volt, aki angol volt, és mondták az angolok, hogy szó nem lehet róla, hogy a brit birodalom fővárosában egy George Washington szobor legyen, és mondták az amerikaiak, akkor viszont nincs lovetta. Mm-hmm. Na hát az angolok, akik egyébként ez félvilágot átvágták mindennel, na mindegy, ebben nem menjünk bele, gondolkodtak, hogy kéne megcsippantani a pénzt, meg azt, hogy azért ne is legyen Washington szobor Angliában, és kitalálták, hogy a Trafalgar Square-en eladják az amerikaiaknak egy 5 négyzetméteres területet. És oda ők kirakhatják a szobrukat, mert az nem Anglia, de ott nekik kell a gyepet ápolni, és így került egy Washington szobor a Trafalgar Square-re.
4: Ez nagyon jó sztori.
1: A szívébe. Még egy sztorit elmondok, ha valaki Angliába jár, mikor látod Westminsterben ezeket a kandellábereket,
4: igen,
1: akkor nézzétek meg azokat a kandellábereket. Westminster hercege hulla szerelmes volt Coco Chanelbe. És, de nem vehette el, és megígérte, de valamit ő szeretne adni neki, mert azt mondta a Coco Chanel, jó, ha semmi elét nem adod neki, hogy mi együtt vagyunk, akkor vége. És akkor a Westminster hercege azt mondta, jó, akkor annyit adok, hogy jelét adjak arra, hogy én is szeretlek, hogy egy a két C betű, ami a Coco Chanelnek a C betűje, az az összes kandelláberbe benne van.
4: Ez de
1: a másik oldalon meg a dupla V, ez a Westminster.
4: Ez hát, nagyon romantikus.
1: Tehát ez volt a szerelmi jelleg záloga. Igen. Ugye a Westminster a leggazdagabb az uralkodó után család. Tehát ha megnézitek, akkor a Coco Chanelnek a C betűje az összes londoni kandelláberben, nem londoni, hanem Westminsterben benne van.
2: Ha már kandelláberek, hogyha elmész a Tower Bridge-hez. Egyrészt van róla most már tök jó menetrend az interneten, hogy mikor nyitják fel, mert amikor mi mentünk a 80-as évben, ott szobroztunk, hogy mikor nyitják már fel a hidat. Most már meg tudod előre nézni hónapokra vagy hetekre előre, hogy mikor fogják felnyitni, mert ugye ez egy nagyon látványos mozzanat azért. És a Tower hídnak is vannak ugye kandelábára, de hogyha jobban megnézed, van köztük olyan, ami nem tényleges villanyoszlop, hanem igazából egy kémény, de ugyanolyan színűre van festve, úgy néz ki, mint a kandelábárek, mert ugye régen ugye gőzhajtással nyitották föl a hidat, és akkor ott volt a gépezet, és ott eregette ki a füstöt magából. A másik pedig, hogy amikor majd ezt halljátok...
4: Milyen szép hangja van.
2: A Big Bennél, vagy a tövében, akkor gondoljatok arra, hogy az óramester a mai napig föl kell, hogy húzza. Ez egy egyórás művelet, képzeljétek, amíg fölhúzzák kézzel
4: még
2: az óraszerkezetet.
4: Nem automatizmus ne, van, már hát ott
2: nem,
4: is
2: nem, ez
4: ott
2: egy mechanikus,
4: bácsi,
2: tök eredeti óra, fölhúzza, és hogyha siet vagy késik, akkor úgy tudom, hogy van egy hát fognak egy penis érmét, igen, és azt kell rátenni az ingára, mert az pont annyira lassítja le, vagy ha leveszed, gyorsítja föl, vagy ha ide tologatod az óraszerkezeten, hogy be lehet vele állítani, de van erre egy külön órásmester, aki ezt pontosan tudja, hogy kell csinálni, hogy jól járjon.
4: És a Portobello Ródon jártatok? Mert én oda nagyon szeretnék elmenni, ahogy a páromat.
1: Igen, a Portobello is nagyon jó, és nagyon ugye szép. Ami nagyon szépen fejlődött, az Nothing Hill. És amiről ma már beszéltünk, ha valaki ezeket a gyönyörű dámvadakat akarja megnézni, akkor érdemes kimenni Richmondba. És Richmondba például van a Kew Garden. Ez egy gyönyörű szép kert, ez a Kew Garden, és azt is érdemes megnézni, ott van egy nagy múzeum, akkor egy ilyen pálmaházszerű dolog, ugye egy ilyen régi épület, úgyhogy a Kew Garden is egy ilyen nagyon látványos dolog, hogyha egy picit így kijebb akarunk menni. Rengeteg látnivaló van. Nagyon sokan azért mennek például Londonba, mert meg akarnak nézni a Soho-ban egy-egy musical, például az Oroszlán király egy fergeteg. Most, ha jól tudom, elkezdték a Wicked-et, tudod,
4: van eredeti hasfelmetsző Jack gyalogtúra, az
1: sőt, van egy olyan pont, ahova például az gyerekeseknek ajánlom, annak idején a Lilu barátnőm volt még a fiával, Dáviddal.
4: A Harry Potteren?
1: A Harry Potter.
4: Hát az állítólag isteni.
2: Ja, az a vasútállomás is.
4: Én arról láttam, igen.
2: Beletolva a falba.
1: Beletolni a falba, úgyhogy az nagyon jó. Egyébként én abban hiszek, hogy az ember így sétáljon Londonba, így adja át magát, menj el az Oxford Street-re.
4: Azt nézze meg, ami igen,
1: nagyon érdekes például a Harvey Street, az is ott bent van a belső részen. A Harvey Street az az utca, ami ilyen tradicionálisan az orvosok vannak ott, tehát ott vannak a magánklinikák végig a Harvey Street-en. Úgyhogy az is nagyon-nagyon érdekes dolog. És akkor ott, ha bemész a Piccadilly Circushöz, és akkor a Piccadilly Circuson végig tudsz menni, ott van a Selfridges, ugye ez egy nagy áruháza, például olyasmi, mint a Harold's, csak ugye ez egy másik. Úgyhogy nagyon-nagyon szép dolgok vannak Londonban, és hát aztán meg ugye a bulejkázás, hát is, ugye az is egy nagyon nagy lehetőség.
4: Az is hozzátartozik,
1: én abból már kimaradok, de egyébként mindig feltölt, ha Londonban vagyok, mondom, ez az egész Piccadilly és Chelsea, és South Kensington, és Earth Court például, arra is érdemes elmenni.
4: És az angol reggelit én imádom. Én nagyon
1: jók
4: reggelit.
1: A metrók, még annyi ilyen praktikát, hogy nem kell már Oyster Cardot venned, mert régebben kellett Oyster Card. Ma már simán mindenhol teppeled a bankkártyádat.
4: És azzal,
1: igen, semmit.
4: Elvileg nem kell nálunk is lesz ilyen, ugye? Már
1: úgyhogy ez már elég régóta van Londonban. Én nagyon örülök, mert ez, tudod, hogy Oyster Card volt ez, és akkor Párizsban pedig a Navigo. Uh-huh. És ezt mindig töltögetni, hát igen, ez most már egy teljes őrület. Úgyhogy, és egyébként nagyon jó idő van Londonban, ha jól
4: 470
1: tudom.
4: Fok, igen.
1: 472. Johannánk
4: pont most volt az egyik kedves kis kolléganőnk, azt mondta, hogy a metróban olyan meleg volt, hogy ott megfulladtam, mert ugye nem ezt szoktak a londoniak, és igen. Ugye,
1: nagyon érdekes, ugye nagyon érdekes a metró, ugye van ez a Baker Line, meg a mit tudom, Waterloo, meg a nem tudom mi, meg a Central Line, és ezek ilyen nagyon alacsonyak, okay. Ezek a metrókocsik, minél lejjebb mész, például a Piccadilly Circus Line is egy viszonylag ilyen alacsony.
2: Vigyázzik, hogy nevedd be a fejed.
4: Igen.
1: Igen. Úgyhogy let's go to
4: London. Köszönjük szépen.
2: Oké. Okay. És köszönjük, hogy jöttél.
1: Ja, vége.
2: Köszönjük, igen, hogy figyeltek, így vége. Lekeverlek, meg magunkat is, mert mindjárt 10 óra, úgyhogy búcsúzik. Pordán Petra.
4: Somogyi Zoltán is.
1: És a Rádiós Cilla.
2: De egy hét múlva, meg hétfőn érkezik.
1: De meg utazol üdülni?
4: Nem, még csak egy pici pihenés lesz csak. Csak egy pár napos, csak a pénteket veszem ki.
1: Lovely. That's lovely. Let's go to London.
2: Jó hétvégét, viszal.
4: Csók.
0: Sláger FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
2: Na, fáj még?
3: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
2: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflaser.hu. Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
4: Az egyik szamuráj kardomat.
2: Nem már, NASZ ajándékba?
4: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
5: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pót felvételiben is!
8: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
9: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
9: Velem Mautner Zsófival.
10: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
10: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Belső levélben figyelmeztették a legfőbb ügyészt az aranykonvoj ügy kockázataira. Elszállították a Margit hídnál talált világháborús lőszerhüveit, és az Erste Banknál hétvégi karbantartás miatt több szolgáltatás is leáll. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Központi nyomozó főügyészség egyik belső levele szerint már májusban figyelmeztették a legfőbb ügyészt, hogy az úgynevezett aranykonvoj ügy ráéghet az ügyészségre és az alkotmányvédelmi hivatalra, írta a 444. A lap szerint a kiszivárgott e-mail súlyos szakmai hibákra figyelmeztetett, és azt valószínűsítette, hogy az ügyet később közös titkos szolgálati műveletként értékelhetik. A legfőbb ügyészség közlése szerint a levél nem hivatalos jelentés volt, hanem egyéni vélemény, a hivatalos tájékoztatást ezt követően készítették el. Elszállították a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús tűzérségi lőszerhüveit. Az útlezárást pedig feloldották, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A 7,5 cm-es német lőszerhüvei a Duna alacsony vízállása miatt került felszínre, és a kövek közé szorult. A tűzszerészeti művelet idejére hajnalban mintegy negyed órára lezárták a Margit hídat, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Tesztési munkák miatt több elektronikus szolgáltatása is szünetel az Erste Banknak, ma este 10 órától holnap délelőtt 10 óráig, írta Forbes. A karbantartás idején nem lesz elérhető a George App és a George Web. Az azonnali átutalások indítása, a Telebank, a Vállalati Netbank és több vállalati szolgáltatás sem. Bankkártyával a boltokban továbbra is lehet fizetni. Az ATM-ekből készpénzt felvenni és befizetni is lehet. Az internetes bankkártyás vásárlás azonban a karbantartás idején nem működik. Három férfit hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség, miután Lengyelországból illegálisan behozott légfegyvereket árusítottak a józsefvárosi piacon, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A hatóság összesen 364 fegyvert foglalt le a határnál, egy Pest megyei ingatlanban és a piaci szerszámboltban. Emellett egy teherautót, több mint 80 millió forintot és 20 ezer eurónál is több készpénzt találtak. A lefoglalt fegyverek jogi minősítéséről szakértő dönt. A tavainál 8%-kal több, összesen 2531 hallgatót vett fel a Budapesti Corvinus Egyetem a 2026-27-es tanévre, közölte az intézmény. Szeptembertől 2061 diák tanulhat térítésmentesen, csaknem 200-zal több, mint egy évvel korábban. A legmagasabb ponthatárt az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakon húzták meg, ide 477 pont kellett. A Corvinusra felvett nemzetközi hallgatók száma 50%-kal nőtt. Az egyetemre több mint 100 országból érkeznek diákok. Csőrekonstrukció miatt nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra és átmeneti vízhiányra kell számítani a mai napon este 10 órától, holnap reggel 7-ig Budapest 11. kerületének és Budaörsnek több részén, írta a fővárosi vízművek. A fővárosban főként a Rubhegyi út, a Török-Bálinti út, a Spanyol-Rét út és a Felső Határ utca környéke érintett. Budaörsön többek között a Budapesti út, a Templom tér, a Farkasréti út, valamint az Otthon és a Kökkény utca térségében lehet fennakadás, írták. Mérsékelten meleg, kis és szeles nyári idővel indul a ma délelőtt. Sok napsütésre számíthatunk a vételkörzetben, de napközben fokozatosan gomoly felhők képződnek az égen. Az északnyugati szél sokfelé élénk és erős lehet, ami csökkenti a hőérzetet. Délután viszont kellemes időt ígértek, 25 fok körüli csúcsértékkel.
12: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Hát igencsak megnehezíti ma is, holnap után is az autósok életét, hogy lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt. Torlódásra kell ezért készülni a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, a Kvassai Jenő úton a Weiss-Manfréd úttól, a Gubacsi úton és a Mester utcában a Könyves-Kálmán körútnál, de még a Vágóhíd utca Mester utca útvonalon kifelé, illetve a Könyves-Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé is akadozik a haladás. Az Üllői úton pedig a Ferenc körút közelében csatornakarbantartás miatt zárták le a belső sávot mindkét irányban, itt is torlódás tapasztalható. És hát lehet számítani az M3-ason is torlódásra gyakorlatilag egész hétvégén a Formula 1 magyar nagydíj miatt, amit ugye Mogyoródon a Hungaroringen rendeznek. Jelenleg a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 1 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a külső sávban. A 8-es számú főúton pedig nem messze Veszprémtől, Devecser térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze, a 92-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Vezessenek óvatosan!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul már is a Sláger napközben, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és remek dalokkal igyekszem feldobni a pénteki munkaidőt, sőt a koncertélmények nyara is folytatódik, úgyhogy legyenek résen. Justin Timberlake-kel rajtolunk, szól a Can't Stop the Feeling.

Ez a dal mindig megmozdít. Rema és Zelena Gomez slágere forgott, ez volt a Countdown. Ez pedig a sláger napközben, én Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt lehetünk, és örülnék, hogyha koncertbelépőt tudnék adni önöknek. Ugye tudják, hogy tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Aki nagyon figyel és elcsíp mondjuk egy Lenny Kravitz, egy Somber, egy Moby, egy Seal, egy Zara Larsson, egy Natasha Bedingfield, vagy akár egy Morcséba dalt, ott lehet a zenész vagy az együttes budapesti koncertjén. Csak jó időben kell telefonálni. Most azonban ne fáradjanak, mert hogy első körben nem koncertre, hanem Forma 1-re megyünk, ugye ezen a hétvégén rendezik a Magyar Nagydíjat, a Török Bálinti Nádastónál pedig ennek apropóján egésznapos ingyenes autósport programokkal várják a Formula 1 rajongóit. A futamot is lehet követni akár óriás kivetítőn, napközben pedig lesznek itt profi versenyszimulátorok, amik kipróbálhatók, sőt a programot este sötétedés után egy különleges szabadtéri mozizás zárja is, ha már az egész nap témája a Formula 1, természetesen a Brad Pitt főszereplésével készült száguldó cirkuszról szóló tavaly bemutatott filmet is megnézhetjük majd, szóval az egész napot érdemes a Nádastónál eltölteni, akár Formula 1 rajongó az ember, akár nem. Itt a Sláger FM-en pedig Rúzsa Magdi rajongók, készüljenek, hamarosan jön a nyári zápor, előtte azonban Daryl Hall és John Oates dala, az Out of Touch.

Rózsa Magdi áztatottál bennünket egy kis nyári záporral itt a Sláger FM-en, én pedig szeretnék koncertbelépőt adni valakinek. Natasha Bedingfield érkezik az Unwritten című dalával. Most telefonáljon, aki szeretné meghallgatni az énekesnőt a Szigeten. 06 30 30 30 95 8 a számunk.

Sabrina Carpenter dala forgott, ez volt a Tears itt a Sláger FM-en, előtte pedig Natasha Bedingfield-től hallgattuk meg az Unreasoned, és hogy ki volt a harmadik telefonáló, aki már tuti ott lesz az énekesnő koncertjén a Szigeten, az hamarosan kiderül, előtte azonban jön infoblokkunk, utána pedig Chaperone dala. Pink Pony Club előtt nézzük, hogy alakul a mai időjárásunk. Nagyon szép, szinte felhőtlen az ég fölöttünk, és ilyen napsütéses időt ígérnek nekünk a meteorológusok, de ennek ellenére nem lesz meleg, sőt, a légmozgás is egész nap élénk marad a legmelegebb órákban. Csupán 25-26 fokra számíthatunk, jelenleg egyébként 22 fok

0: Van odakint, vigyázzanak a bőrükre, mert dacára annak, hogy hűvösebb az idő, azért az UV-sugárzás meglehetősen erős, hétvégén pedig már egyáltalán nem fogunk fázni, szombaton 28-29, vasárnap pedig 32-33 fok lehet. Gyorsan szétnézünk az utakon, és az autósok dolgát ma igencsak megnehezíti, hogy lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál, mert átépítik a vasúti hidat. Ez a lezárás egészen vasárnap éjfélig lesz érvényben, és emiatt folyamatosan torlódás tapasztalható a környező utcákban is. Figyeljünk arra is, hogy szombattól lezárják az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Ma napközben lezárják a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Pálya utca és a Kossuth Lajos utca közt átépítés miatt, a Dezsőfi utcát pedig a 20. kerületben csatorna átépítés miatt zárták le, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca közt egy hosszabb szakaszon. Zuglóban a Füredi utcában dolgoznak befelé a Csertő utca előtt. Itt felújítják a távhővezetéket, úgyhogy időszakosan lezárják a belső sávot, a Hidegkúti úton pedig az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, mert vízvezetéket javítanak. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

fogom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: Robbie Williams Candy című dala forgott itt a Sláger FM-en, és már is kiderül, hogy ki az, aki mehet a szigetre, hiszen ugye nemrég szólt egy Natasha Bedingfield dal, akkor kellett bennünket hívni jól időzítve. A vonalban már is van a harmadik. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Halló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Én Kiskata vagyok, kivel beszélek?
1: Én Terekni Farka Zina vagyok.
0: Zina? Dina?
1: Zina. Zina.
0: Zina. Asza, micsoda ritka név! Honnan telefonálsz?
1: Miskolcról.
0: Miskolcról! Asza! És milyen az idő felétek? Nálatok is ilyen hűvös kés a nap?
1: Igen, ilyen borongós.
0: És applikáción keresztül hallgatsz bennünket?
1: Nem, interneten keresztül, asztali számítógépen.
0: Ó, de szuper, a zenei kvízünk egyébként ott is kitölthető. Mondd, Zina, jártál már a szigeten?
1: Nem, még sose.
0: Mire vagy a leginkább kíváncsi?
1: Mindenre is, hát. Nagy színpad, külföldi előadók, a hazaiakat is szeretem.
0: Uh-huh. Például Natasha Bedingfieldet is szívesen megnéznéd?
1: Persze.
0: Remélem, tudni fogod a kérdésünkre a választ, mert hogy Natasha Bedingfield slágereihez kapcsolódik, neki két óriási gigaslágere van, a These Words és az Unwritten. Tudod, hogy melyik jelent meg a kettő közül hamarabb?
1: Az Unwritten az 2004-ben. Mhm. These Words.
0: Igen, az jelent meg hamarabb. Nem sokkal, 2004 júniusában, az Unwritten pedig novemberben jelent meg, úgyhogy ez egy kicsit beugratós kérdés volt, de Zina, remekül vetted az akadályt. A következő kérdésem pedig a Sláger FM-hez kapcsolódik, ugye van egy applikációnk. Ezen keresztül szerinted lehet-e podcasteket hallgatni? Például a Székreállók, a Slágerkult, vagy akár az Édeskettes meghallgatható?
1: Igen.
0: Ugye, hogy igen? Bizony. Kipróbáltad már?
1: Még nem.
0: Akkor mindenképpen törzs le az applikációt, mert azon keresztül még a rádiót is tudod hallgatni, sőt, akár kitöltheted a zenei kvízünket is. Viszont most gratulálok, mert hogy tiéd egy páros napi jegy augusztus 12-ére a Sziget Fesztivál szerdai napjára, többek között Natasha Bedingfield koncertjére, de ugyanezen a napon a 21 Pilots, Péter Fibori and Love Band, a Tankcsapda és a Kispál is a Borz is muzsikál majd. Gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Zina, kivel mész?
1: Még sose voltam, hát a férjemmel.
0: Egyértelmű. Érezzétek magatokat nagyon jól. Jó bulizást!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia!
1: Köszönöm. Sziasztok, hello!
0: Na, hát Zináék akkor Miskolcról érkeznek majd a szigetre. Vannak még szigetnapi jegyeink, úgyhogy továbbra is tartsák kész közelben a telefonokat. De most meghallgatjuk a friss információkat. Orsi dala után jön a halál.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
4: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu. Oldalon.
5: Indul a hőség, indul a szúnyoginvázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már, NASZ ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
8: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
9: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
10: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Vizsgálat indul a 60 pusztai zebra telepállattartási körülményei miatt. Közterületi munkacsoport alakul Budapest problémáinak kezelésére. És Szabó Bence az Oltalom Karitatív Egyesületnek adományozott. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Átfogó vizsgálatot rendelt el a Bicske és 60 puszta közötti zebra telepen az élő környezetért felelős miniszter az állattartási szabályok betartásának ellenőrzésére. Gajdos László Facebook bejegyzésében azt írta, hogy több szabálytalanságot tártak fel. Egyes állatok hiányos engedélyekkel érkeztek, 5 zebra esetében pedig veszélyes állattartási engedély sem volt. A miniszter szerint több nyilvántartási hiba is előfordult, valamint korábban 3 zebra a nem megfelelő kerítés miatt kiszökött és elpusztult. A vizsgálat célja a felelősség tisztázása és a szabályok betartásának ellenőrzése. Hamarosan megkezdi működését a közterületi koordinációs munkacsoport, amely Budapest közterületi problémáinak kezelését hangolja össze, írta a 24.hu Karácsony Gergely bejelentése alapján. A testületben az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek majd. A kezdeményezés előzménye, hogy a belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akciót jelentett be Budapesten, 4 belső kerület polgármestere pedig közös nyilatkozatban sürgetett kormányzati lépéseket. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi nyomozója adományt adott át az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesületnek, közölte a szervezet. A javára indított gyűjtésben mintegy 280 millió forint gyűlt össze. Ennek nagy részét alapítványoknak és civil szervezeteknek ajánlotta fel. Az Oltalom a támogatást kórháza fogorvosi rendelőjének korszerűsítésére, valamint a hajléktalanokat ellátó fogászati szakrendelés újraindítására fordítja. Szabó Bence gyanúsítotti státuszát májusban megszüntették. Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy budapesti raktárban, közölte a hivatal. Az ellenőrzés során összesen 18.600 különböző ízesítésű Vaka e-cigaretta került elő, amelyek eredetét a raktárban tartózkodó kínai férfi nem tudta hitelt érdemlően igazolni. A Magyarországon nem forgalmazható termékeket lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető pedig több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Feloldották a fürdési tilalmat, így ismét várja a látogatókat a római parti plázs, írta az ittlakunk.hu. A Dunai fürdő helyett a heves esőzések miatt kellett ideiglenesen bezárni, mostanra azonban helyreállt a vízminőség. Az ingyenesen használható strand augusztus 23-áig tart nyitva, minden nap délelőtt 10 és este 7 óra között. A Magyar Bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC és a Magyar Kupa győztes FTC Telekom mérkőzéseivel indul a hazai jégkorong szezon szeptember 10-én. A Szuperkupa találkozót este 7 órától rendezik a budapesti Tüske csarnokban. A két fővárosi csapat tavaly is összecsapott a trófáért, akkor a Ferencváros 5-0-ra győzött. Az FTC a legutóbbi idényben a Magyar Kupát nyerte meg, míg a BJA az OB1 döntőjében 3 mérkőzésen múlta felül a Deac együttesét. Sok napsütés mellett gomoly felhők zavarhatják meg időnként az időjárás, de csapadéktól a térségünkben nem kell tartani. Az utak szárazak, a vakító napsütés miatt azonban érdemes napszemüveget viselni, hogyha vezetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-25 fok körül alakul, és az erős északnyugati szél miatt talán még ezt is kevesebbnek érezzük majd.
12: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan áll a forgalom. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat és a 23-as jelű Mogyoród kelet csomóponttól is 1 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Formula 1-es versenyre látogatók miatt, és ez bizony így lesz egész hétvégén, sőt ennél nagyobb torlódások is lesznek. A fővárosban pedig az Üllői úton a Ferenc körút közelében csatorna karbantartás miatt lezárták a belső sávot mindkét irányban. Itt is nagyobbacska torlódás alakult ki. Csatornaépítés miatt a 9. kerületben a Vendel utcában a forgalmat egy rövidebb szakaszon a parkolósávba terelik, ez is nehezíti most az autósok dolgát, és sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben a Zöldlomb utcában, a Pittypang utcánál vízvezeték javítás miatt, a Fillér utcában pedig félpályás az útzár az Ezredes utcánál, mert itt is javítják a vízvezetéket. És ne feledjük, hogy a H6-os hév Ráckeve és Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik. Karbantartás miatt a kimaradt szakaszon autóbusszal lehet utazni. Jó utat, balesetmentes közlekedés!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Folytatódik a sláger napközben is, folytatódik a koncertélmények nyara is, úgyhogy ha koncertélményekre vágynak, akkor füleljenek nagyon és tartsák kész közelben a telefonokat. Miley Cyrus érkezik már is a Flowers-szel, de az óránkat Ed Sheeran indítja.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Dua Lipa dala forgott, ez volt a Training Season, és bár ebéd előtt járunk ilyenkor, mert nem nagyon szoktam ajánlgatni önöknek kávét, most mégis azt mondom, hogy kávézzunk egyet, aztán majd ebéd után is iszunk egy csészével, viszont most nem csak megisszuk, hanem a bőrünkre is kenjük a kávét, mert hogy kevesen tudják, hogy a kávé nem csak belülről frissít fel, de a bőrünkre is fantasztikus hatással lehet, de hát mindezt megtapasztalhatjuk ezen a hétvégén az Elte fűvészkertben is, ugyanis a vasárnap tartanak itt egy workshopot, ahol egy finom csésze kávé mellett a kávé sokoldalú szerepével is megismerkedhetünk a szépségápolásban. Megtudjuk, hogy milyen jótékony hatása van, hogy hogyan készíthetünk saját kávétartalmú kozmetikumot, hogy a kávézacból hogyan válhat értékes alapanyag a fenntartható szépségápolásban. Szóval egy nagyon klassz, inspiráló kávé illatú workshop lesz ez. Tehát most vasárnap az Elte fűvészkertben kávé rajongóknak egyenesen kötelező, és hát a többieknek is hasznos. Itt a Sláger FM-en pedig, akkor ha már a kávéval a ráncokat eltüntettük a szemünk alól, énekeljük is meg őket, jó? Jön az FM dala, ha ráncok a szemem alatt, előtte azonban Ricky's Little Frog, a Together Forever.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 4 perccel járunk fél 12 után, lassan itt az ebédszünet. Itt az ideje, hogy beleszóljanak önök is abba, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en, hiszen újra elindult a zenei kvízünk, amit hogyha kitöltenek, akkor a saját ízlésüknek megfelelően alakíthatják a Sláger FM zenei kínálatát, sőt, még egy kis lazítást is intézhetnek maguknak, hiszen akik kitöltik a zenei kvízt, zsebre tehetnek egy nyaralást Gárdonyban, Mátrafüreden vagy éppen Siófokon, úgyhogy már ezért is megéri. A feladat borzasztó egyszerű, de a részleteket kell hallgatni és eldönteni róluk, hogy mennyire tetszik. Loi Get Lucky című dala mindenkit azonnal két várra fektetett, úgyhogy már is meghallgatjuk. De előtte megnézzük, hogy mire számíthatunk ezen a hétvégén, hogy alakul az időjárásunk. A mai nap még az átlagosnál hűvösebb lesz, holnaptól azonban melegedés kezdődik, egészen hétfőig, akkor érkezik a következő hidegfront, de szombaton és vasárnap kimondottan kellemes meleg strandidő vár ránk. Szombaton 28-29, vasárnap pedig 32-33 fok lehet, és változóan felhős lesz fölöttünk az ég, viszont csapadékot csupán vasárnap estére ígérnek a meteorológusok. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Először városon kívül nézünk szét, az M5-ös autópályán ugyanis történt egy baleset Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon, az 50-es kilométernél. Itt pályazárat vezettek be is, 3 kilométeres a torlódás. Úcsa térségében pedig szintén a Budapest felé tartó oldalon a növényzetet gondozzák, ezért itt a belső sávban lezárva a 30-as és 26-os kilométer között torlódásra kell készülni. Budapest belterületén is volt egy baleset a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Salgótarjáni utca előtt a külső sávban, és helyszínelnek a Róbert Károly körúton is a Vágány utca után, a Rákóczi híd felé a külső sávban, itt is torlódásra számítsanak. De torlódik a forgalom a Soroksári út környékén, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között, ugyanis a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt lezárták a Soroksári utat egészen vasárnap éjfélig. A Kvassai Jenő úton befelé a Soroksári út előtt, a Mester utcában a Könyves Kálmán körútnál, a Vágóhíd utca Mester utca útvonalon kifelé, illetve a Könyves Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé egyaránt lépésben lehet csak haladni. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A One Republic dala szólt, ez volt az I Ain't Worried itt a Sláger FM-en. A csapat egy hónapja adott fantasztikus koncertet itt a fővárosban. Ugye június 25-én volt a koncertjük, amire a koncertélmények nyarán a Sláger FM jó néhány hallgatóját is elvittük, a játék pedig tovább folytatódik, úgyhogy a következő órában is legyenek résen. Hamarosan jönnek a friss információk, hiszen 3 perccel járunk 3:42 után. Előtte azonban még szól a Margaret Island dala, ha veled minden, no meg a Pointer Sisters-től, az I'm So Excited. Tonight.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vitál Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Haj, rózsa volt.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
1: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
5: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk. Metu a pótfelvételiben is.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Premium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Na, fáj még?
8: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
7: A Szép Lézer terápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép Lézer. Vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.széflézer.hu.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
10: Mi az, hogy emlős?
11: Azok az ősemberek.
10: Ősember az emlős?
11: Nem.
10: Madár?
11: Kacsacsőrű emlős.
10: Na. Kacsacsőrű emlős.
11: Azt tud repülni. Azt de kacsacsőrű emlős. Úgy nem, mert kacsacsőrű emlős az ugye, az egy ember meg egy kacsa.
10: Igen? Egy emberből van a kacsa?
11: Nem, hanem a feje az kacsa, a teste meg ember.
10: Emberhez hasonló?
12: A kacsacsőrű emlős?
11: Igen.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A miniszterelnök személyi védelmét már a TEK látja el. Két új állomással hosszabbíthatják meg az M3-as metrót, és folyamatos rendőri jelenlét lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A miniszterelnök személyvédelmét mától már a terrorelhárítási központ látja el a készenléti rendőrség helyett, írta a 24.hu. A váltás azt követően történt, hogy a nyugati pályaudvaron egy férfi leköpte Magyar Pétert. A belügyminisztérium szerint a rendvédelmi szervek átalakítása már megkezdődött, és a tervek szerint a személyvédelem teljes egészében az újjászervezettek feladata lesz. A tárca ugyanakkor nem kötötte össze a döntést a szerdai incidenssel. Rákospalota Újpest vasútállomásig hosszabbítják meg az M3-as metrót, így Újpest központ után a Rózsa utcánál és a vasútállomásnál épülhet új megálló, írta az Index. A fejlesztést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A beruházásra 80 milliárd forint uniós forrást terveznek. A teljes nyomvonal eredetileg Káposztás-Megyerig vezetne, de a 2030-as határidő miatt most csak az első szakasz valósulhat meg. A BKK szerint a főbb hatóság és környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak. 33 embert fogtak el, további 33 embert pedig előállítottak a 30 napos budapesti közlekedésbiztonsági akció első hetében, közölte a BRFK. A célzott ellenőrzésekben több mint 400 rendőr vett részt, akik 712 embert igazoltattak. Garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt is intézkedtek, valamint körözött embereket fogtak el. 16 esetben szabálysértési feljelentést tettek, 40 alkalommal pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Az akciót lakossági panaszok nyomán indították a fővárosban. Idén mintegy 10%-kal, összesen 137 fővel több hallgatót vett fel a Budapesti Metropolitán Egyetem, mint tavaly, közölte az intézmény. A METU szerint szinte minden szakon emelkedtek a bejutási ponthatárok, miközben tovább nőtt az érdeklődés a gyakorlatorientált és nemzetközi szemléletű képzések iránt. Az egyetemen több mint 1000 külföldi hallgató tanul, számos szak angol nyelven is elérhető. A pótfelvételi eljárásban több alap- és mesterképzésre is lehet jelentkezni. Több mint 1000 rendőr biztosítja a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjat, a Hungaroring főbejáratánál pedig éjjel-nappal működő ideiglenes rendőrőrsöt állítanak fel, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A forgalmat rendőri egységek irányítják, a helyszínt lovas, kutyás és motoros járőrök, valamint helikopter is ellenőrzi. A munkát 7 külföldi ország rendőre is segítik. A látogatókat arra kérik, időben induljanak el, kövessék a kihelyezett jelzéseket, és értékeiket ne hagyják az autó utas terében. Átmenetileg lezárták a dunaújvárosi Szalkis-szigeti szabad strandot egy kedvezőtlen vízminőségi vizsgálat eredménye miatt, írta a FEOL. A dunaújvárosi önkormányzat tájékoztatása szerint a vízminőséget folyamatosan ellenőrzik, és amint a mérések ismét megfelelő eredményt mutatnak, a strandot azonnal újra nyitják. A lezárás tehát a vízminőség helyreállásáig marad érvényben. Korábban a plást is emiatt zárták be, hasonló okokra hivatkozva, azóta viszont feloldották a fürdési tilalmat, így ismét várja a látogatókat a római parti plázs. Gyenge hidegfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás, migrén vagy vérnyomás problémák is felléphetnek az arra érzékenyeknél. Az UV-sugárzás a napos időszakokban ismét erős lesz, így javasolt a bőrvédelme. Délután 24-25 fokot mérhetünk maximum, és több helyen nagyon erős lesz az északi-északnyugati szél.
12: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Krisztina körúton, a Szél Kálmán tér felé, az Attila út előtt a belső sávban, úgyhogy itt nagyobb torlódásra készüljenek, és továbbra is baleset nehezíti a haladást a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Salgótarjáni utca előtt a külső sávban, és helyszínelnek a Róbert Károly körúton és a Vágány utca után a Rákóczi híd felé, a külső sávban. A forgalom itt is lépésben halad, de nagyban nehezíti ma az autósok dolgát, hogy lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kassai Jenő út között a Rákóczi hídnál, a lezárás körüli utcákban is nagy torlódást tapasztalható. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, itt lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, a Pozsonyi utcában pedig befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudunk jobbra fordulni, a Berde József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni, de mindezt táblák is jelzik. Vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Egy tárkonyos pulykaragú leves, utána pedig mondjuk mákos tészta. Én most erről álmodozom, ja, meg természetesen az alma, ami a mákos tészta után szintén kötelező. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Vance Joy-jal indul az óránk.

Tina Turnertől szólt a What's Love Got To Do With It itt a Sláger FM-en. Jó étvágyat kívánok, hogyha most kezdik az ebédet. Remélem nem feledkeznek meg az ebéd utáni desszertről. Elvégre péntek van, a desszert pedig ilyenkor ebéd után legalább annyira kötelező elem, mint a tejszínhab a kávéba. Manga rajongóknak pedig kötelező hétvégi program lehet a Néprajzi Múzeumban a második manganap. Ugye tavasszal tartottak már egy manganapot, a Manga Hokusai Manga kiállítás köré szervezve, ami teltházas volt, és a hatalmas sikerre való tekintettel úgy döntött a múzeum, hogy megismétlik ezt az összejövetelt, úgyhogy az anime és a japán kultúra rajongóinak készülnek remek programokkal. Ki lehet itt próbálni saját kezűleg a fametszet nyomást, de akár a japán kaligráfiát is, készíthetünk japán mintás legyezőt. De hallgathatunk előadást az otaku kultúráról, a japán baba művészet világáról, a zen buddhizmusról, lesz papírszínházi előadás, videójáték, valamint egy különleges pop-up kiállítás is színesíti a programot, úgyhogy nagyon színes napra számíthat, aki ellátogat holnap a Néprajzi Múzeumba. Én jó szórakozást kívánok ehhez a programhoz is, és a Sláger FM dalaihoz is. Kálai Sanders András érkezik, és a Csak veled.

Ez volt az IMF dal, az Unbelievable itt a Sláger FM-en, és hihetetlen, bár lehetett rá számítani, ismét elhalasztották a Balaton átúszást, úgyhogy ezen a hétvégén sem tudjuk leküzdeni ezt a picit több mint 5 kilométeres távot úszva. Hogyha minden jól megy, augusztus 1-én veselkedhetünk majd neki ennek a kihívásnak, de erről a végleges döntés majd július 30-án csütörtökön délután születik meg. Akkorra már biztosabbat tudnak mondani a meteorológiai előrejelzések. Most pedig megnézzük, hogy ma délutánra és a hétvégére mit ígérnek a meteorológusok. Aztán jön majd Raven Lane és a Laminát. Na nézzük, hogy alakul a hétvége időjárása. Hát én izgatottan várom, hogy vajon holnap mennyi felhő lesz fölöttünk az égen, mert ugye holnap Jakab napja lesz, és hát azt tartja a népi babona, hogyha ezen a napon sok a felhő az égen, akkor sok lesz a hó is, hogyha nagyon süt a nap, akkor meg hideg lesz a tél. Hát sok napsütést ígérnek kevés felhővel a szakemberek is, 28-29 fok körüli hőmérsékletet, szóval túl meleg nem lesz, de azért melegebb lesz, mint ma. 25 fok van egyébként most odakint. Ma délutánra is ígérnek egy-két felhőt a meteorológusok, de azokból elvileg nem jön eső, mint ahogy a hétvégét is, ha minden jól megy, megússzuk, szárazon, bár a légmozgás a következő napokban is élénk lehet. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Krisztina körúton, a Széll Kálmán tér felé, az Attila út előtt a belső sávban, itt lelassult a haladás. Városon kívül pedig az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán, a 19-es jelű Magyaród nyugat és 23-as jelű Magyaród kelet csomóponttól is egy kilométeren torlódik vissza a forgalom a Formula 1 versenyre látogatók miatt. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán előtt volt korábban egy baleset az 50-es kilométernél. Itt a külső sávon megindult a forgalom, de továbbra is 3-5 kilométer a torlódás. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon Érdés-Martonvásár között szakaszos lassulásra kell készülni az erős forgalom miatt, és az M0-áson is volt egy baleset a keleti szektorban Gyálnál, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 33-as kilométernél a belső sávban vesztegelnek a sérült járművek, mögöttük több kilométeres torlódás alakult ki, és egy előrejelzés a hétvégére, szombattól lezárják majd az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt, és ezért a 226-os autóbusz is terelve közlekedik majd. Vezessenek óvatosan!

A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Meglehetősen régen hallottuk ezt a dalt. Ez volt a Hurts Wonderful Life című dalának eredeti verziója itt a Sláger FM-en. Ugye mióta Purple Disco Machine átdolgozta ezt a slágert, azóta az eredetit sokkal ritkábban halljuk, de azért jó néha emlékeztetnünk magunkat arra, hogy hogy is szólt eredetileg. 0630303095, én pedig emlékeztetném önöket arra, hogy ez az a telefonszám, amit meg kell jegyezni, hiszen a koncertélmények nyarán még rengeteg belépőt szeretnénk önök között szétosztani, úgyhogy ha megebédeltek és utána kezet is mostak, akkor lehet kész közelbe tenni megint csak a telefonokat. Mi pedig meghallgatjuk a friss információkat Zsupaságitól itt a Sláger FM-en, de előtte még szól Charlie és Király Linda dala, a Játszom, ahogyan lélegzem.
1: Néztem az üvegen át,

0: Műsorajánló.
1: Hello, Los Angeles!
0: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
2: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi, dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
2: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
2: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
3: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
7: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
8: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Oh, nem már. NASA ajándékba?
9: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
10: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
11: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
12: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Egyébként a papagáj az madár?
12: Igen.
14: Ezt honnan tudjuk, hogy madár egy papagáj?
12: Mert úgy repülni.
14: Minden, ami repül, az madár?
12: Nem minden. Például a flamingó.
14: Az madár?
12: Nem, az olyan flamingó. Az nem. Madár,
14: az egy tánc.
12: Az sima flamingó.
14: Flamingó.
15: De hát az madár a flamingó.
14: A flamingó madár. De nevér?
12: Az igen.
14: Az tud repülni, de nem madár.
12: Az ilyen hüllés.
15: És a légy?
12: Az hüllő.
16: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Leváltották a Paks 2 vezérigazgatóját. Azonnali vizsgálat indul Hankó Balázs több milliárdos támogatási döntései miatt. És 2-től vasárnapig rövidített útvonalon jár a 4-es metró. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Felmentette tisztségéből Jákli Gergelyt, a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, írta a HVG. A miniszter közölte, hogy az új vezérigazgatót még ma bemutatják. A személycsere része annak a vezetőváltási folyamatnak, amelynek során az elmúlt hetekben több állami cég élén is új vezetőt neveztek ki. Köztük az MVM-nél, a Magyar Turisztikai Ügynökségnél, valamint a HIPA és a HEPA élén is. Azonnali vizsgálat indul azoknak az állami támogatásoknak az ügyében, amelyeket Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter a választás előtti napokban, illetve a Fidesz veresége után ítélt oda, írta a 24.hu. A lap szerint összesen több milliárd forintot osztottak ki. Egy Lezsák Sándorhoz köthető szervezet például több mint 1 milliárd forintot kapott. 100 milliók jutottak a hun és a türk népek világtalálkozójára, valamint egy nagy operett bemutatójára is. Tar Zoltán tárcája a döntések és a kifizetések jogszerűségét, valamint a pénzek felhasználását vizsgálja. Karbantartás miatt 2-től vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekedik a 4-es metró, közölte a BKK. A kimaradó belvárosi szakaszon az utasok a sűrűben járó villamosokat és a Rákóczi úti autóbuszokat használhatják. A vasúttal érkezőknek és indulóknak azt javasolják, hogy Kelenföld helyett a déli pályaudvart válasszák, ahonnan a 2-es metróval könnyen elérhető a városközpont. Több mint 1500 hallgató kezdheti meg tanulmányait idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemen, közölte az intézmény. A legtöbben 1043-an a műszaki és informatikai karra jutottak be, míg a gazdaságtudományi kar 341, a kertészeti és vidékfejlesztési kar pedig 180 új hallgatót fogad. Az alap- és mesterképzésekre felvettek száma az elmúlt 6 év legjobb eredménye. A külföldi hallgatókkal, a pótfelvételivel és a beiratkozásokkal együtt az újonnan belépők száma várhatóan meghaladja a 2000-et. Idén is az országos mentőszolgálat végzi a Forma 1-es Magyar Nagydíj egészségügyi biztosítását, közölte az OMS. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegélynyújtó páros gondoskodik. Az OMS szerint a rendezvény biztosítása nem veszélyezteti a lakosság mentőellátását. Csőrekonstrukció miatt nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra és átmeneti vízhiányra kell számítani ma este 10 órától holnap reggel 7-ig Budapest 11. kerületének és Budaörsnek több részén, írta a fővárosi vízművek. A fővárosban főként a Rubhegyi út, a Török-Bálinti út, a Spanyolrét út és a Felsőhatár utca környéke érintett. Budaörsön többek között a Budapesti út, a Templomtér, a Farkasréti út, valamint az Otthon és a Kökkény utca térségében lehet fennakadás, írták. Kellemes, hőségmentes időben telik akkor a délután, az északi-északnyugati szél élénk helyenként erős lökésekkel kíséri a napsütést, ami miatt a hidakon ügyelni kell a járművek menet stabilitására. Idegfronti hatás érvényes, lesz, fejfájást okozhat, 25 fok lesz a maximum.
18: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mi vár az útra kelőkre. Ugye korábban volt egy baleset a Krisztina körúton, itt szerencsére megszűnt a forgalmi akadály. Viszont a Soroksári út továbbra is le van zárva a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt, és ez a lezárás egészen vasárnap éjfélig érvényben lesz, úgyhogy emiatt kell torlódásra számítani a Mester utcában, a Könyves Kálmán körútnál, és hát ezért akadozik az előrejutás a Vágóhíd utca, Mester utca útvonalon, illetve a Könyves Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé. Figyeljenek arra is, hogy a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, mert javítják a vízvezetéket. Csatornaépítés miatt zárták le a 20. kerületben a Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca közt egy hosszabb szakaszon, illetve napközben a Szent Korona utcát is lezárják a Pálya utca és a Kossuth Lajos utca közt útépítés miatt. De csatornát javítanak a 17. kerületben is a Cinkotai úton, a Pesti út közelében, úgyhogy itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítás. Vezessenek óvatosan.
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
18: Egy óra múlt 5 perccel benne járunk már a délutánba, úgyhogy időszerű egy ebéd utáni kávét elkortyolgatni, váljék kedves egészségükre, én pedig hozom azokat a muzsikákat, amik munka közben is ébren tartanak bennünket. Sean Kingston indítja az óránkat a Beautiful Girls-tel.

0: Anderson.
1: Hello, it's Luis Capaldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: first time.
1: Itt a Sláger FM-en Luis Capaldi dala forgott, ez volt a Forget Me. És ne feledjük, hogy a koncertélmények nyarán akár Luis Capaldi koncertjére is intézhetnek maguknak belépőt, hiszen ő is fellép majd a Szigeten. Sokan szerencsét próbáltak most is, de nem csak a dalt, a felhívást is figyelni kell, jó? És ezen van a nagyobb hangsúly. Itt a Sláger FM-en pedig repülünk tovább egy olyan programmal, ami kihagyhatatlan ebből a hétvégéből. Talán látták már önök is az Irány a galaxis, Magyarország és az űrkorszak című kiállítást, amely a Vármúzeumban látható. Ha esetleg még nem látták volna, akkor siessenek, mert hamarosan bezár a tárlat. Most szombaton pedig egy fantasztikus kiállítás záró programmal várnak ide bennünket. Délután 2-kor például Kis László tart majd előadást, akinek a humoráért és a tudásáért én a magam részéről rajongok. Utána a kiállítás kurátorai vezetnek végig bennünket a tárlaton, majd kezdődik egy kerekasztal beszélgetés, amely az űrkutatás lehetőségeit boncolgatja, illetve a magyar szerepvállalásról esik szó. Itt Farkas Bertalan és Apáti István beszélget majd. Fontos, hogy a program ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezt ne szalasszák el, és siessenek is velem, mert például a kurátori tárlatvezetésen csak az első 50 jelentkező tud részt venni. Aztán Irány a galaxis, tehát szombaton a Vármúzeumban. Itt a Sláger FM-en pedig igazi galaktikus világsztárok érkeznek, például a Clean Bandit és Demi Lovato szóló című dalukkal, de ad nekünk egy kis motivációt a Kowalski meg a Vega is, előttük pedig Dionne Warwick dala, a Heartbreaker szól.

0: Postnalon és Morgan Wallen-dal a forgott, ez volt az I Had Some Help itt a Sláger FM-en, és hát nekünk is szükségünk van egy kis segítségre önöktől, mert hogy szeretnénk, hogyha úgy alakulnának a zenéink, ahogyan önöknek az a legjobban tetszik. Úgyhogy ismét elérhető akár mobil applikációnkban, akár a honlapunkon keresztül a zenei kvíz, amit hogyha kitöltenek, beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en, sőt, amikor kitöltik a kvízünket, megírhatják nekünk azt is, hogy mi az abszolút kedvenc daluk, de ezt akár SMS-ben is elküldhetik 0630303095. Mi pedig megyünk tovább a Lil Mix dalával. Azonnal érkezik a Breakup Song. De előtte lássuk, milyen időjárásban lesz részünk ezen a hétvégén. A mai nap még hűvöskésen alakul, jelenleg is mindössze 24 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és vannak ugyan fölöttünk felhők, de elvileg ezekből csapadék nem érkezik, a légmozgás pedig továbbra is élénk. Holnapra mérséklődik kicsit a szél, és melegebb is lesz, az előrejelzések szerint szombaton 28-29 fok várható, vasárnapra pedig 32-33 fokot ígérnek, és hát változóan felhős napos időben lesz részünk, de csapadék elvileg a hétvégén már nem érkezik. Talán csak vasárnap délután, kora este. Hozom a segítséget az úton lévőknek, először városon kívülről. Az M0-as autót keleti szektorában, Gyálnál, az M3-as autópálya felé vezető oldalon történt egy baleset. A 33-as kilométernél megszűnt már a forgalomkorlátozás, de még mindig közel 5 kilométeres a torlódás. Az M7-esen is élénkül a forgalom, a Balaton felé tartó oldalon Érd és Martonvásár között lassulásra, szakaszos torlódásra készüljenek. Az M3-ason pedig ugye a Formula 1 versenyhez kapcsolódóan Vásáros Namény felé a 19-es jelű Magyaród nyugat és 23-as jelű Magyaród kelet csomópontnál is 1-1 kilométeren torlódik a forgalom. A fővárosban közlekedőknek pedig az okoz nehézséget, hogy a Soroksári utat lezárták a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Tart ugyanis a Rákóczi hídnál a Vasúti híd átépítésehez, a lezárás egészen vasárnapig lesz érvényben, de lezárták a félútpályát a második kerületben, a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert itt javítják a vízvezetéket. A 17. kerületben pedig a Cinkotai úton, a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak, itt a közlekedőknek jelzőlámpa segít. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Westlife dala forgott, ez volt az Uptown Girl, és már is megyünk tovább a friss információkkal, de még a hírek előtt meghallgatjuk a VB himnuszt Shakirától és Burna Boytól. Shakiráról egyébként az a pletyka járja, hogy összemelegedett Ferran Torres-szel, azzal a spanyol labdarúgóval, aki megszerezte Spanyolország győztes gólját Argentina ellen. Hát valami vonzza Shakirát a spanyol futballistánkhoz. Gondoljunk csak volt férjére, Gerard Pikére, hát már is érkezik a Die Die, de előtte még szól Gáspár Laci sikere, a Hagyd meg nekem a dalt.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Ha én rózsa volnék.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Így csiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező báron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
9: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról. Gyermekvédelmi problémákról egyeztetett a minisztérium a nevelőszülői hálózatokkal, és több mint 100 000 hallgatót vettek fel a magyar egyetemekre. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Szakmai egyeztetést indít a közmédia megújulásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, közölte a Tárca. A cél, hogy a beérkező javaslatok segítsék majd a nyilvános pályázaton kiválasztott új vezérigazgató munkáját. Első körben média szakmai, hírközlési, kulturális, oktatási és civil szervezeteket, valamint digitális és innovációs szakértők véleményét várják. Írásos észrevételt bármely szakmai szervezet benyújthat augusztus 20-áig. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később kezdődik. Több mint 30 nevelőszülői hálózat vezetőivel és fenntartójával egyeztetett a Szociális és Családügyi Minisztérium, közölte a tárcavezető. A megbeszélésen szó esett a nevelőszülők felvételét lassító pszichológiai vizsgálatokról, a túlzott adminisztrációról, a gyermekekről érkező hiányos információkról, valamint a mentális támogatás kapacitás hiányáról. A résztvevők a bántalmazási protokoll megújításáról és a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek iskolai befogadásáról is egyeztetett. Tettek. A minisztérium szerint a találkozó egy hosszú távú szakmai párbeszéd kezdete. Hamarosan megkezdi működését a közterületi koordinációs munkacsoport, amely Budapest közterületi problémáinak kezelését hangolja össze, írta a 24.hu Karácsony Gergely bejelentése alapján. A testületben az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi, szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek majd. A kezdeményezés előzménye, hogy a belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akciót jelentett be Budapesten, 4 belső kerület polgármestere pedig közös nyilatkozatban sürgetett kormányzati lépéseket. Idén 101.572 jelentkező nyert felvételt a felsőoktatásba, vagyis a több mint 140 ezer jelentkező csak nem háromnegyede kezdheti meg tanulmányait ősszel, írta az énpénzem.hu. A felvettek közül 62.659-en nappali, 38.913-an részidős képzésre jutottak be. 10-ből 8-an pedig állami finanszírozásban tanulhatnak. A legtöbben gazdasági, pedagógiai, műszaki, bölcsészet és informatikai szakokra jelentkeztek. A pótfelvételit július 30-án hirdetik meg. Jelentkezni augusztus 7-éig lehet. Július 25-én szombaton rendezik meg a 38. numizmatikai híres napot Kecskeméten a Korvin Mátyás Királyiskola aulájában, írta a Baon. A reggel 8-tól délután 1 óráig tartó országos bőrzére idén is nagy az érdeklődés, mind a 120 asztalt lefoglalták az árusok. A látogatók régi pénzek, érmék, díszfegyverek, katonai relikviák, képeslapok és kártyanaptárak közül válogathatnak. A rendezvényre nem csak a térségből, hanem az ország más részeiből és a határon túlról is érkeznek gyűjtők. Vételkörzetünkben ma 25 fok lesz a maximum. Napos, gomoly felhős és teljesen száraz időben telik majd a délután. Az északnyugati szél továbbra is sokfelé élénk és erős marad, ami némileg csökkentheti a járművek menet stabilitását a nyíltabb útszakaszokon. Mivel csapadéktól a munkából hazaindulás során nem kell tartani a régióban, teljesen száraz és biztonságos útviszonyok lesznek. A hidegfronti hatás miatt az arra érzékenyeknél még előfordulhat fejfájás, bágyadság és dekoncentráltság is, a napos időszakokban pedig vezetéshez hordjanak napszemüveget.
13: Köszönjük szépen a híreket, hozom a friss infókat az utakról, még csak 2 óra múlt pár perccel, de már beindult a délutáni csúcs, úgyhogy torlódásra számíthatunk a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton a Blahalújza tér felé mindkét irányból, a pesti alsórakparton a Lánchíd közelében, valamint a Könyves-Kálmán körúton az Üllői út környékén, a Soroksári út környékén is torlódik a forgalom, ugyanis lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között, a Gubacsi úton befelé és a Mester utcában a Könyves-Kálmán körútnál, a Kvassai Jenő úton a Gubacsi út előtt akadozik a haladás, de a Vágóhíd utca Mester utca útvonalon kifelé, illetve a Könyves-Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé egyaránt nagyon lassú a haladás. Az M7-esen Letenye felé is élénkül a forgalom Érdés-Martonvásár között, szakaszos torlódás fogadja az autósokat. Az M3-as autópályán pedig megindult a tömeg a Hungaroring felé, úgyhogy a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 19-es jelű Mogyoród nyugat és a 23-as jelű Mogyoród kelet csomóponttól is 1-1 kilométeren torlódik a forgalom. Vezessenek óvatosan.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Üdvözlet, én Kiskata vagyok, és önök a Sláger napközben hallgatják, és ugye tudják, hogy folytatódik a koncertélmények nyara, úgyhogy legyen kész közelben a telefon. Az óránkat pedig Taylor Swift indítja már is, Opalite című dalával rajtolunk. Jó rádiózás! Sláger!

Ariana Grande dala forgott, ez volt a We Can Be Friends itt a Sláger FM-en is. Ha már ezen a hétvégén rendezik a Formula 1 magyar nagydíjat, hát érdemes ellátogatni a Millenáris Parkba is, ahol egészen augusztus 2-áig megnézhető a Hungaroring 40 című szabadtéri fotókiállítás, amely a magyar versenypálya 4 évtizedének legemlékezetesebb pillanatait mutatja be, legendás futamokat, ikonikus győzelmeket és magának a pályának az építéstől kezdve napjainkig tartó történelmét. Hogyha szeretnék közelebbről megismerni a magyar motorsport egyik legfontosabb helyszínének múltját, jelenét és talán egy kicsit a jövőjét is, akkor ezt ne hagyják ki, mindenképpen nézzék meg. Irány hát a Szélkapu Park, természetesen a tárlat ingyenesen látogatható. Itt a Sláger FM-en pedig továbbra is szuper koncertekre szeretnénk Önöket elvinni. A koncertélmények nyarán többek közt a Szigetre is lehet belépőt bezsebelni, a Faithless, Morcsiba, Szombr, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Louis Capaldi vagy a Florence and the Machine koncertjére, de ott lehetnek Szél, Moby, vagy éppen Lenny Kravitz koncertjén is, ha résen vannak. Most azonban egy ABBA dalt idézünk fel a múltból. Érkezik a One of Us.

Itt a Sláger FM-en Adam Lambert-dal szólt, ez volt az If I Had You. 5 perce járunk 2:30 után, és biztos vagyok benne, hogy önök is hallották azt a mondást, hogy nincsen nyár lecsó nélkül, és nincsen lecsó nyár nélkül. Na hát, ha szeretik a lecsót, akkor holnap mindenképpen látogassanak el a Nyársapáti Lecsó Fesztiválra, amelynek a helyszíne a Szarka Kúria udvara lesz majd. Lesz itt lecsó főzőverseny, de nem maradhatnak el a zenei és kulturális programok. A kicsiknek lesz arcfestés, ugrálóvár, kézműves foglalkozások is, egyéb szórakoztató elemek, a felnőtteknek pedig gasztronómiai különlegességekkel is készülnek, nem csak a színpadon kívül, de a színpadon is, mert hogy érkezik Kató néni, azaz Ihos József egy gasztroműsorral, a sztárvendég pedig az Irigy Hónagy Mirigy lesz, úgyhogy jó bulinak ígérkezik ez is. Itt a Sláger FM-en pedig bulizunk tovább. A labdarúgó világbajnokságra készült egy globális zenei projekt, amelyben az olasz tenor Andrea Bocelli, a világhírű francia producer David Guetta, az amerikai rap sztár Megan Thee Stallion, valamint a dél-koreai énekesnő Eya együtt énekelnek és zenélnek. Ez a DNA More Than a Game azonnal szól. So

0: De előtte még szót ejtünk a hétvége időjárásáról. Elkezdett melegedni az idő, már 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is. Nem nagyon van fölöttünk komolyabb felhő, ami van, abból pedig eső biztosan nem érkezik. Holnapra sem ígérnek térségünkre csapadékot a meteorológusok, viszont a délutáni órákat felhőség alatt töltjük majd el, míg délelőtt gyönyörű lesz a napsütés. 27-28 fok lehet a legmelegebb órákban, vasárnap pedig még tovább emelkedik a hőmérséklet, akkor 32-33 fokra számíthatunk, azonban hétfőn jön az újabb hidegfront. Egyre élénkebb a forgalom városon kívül belül egyaránt, lassul például a haladás a Krisztina körúton a déli pályaudvartól az Attila útig, illetve az Üllői úton mindkét irányban a Nagy körút előtt. Itt egyébként az is nehezíti a közlekedést, hogy a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárás van csatorna karbantartás miatt. Sokan hajtanak a Károly körúton az Asztóriánál, a Rákóczi úton a Blaha Lujza térnél mindkét irányból, a pesti alsórakparton a Lánchíd közelében és a Hegyalja úton is szakaszonként kifelé. Városon kívül pedig az M0-ás autót keleti szektorában a 45-ös jelű Ecser-Maglód csomópontban, az M3-as autópálya felé vezető oldalon felborult egy teherautó, a belső sávban veszteg el a sérült jármű, de a szemközti oldalon is sok a nézelődő, úgyhogy mindkét irányban 4-5 kilométeres a torlódás. Vissza a fővárosba, tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, úgyhogy azt egyirányosították befelé az Alsóhatárúttól a Székelyhíd utcáig, Zuglóban pedig a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt időszakosan lezárják a belső sávot, mert felújítják a távhővezetéket. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ezzel mindig feldobja a kedvem, Nicky Orr és Daisy közösen Sunroof forgat itt a Sláger FM-en. Pontosan 10 perccel járunk 3 óra előtt, úgyhogy már is érkeznek a friss információk Zsupaságitól, de még a hírek előtt meghallgatjuk a Nox dalát, a Szeretem érkezik. Önöktől pedig várom a közlekedési infókat, hogyha úton vannak és segítenének a többi autósnak, akkor írjanak 06 30 30 30 95 8 a számunk.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első az

0: egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
5: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
6: Az egyik szamuráj kardomat.
5: Nem már, NASZ ajándékba?
6: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
7: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
8: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! klubtihany.hu.

0: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
1: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
4: A reklám után.
5: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Leváltották három országos közgyűjtemény főigazgatóját. Továbbra is a készenléti rendőrség védi a miniszterelnököt, és a rekordszámú jelentkezővel indul a Budapest Play utca zenefesztivál. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Azonnali hatállyal felmentették az országos Széchenyi könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernard Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, hogy ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és érdekképviseleteit is. A miniszterelnök személyvédelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával, közölte a belügyminisztérium. A tárca ezzel cáfolta a 24.hu értesülését, amely szerint mától a TEK vette át a feladatot. A tervek szerint októbertől az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat elfogadása után a személyvédelem az ORFK irányítása alá kerülő átszervezett TEK feladata lehet. A rendvédelmi szervek között már most zajlanak az átállást előkészítő egyeztetések. Újabb ütemben folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása, közölte a Magyar Közút. Július 29-én és 30-án este 7 és a reggel 6 óra között félpályás lezárásra és jelentős torlódásra kell számítani a Lidl kihajtó és a Honvédség Altiszti Akadémia második kapuja között. Július 31-től hétköznapokon reggel 9 és délután 3 óra között mozgó terelés és jelzőrös irányítás mellett dolgoznak. A felmart útfelületen a burkolati jelek hiánya miatt fokozott óvatosságot kérnek az autósoktól. Budapest ad otthont a Total Chess World Championship Tour hivatalos tesztversenyének. November 10-e és 21-e között számolt be róla a Nemzetközi Sakkszövetség. Az Anantara New York Palace Hotelben megrendezett pénzdíjas tornán a világ élmezőnye, köztük Magnus Carlsen is asztalhoz ül. Az új formátumban a villámsakk, a gyors sakk és a gyorsított klasszikus sakk eredményeit összesítik. A Fidesz szerint Budapest kiválasztása azért is jelentős, mert Magyarország meghatározó szerepet játszik a sakk történetében. Július 30-án indul a Budapest Play utca zenefesztivál és verseny, amelyre rekordszámú 383 jelentkezés érkezett, írta az Index. A szakmai zsűri eredetileg 50-60 fellépőt választott volna ki, a nagy érdeklődés miatt azonban 84 zenész és formáció mutatkozhat be 10 budapesti helyszínen. A programban többféle zenei stílus képviselői szerepelnek, a legtöbb pályázatot énekes dalszerzők nyújtották be. A nyertesek többek között Sziget és Budapest Park fellépési lehetőséget, mentorációt és tárgynyereményeket kaphatnak. Újabb három velencei strandon rendeltek el ideiglenes fürdőzési tilalmat a vízminőség romlása miatt, írta a FEOL. A hatóság a Velence Korzó és Szabad strandot, az északi strandot, valamint a Velence Resort and Spa strandját záratta be, miután a vízminták a megengedettnél magasabb enterokokkusz baktérium szintet mutattak. A fürdőzési tilalom addig marad érvényben, amíg két egymást követő vizsgálat megfelelő vízminőséget igazol. Kitart a kellemes élénk széllel kísért nyári idő. A munkából hazaindulók akadálytalan forgalomra és teljesen száraz utakra számíthatnak, esernyőre nem lesz szükség. A mai napra előrejelzett legmagasabb hőmérsékleti érték 24-25 fok körül tetőzik majd az egész vételkörzetben.
7: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire kell figyelni az utakon. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik most a forgalom. Az M7-esen Letenye felé Érd és Martonvásár között szakaszos lassulásra kell számítani. Az M0-as keleti szektorában pedig a 45-ös jelű Ecsermagló csomópontban az M3-as felé vezető oldalon felborult egy teherautó, mindkét oldalon a belső sáv zárása mellett helyszínelnek, és mindkét irányban 6-8 kilométer a torlódás. A fővárosban pedig a Verseny utcában történt egy baleset, forgalmi akadályra készüljenek mindkét irányban, a 30-as autóbusz is terelve közlekedik és nem érinti a Verseny utca megállót, illetve Káposztásmegyer felé a Reiner-Frigyes park megállót sem. Készüljenek arra, hogy most is le van zárva a Soroksári út, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között is, egészen vasárnap éjfélig meg lesz ez az útzár, ezért a környéken nagyon nehéz most közlekedni. A 17. kerületben pedig a Cinkotai úton, a Pesti út közeli a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni jelzőlámpás irányítással, mert javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Kívánok Önöknek jó rádiózást és gyorsan pergő munkaidőt. Én Kiskata vagyok, is így 3 óra után is. Remélem, hogy velünk tartanak, mert a koncertélmények nyara is folytatódik. Adél pedig az óra indításáról gondoskodik, tőle szól az Oh My God.
5: Sláger.

Ez volt Kylie Minogue dala, az I Should Be So Lucky, és szerencsés, csodálatos napot kívánok önöknek. Én Kiskata vagyok, és ez továbbra is a Sláger nap közben, benne pedig nagyon készülünk a hétvégére. Ma este pedig megalapozhatjuk a hétvége jó hangulatát Dunaharasztin a Laffert Kúriában, ahol lesz egy ingyenes koncert, mégpedig egy nagyon különleges koncert. Ez alkalommal ugyanis a fekete-fehér billentyűkön generációk fognak találkozni. Ezen a speciális zongorásten hol kettő, hol négy, hol hat kéz fut a billentyűkön, és nem csak klasszikus dallamok, de K-pop slágerek is fölcsendülnek majd. Többek közt Chopin, Rachmaninov, Debussy, Ravel, Mussorgsky, Piazzolla, Camille Saint-Saëns, Strauss darabokat hallhatunk zongorán, mellettük pedig Hunter X dalokat, BTS slágert, no meg feldolgozták Rose és Bruno Mars Apt című duettjét is, úgyhogy tényleg nagyon különleges lesz ez a zongorást. 5 órakor kezdődik majd, hogyha most indulnak, még simán odaérnek a Laffert Kúriába. Irány hát Dunaharaszti, mind nagyon kíváncsi vagyok erre a koncertre. Mi pedig itt a Sláger FM-en meghallgatjuk Gudics Máté dalát, a Mellékhatás érkezik, előtte azonban ellazít bennünket, így a munkaidő vége felé járva, Olivia Dean dala, a So Easy.

Kellenek olyan dalok, amik egy fárasztó munkahét végén, a hétvége küszöbén energiával töltenek föl bennünket, és hát itt a Sláger FM-en a Backstreet Boys dala. Éppen ilyen volt, ez volt a Larger Than Life. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és hát ugye élénkül a forgalom a városban, úgyhogy az utakon is szétnézünk, hogyha tudnak, akkor segítsenek egy közlekedési infóval 06 30 30 30 95 8, utána pedig Benzon Bundalával megyünk tovább.

A Beautiful Things előtt azonban nézzük, hogy mi a helyzet az időjárásunkkal. Ugye az elmúlt napokban többször is érkezett hidegfront, és ezért a mai napon meglehetősen visszafogott a felmelegedés. Holnap azonban már teljesen más lesz a helyzet. Hétvégére strandidőt mondanak a meteorológusok. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol, illetve keleten gomoly felhők mellett, legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc, a legmagasabb hőmérséklet pedig térségünkben 28-29 fok lehet, vasárnap pedig akár 32-33 fokot is mérhetünk, viszont hétfőn újabb hidegfront vonul át fölöttünk záporokkal, zivatarokkal, amelyek után pár fokot megint csak visszaesik a hőmérséklet, de már láthat áron a következő kánikula jövő hét közepén, akár 37-38 fokot is elérhetjük majd. Jön a segítség az úton lévőknek. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás autóút között a kiépített terelésben nagyon erős a forgalom, főleg a külső sávban, a belső átterelt sávban pedig történt egy baleset, úgyhogy Bicskénén a 36-os kilométernél megállt a forgalom. A baleset mögött 9 kilométeres a torlódás, a határ felé pedig a nézelődők miatt torlódott fel a kocsisor, mint egy 5 km.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Dua Lipa dala forgott, ez volt a Love Again, én pedig ezzel a dallal meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hát majdnem el is köszönök önöktől, már csak egy közlekedési infóval vagyok adós, azt majd a hírek után hozom, önöktől pedig várom az utak híreit a 0630303095-8-as SMS és telefonszámunkra, és kívánok mindenkinek pazar és nagyon laza hétvégét. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, a hírek után érkezik majd Kisorsi, Kisó és Kovács Áron, és indul a slágerlista, viszont hallásra. Oh,

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somberg, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk!
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
7: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Fények, ritmus, víz.
9: Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
10: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Nyomozás indult a Nemzeti Konzultáció 12 milliárdos kampánya miatt. Tar Zoltán vizsgálatot rendelt el egy 500 milliós támogatás ügyében, és közel 70 taxist ellenőriztek Budapesten. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el az ügyészség a legutóbbi nemzeti konzultáció ügyében, írta a 444. A döntésre azután került sor, hogy a K-Monitor felülbírálati indítványt nyújtott be a rendőrség korábbi elutasító határozata ellen. A civil szervezet szerint a mintegy 12 milliárd forint közpénzből finanszírozott kampány politikai célokat szolgált és nem pártsemleges tájékoztatás volt. Az ügyészség közlése szerint a hűtlen kezelés gyanúja fennállhat, ennek tisztázása pedig nyomozás keretében történik. Felmentette tisztségéből Jákli Gergelyt, a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter írta a HVG. A személycsere része annak a vezetőváltási folyamatnak, amelynek során az elmúlt hetekben több állami cég élén is új vezetőt neveztek ki, köztük az MVM-nél, a Magyar Turisztikai Ügynökségnél, valamint a HIPA és a HEPA élén is. Vizsgálatot rendelt el a Magyar Turán Alapítványnak korábban megítélt, több mint 500 millió forintos támogatás ügyében Tarr Zoltán kulturális miniszter, írta a HVG. Alap szerint a támogatást 3 nappal a választások után hagyta jóvá a korábbi kulturális tárca. A miniszter nyilvánosságra hozott egy levelet is, amelyben az alapítvány Orbán Viktornak mond köszönetet a támogatásért és az Ősök Napja megrendezéséhez nyújtott személyes közbenjárásáért. Tarr Zoltán közölte, minden támogatási ügyet kivizsgálnak és szükség esetén jogi lépéseket is tesznek. Divinyi Zsomborral nem kötött megállapodást az országgyűlés hivatala, s nem is nevezték ki főigazgatónak, közölte a parlament sajtó irodája. Forsthoffer Ágnes házelnök július elején még azt jelentette be, hogy őt jelöli a tisztségre a 94 pályázó közül. Ma Hatházi Ákos élesen bírálta Divinyi korábbi állami és üzleti tevékenységét. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt írta, tudomása szerint a jelöltet nem vették állományba. Forsthoffer Ágnes később a tényeken alapuló újságírás fontosságát hangsúlyozta. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség július 17-én és 18-án Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A BRFK tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyző. Könyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatni fogják. Július 24-e és 26-a között teljes szélességében lezárják a Soroksári utat, a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között. A Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest Közút és a BKK. Most hétvégén a lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtó is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Jelentős torlódásra kell számítani, ezért Dél-Pest felől az M5-ös bevezető vagy az Üllői út használatát javasolják. Idén is az országos mentőszolgálat végzi a Forma 1-es Magyar Nagydíj egészségügyi biztosítását, közölte az OMS. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben.
13: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, mi a helyzet az utakon. A Flórián téren nem működnek a jelzőlámpák, úgyhogy fokozott óvatossággal közlekedjenek itt, és baleset miatt útszűkületen kell áthajtani a Csömöri úton kifelé a Rákospatak utca előtt, de az M0-áson is volt egy baleset a keleti szektorban, a 45-ös jelű Ecser-Maglód csomópontban. Itt mindkét irányban 8-10 km a torlódás, a 3-as főúton pedig Bag elkerülő szakaszán volt egy baleset, a 41-es kilométernél félpályás az útzár. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Bogáti Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
14: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó híreim vannak, zavartalan a délutáni vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A hétvégén megváltozik a közlekedési rend a győri fővonalon. A távolsági forgalomban a megszokatnál korábban közlekedő belföldi és nemzetközi vonatokra, az elővárosi forgalomban a hosszabb menetidőre és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is számítani kell. Ma kezdődik a Művészetek völgye. Augusztus 2-ig közvetlen volánjáratok indulnak a Népliget és Kapolcs között. A menetrendek a mászcsoport.hu oldalon érhetők el. A Mátra Interregiók helyett pótlóbuszok járnak augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár alatt a volánjáratokat javasoljuk. Jó utazást kívánok!
13: A MÁV Inform ügyeletesének, Bogáti Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
15: És most... indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
16: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közvetítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re. Orsi meg beírja nekem mindig, hogy a 2026-os évnek a 28. adása, ami már rég nem igaz, mert sokkal többnél tartunk, csak valamiért ezt sosem javítja.
17: Döbbenetes!
16: Úgyhogy Orsi, meg vagy fedve, azonnal menj vissza a múltból, és hozzá valamit alt. Addig pedig elmondom, hogy hanyadik adás ez valójában. A 30. adás az évben! Nézz oda! Micsoda statisztikai anomália! Rögtön az elején mit szóltok, fiúk? Volt már ilyen valaha? Na ugye? Na de a hét sztárja, tanult közgazdász. Komolyan érdekelte a politika, a gazdaság és az üzleti világ, azt mégse az lett. Elbutult, vagy elbitangolt. Diplomáját nem szerezte meg.
18: Miért?
16: Valaki más szerezte meg az ő diplomáját. Nem, tehát nem diplomázott le, de a tudása később jól jött a zenekarának pénzügyi irányítása során. Július 26-án ünnepli a 83. születésnapját, drága barátaim, úgyhogy nem egy mai csirkéről van szó, vagy kakassról. Annyit elárulok róla egyébként, hogy ott volt a foci VB-n, többször mutatták, főleg amikor az angolok játszottak. És felismerhető volt, pedig 83 éves, ami azt jelenti, hogy szépen öregszik. Indul az Opel Valli slágerlista, vagy hogy már ronda volt fiatalon is.
17: Nice.
16: Olivia Rodrigo Good For You-ja a 40.

0: Imagine Dragons és a Bones, a 38. Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heartja. Ezt nem tudom, lehet ennél hamisabban, nagyobb élvezettel mondani ezt, hogy Nothing Breaks Like a Heart. Miley Cyrus.
1: Jogi.
0: Na, a jövőben ezt nem csinálom, jó? Most ígérem meg nektek, nem fogok műlelkesedést tolni a 39. jó? Orsi jön, mondjuk érte nem műven lelkesedem, hanem valójában, és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 49 éves lett Eric Prydz, svéd DJ producer. 2004-ben robbant be a köztudatba a Call On Me dallal. Ezt követően annyira nem volt aktív, hogy bemutatkozó albuma 12 évvel később 2016-ban jelent meg. 2017-ben pedig az év DJ-nek választották. Irány 2004, jön a Call On Me, itt a Sláger FM-en.

0: Erik Pritz és a Kalami. Köszönjük szépen Orsinak. Na és akkor a étsztárjáról némi info, azon kívül, hogy láttuk az angoloknak szurkolni a VB-n. 83 éves. A mai napig aktív.
1: Ez igaz.
0: Mondom, volt a VB-n. Ki tudott menni?
2: Tényleg?
0: Saját lábon.
1: Hogy érted ezt?
0: Gondolom gyalog.
1: Aha.
0: Az a hír járja, hogy egy 3 órás show alkalmával 20 kilométernyi torna mutatványt prezentál a színpadon. Saját szemmel láttam, ez igaz. Megdolgozik a kondiáért, napi 12 kilométert fut, úszik, biciklizik, kickboxol és edzőterembe jár. És mindez egyszerre!
3: De szívatsz engem!
0: Le tudja egy fél óra alatt az egészet, nem? De mondjuk ez azért tényleg komoly, de az is komoly, amit művel a csávó. A lelki harmónia is fontos számára, emiatt pedig egyrészt nem néz parlamenti közvetítéseket, másrészt balettozik, jogázik és pilates órákat is vesz.
3: Ügyes!
0: Állítólag a pilates órák már így olyan árban vannak, mint a Breitling. Nagyon jó márka. Csak pilates órákat vegyetek.
3: Mi van?
0: 100 méterig vízálló. Addig pedig Daddy Yankee és Snow konkalmája a 37.

Csáron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája. Pipa. Ez az Opel Vallis slágerlista. 36. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Mabel, don't call me apja, a 35. Shawn Mendes és Camila Cabello általam igen nagyra becsült és szeretett szenyoritája visszatért a 36-ra. Gondolom, mert nyár van, és szerettek összejönni így nyáron. Igen, magam is voltam így ezzel. Pont erre a dalra. Csodálatos. Na, már ennyire jó hangulatba kerültem, hát ha tud valamit Orsi ezzel kapcsolatban, amúgy volt.
1: Visszapillantó.
2: A mai adásban 19 évvel ezelőtt is lágerlistáról válogatok magyar dalokat, minden órában egyet hozok. 2007-ben a mai napon a lista 12. helyén Szabó Eszter szerepelt, aki 2005-ben vált országosan ismerté, méghozzá Megasztárnak köszönhetően. Szerelem háború volt a nagy kedvenc 17 évvel ezelőtt, és ez jön most.

0: Szabó Eszter és a szerelem háború. Köszönjük szépen, szerelemben és háborúban mindent szabad. Azt mondják, hogy akkor szabadjon most tovább mennünk. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, is árulom ki a hét sztárja.
1: Oké. Okay.
0: Mick Jagger! Azaz Jager Miklós.
1: Ne jársz az eszed.
0: Na mit szóltok, 83 az öreg. Ki gondolta volna, nem? Hát azt hittük elpusztul 27-nél. Mint a normális muzsikusok. 27-nél kicsekkoltak egy csomant, de ő nem. Aztán 37, 47, 57, 60, és most 83.
1: Szép munka.
0: Istenem, egyébként adja a jó Isten, hogy sokáig éljen, mert nagyon szeretem. Én rajta nőttem fel, 13 évesen beraktam egy Rolling Stones kazettát a magnóba, és hát évekig, évtizedekig nem vettem ki onnan.
1: Miért?
0: És nem azért, mert elromlott a magnó, hanem mert annyit hallgattam. Szóval elképesztő mennyi sportol az öreg, de ez látszik is rajta, szigorú diétát tart, nem fogyaszt alkoholt, mondjuk ez nem mindig volt így.
1: Aha.
0: Mindig is énekes volt, állandóan énekelt gyerekkora óta, nem is tudom, játszik a hangszeren, általában azért gitározni megtanultak a régi rockstárok, akik énekeltek, de nála nem vagyok benne biztos, talán.
1: Akkor jó.
0: Zenét nem tanult, kottát nem olvas. A Rolling Stones-t 62-ben nem ő alapította, hanem Brian Jones, a gitáros. A másik gitáros, nem az, aki olyan ronda, mint az ördög, de mégis szeretjük, mert az a Keith Richards, hanem a Brian Jones.
1: Én is rájöttem.
0: Aztán a Rolling Stones 8 hónap alatt London első számú koncertzenekara lett, még a Beatles is nézte őket koncerten, van is ilyen felvétel egyébként, ahol

0: is Avamax Whatever-e a 32. Aztán Avamax a 33. is ott van, csak ő már egyedül a Sweet But Psycho-val. Orsi pedig sosincs egyedül, mert mindig hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Elképesztő, de a héten ünnepelte 61. születésnapját Saul Hudson, ismertebb nevén Slash, a Guns N' Roses gitárosa. Édesanyja többek között David Bowie ruha tervezője volt, édesapja pedig olyan zenészeknek tervezett albumborítót, mint Neil Young vagy éppen Johnny Mitchell. Ami Slash-t illeti, 2009-ben a Time magazin Jimi Hendrix után a világ második legjobb gitárosának választották. Ezúttal a Paradise City-ben csillogtatja meg tudását.

0: Rose is a Paradise City. A végre. Istenem. Hát látjátok? Micsoda rádiónk van. Lemegy benne a Paradise City. Na?
1: De királyság.
0: Tessék. Véget ért közben, hát de hosszú volt a dal, Julia Garner és Mark Foster házassága.
2: Sajnos igen.
0: Több mint 6 év után most ért véget a Paradise City alatt. Azért ez nagyon kemény. Mások összejöttek erre a dalra, ők meg most mentek szét. Az Ozark című sorozat Emmy és Golden Globe díjas, még el is kezdtem én is nézni egyébként, aztán én 2 évad után meguntam, de mindegy. 2019. decemberében hozzáment a Foster the People frontemberéhez, akivel még évekkel korábban a Sundance Film Fesztiválon találkozott. Már később az Instagramon kereste meg, eljegyzéskor saját verssel kérte meg a kezét.
1: Ügyes!
0: Ez azért csodálatos. Az esküvőkön még egy külön erre az alkalomra írt dalt is elénekelt a feleségének, az első táncukhoz. Ahogy kezdődött a hír, mert ez annyira romantikus, hogy véget ért a házasságuk. Tehát mindez semmi ahhoz képest, hogy oda vannak. Pedig korábban rendszeresen megemlékeztek az évfordulóról, de törölték a romantikus bejegyzéseiket. Mark pedig minden 2024 előtti posztját eltávolította. Egyelőre egyikük sem árult el, hogy mi vezetett a szakításhoz, de amikor valakinek saját verset ír, aztán megkérde a kezét egy dallal, aztán törlöd az összes posztot, ami ehhez a nőhöz köt, azért az, tehát valami csak volt ott. Remélem soha nem kerülök ebbe a helyzetbe, ha igen, akkor én beszámolok részletesen, hogy mi történt.
1: Tényleg?
0: Abba biztosak lettek. Na, egy picit még maradjatok, jó? Stay a little longer, mert hogy Joe Corey és Galantis meg Izubizu a 31-en azért most fölteszi a pontot vagy a koronát erre az órára.

0: Corey és a Stay a Little Longer a 31. Itt az óra véges szünet, hírek, időjárek, közlekedés, és egy csomó minden érdekesség, meg nagy meleg, és akkor utána folytatjuk az Opel-val is legellistát. Eskü!
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük. Bobby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
3: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
10: Na, fáj még?
11: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
10: A Safe Laser terápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Safe Laser. Vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.safelaser.hu.
1: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
12: A reklám után
1: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról. Azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az ORFK irányítás alá tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. A változások a törvény hatályba lépését követően léptek életbe, várhatóan október 1-e után. Ahhoz azonban, hogy a gyakorlati lépések a jogszabály kihirdetése után mielőbb megkezdődhessenek, a rendvédelmi szervek között már folyamatosak az egyeztetések, együttműködések. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tűzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. A tűzszerész művelet idejére mintegy negyed órára lezárták a Margit hidat is, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest közút és a BKK. A lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtói is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a Műpa Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Jelentős torlódásra kell számítani, ezért Dél-Pest felül az M5-ös bevezető vagy az Üllői út használható. Állatát javasolják. Holnap napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az északkeleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Vasárnap már több felhő sodródik felénk, de sok napsütés várható. A déli-délnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödhet. Hajnalra általában 12 és 19 fokig hűl le a levegő, de délután már 29-34 fok valószínű. Tumultusra kell készülni a Gubacsi úton befelé a Mester utcában a Könyves-Kálmán körútnál, valamint a Kvassai Jenő úton a Gubacsi út előtt a Vágóhíd utca Mester utca útvonalon kifelé, illetve a Könyves-Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé és a Rákóczi hídon a Pesti híd fő előtt. Nem működnek a jelzőlámpák, a Flórián téren érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Baleset miatt útszűkületen kell áthajtani a Csömöri úton kifelé a Rákospatak utca előtt. Lassulásra számítsanak a Krisztina körúton a déli pályaudvartól az Attila utcáig a Baross tér közelében, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, illetve az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztóriánál, a Rákóczi úton a Blaha Lujza térnél mindkét irányból, a Pesti alsórakparton a Lánchíd közelében, a Könyves Kálmán körúton az Üllői út környékén, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Hegyalja úton szakaszonként kifelé. Vezessenek türelmesen és óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
15: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
16: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Orsi a múltból az dalokat, a hétsztárja pedig Mick Jagger. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát. Ava Max-szal, ez a Királyok és Királynők a 30.

0: Teddy Sims is a Door, a 28. Jennifer Lopez és David Guetta, Steve Me Tonight-ja pedig a 29. Na, hát akkor nézzük, Orsi megmente minket egy múltból előrángatott dallal.
1: Visszapillantó.
2: 15 évvel ezelőtt, 2011. július 23-án holtan találták Amy Winehouse-t. A hatszoros Grammy-díjas énekesnő elképesztően tehetséges volt, a sikert azonban nem tudta kezelni, súlyos alkohol és drog problémái voltak. Halálát is ez okozta. Sajnos a 27-esek klubjába tartozik, mindössze 27 éves volt, amikor elhunyt. Amy Winehouse ezután Mark Ronsonnal érkezik, 2007-ből szól a Valerie. Well,

0: Amy Winehouse-t és Mark Ronson Valerie-t hallottuk. Istenem, szegény Amy Winehouse-t, mindig olyan szomorú leszek. Na ő például a 27-esek klubjába tartozik. Ő például kicsekkolt 27-nél, mint annyi más rock legenda, nem úgy, mint a hét sztárja. Mert hogy ez itt még mindig az Opelval is legelista, ahol Mick Jagger a heti menő. Az első angliai turnéjukon már olyan sztárokkal léptek fel, amerikai sztárokkal, mint Ike és Tina Turner vagy Little Richard. Ami azért érdekes, mert a Rolling Stones mindenki amerikainak gondolja, hogy jó, de Amerika, nem gyerekek, az London. Szóval ez egy angol zenekar, de már akkor Tina Turnerrel és Little Richarddal turnézta. Az amerikai sikerre várniuk kellett, 65-ben a Satisfaction hozta meg számukra, tudjátok, és ennyi a dal.
1: Jól érzi magát?
0: Jagger és Richards
1: menni fog.
0: Jagger és Richards folyamatosan átvette a vezetést, és Brian Jones-tól a dalszerzői tehetségük okán kezdtek egy kicsit eltávolodni. Brian Jones pedig egyre inkább elmerült a drogokban. Tudjátok, ezek olyan hétköznapi drogok.
2: De jó Isten.
0: A 69. júniusában otthagyta a bandát, egy hónappal később pedig holtan találták villája úszó menetében. És nem az volt a probléma, hogy nem tudott úszni, hanem abban az állapotban nem tudott úszni, amibe került. Szervezetében kábítószer és alkohol maradványai voltak, halálát balesetnek nyilvánították, pedig több összeesküvés elmélet is született, hogy nem véletlen volt az a dolog. Hát persze nem véletlen, hát hogyha valaki bemindenezik, és utána kitalálja, hogy kiszabadítja Willit a nagymedencéből, akkor azért történetnek problémák.
3: Én csak hallottam.
0: Közben 27-dik folytatjuk innen Mick Jagger történetét, Sigala, Jacob, Neil Young, Kidron és a Riptide.

0: Lauren és az Ordinária 25. A Keresem a házastársam című dal pedig a 26. Raytől, köszönjük szépen. Porsi pedig hozza, amit megint a múltból. Hátha felrántjuk a zuhanógép orrát.
1: Visszapillantó.
2: Irány 2007, hiszen a mai adásban 19 évvel ezelőtt is slágerlistáról válogatok magyar dalokat. Minden órában egyet hozok. A 2007-es slágerlista 13. helyén Rúzsa Magdit anyázott, méghozzá a Hip Hop című dallal. Ezt indít.

0: Ruzsa Magdi, hip-hop. Na, hát hip-hop eltelt az idő, úgyhogy újra a hét sztárjáról Mick Jaggerről fogunk értekezni. Ugye ott tartottunk az előző rész tartalmából, hogy Brian Jones sajnálatos módon elhunyt a saját medencéjében bemindenezve, két nappal az ő halála után tartották Mick Taylor bemutatására szánt Hyde Parki koncertjüket, tehát már az új gitárost pont két nappal később mutatták volna be a Hyde Parkban. Nyilván a sajnálatos fordulat miatt egy emlékkoncert is szervezték át az eseményt. Elég lehet új gitárosként úgy bekerülni a bandába, hogy rögtön egy emléket állít az előző gitárosnak, tehát valahogy Mick Taylor megugrotta.
1: Eljött az ég!
0: Több mint 250 ezer rajongót mozgatott meg az esemény. Az segített 250 000 ember, igen.
1: Köszönöm.
0: Nem sokkal később volt a híres ingyenes koncertjük az Altmonti autópálya mentén, San Franciscótól 50 kilométerre. If you go into San Franciscótól 50 kilométerre, akkor megtalálod az Altmonti autópálya mentén azt a helyet, ahol a koncert káoszba és katasztrófába fulladt.
1: De jó ég.
0: Ugyanis a pokol angyalai voltak a biztonsági brigád, és hát sok mindent jelentettek, csak biztonságot nem. Meredith Hunter afroamerikai fiatalember ugyanis fegyvert emelt Mick Jaggerre, és a motoros banda ezt észrevette, és eddig még tök oké, tehát eddig tök jó. Tehát a pokol angyalai résen voltak. Meglátták, hogy valaki pisztolyt emel Mick Jaggerre, és hátba szúrták.
1: Mi?
0: Késsel. Többször.
1: De jó Isten.
0: A többiek meg megrugdosták. Tehát ez volt a biztonsági szolgálat. Lehet mondani, hogy leegyszerűsítették az ügyet. Értem azt is, hogy valaki mi a francnak lóbál egy fegyvert, nyilvános helyen, miért céloz az énekesre, és egyáltalán, tehát, hogy eleve nyilván ilyet nem csinálunk, de ha ezt észrevesztük, sem biztos, hogy egy hátbaszúrás, többszöri hátbaszúrás, meg megrugdosás lesz az az eszköz, amivel egyébként ezt kezelni kell. Ugyanis Hunter a helyszínen meghalt, Mick Jagger a későbbiekben pedig megtagadta az együttműködést a Hells Angels-tal. Megértem, ha most egy kicsit árnyaltabban látjátok ezt a dolgot, és azt mondjátok, hogy oké, de mi van, hogyha tényleg lelövi Mick Jaggert? A másik oldal azt mondja, hogy oké, mi van, hogyha csak hülyéskedett egy vízipisztollyal? Tehát, hogy mindenkit megértek, erre mondják az, hogy sajnálatos a helyzet. Hát igen, lehet innen is nézni, meg onnan is nézni. A lényeg az, hogy valaki meghalt, és nem Mick Jagger volt az, úgyhogy tudjuk vele folytatni a későbbiekben, mert hogy most Ray Dalton és a Do It Again a 24.

0: Felix Jenő is Tusi Walk With Me a 22. Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-a pedig a 23. volt, utóbbi két helyet rontott, úgyhogy még a múlt héten jobbak voltak. Na de Orsi egyre jobb hétről hétre. Hallgassátok csak, mit hozott a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 79. születésnapját Carlos Santana. 8 éves korától gitározik. Mosogató fiúként dolgozott, mielőtt elhatározta, hogy ő bizony hivatásos zenész lesz. Fúziós rockzenéjével az 1960-as évek végén vált ismerté. Több mint 20 éves saját cipőmárkája van, és több mint 100 millió lemezt adott el világszerte. Egyik legismertebb slágere jön most, ez a Smooth 1999-ből.

0: Nice Just Move! Köszönjük szépen, Sima Liba! Az is Sima Liba egyébként, köszönjük Orsinak, hogy folytatjuk az Opel-vali slágerlistát, és ezen a nyáron nem csak a slágereket hozzuk el nektek, tudjátok, hanem a legnagyobb koncert élményeket is.
1: Aha.
0: Éppen most Lenny Kravitz és Szil vár ránk a következő napokban és hetekben, illetve a Szigetre is nyerhettek jegyeket, ahol Morcsiba, Zara Lawson vagy éppen Luis Capaldi is fellép majd. És ez nem egy egyszerű nyereményjáték, egész nyáron tartjuk, és lehet, hogy a következő koncertre, ahova már nem kaptatok jegyet, rajtunk keresztül bekerülhettek. Úgyhogy hallgassatok, játszatok, aztán koncertezzetek.
1: Okay.
0: És hogy a várakozás ne legyen unalmas, ezért jöjjön az I Don't Wanna Wait David Guettától és a OneRepublic-tól a 21-en.

0: 21. tehát a Nem akarok várni David Guettára és a One Republicra, köszönjük szépen. A félpályánál járunk, hamarosan kis hírek, közlekedés, időjárás, aztán folytatjuk az Opelval is legelistát.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Songbird, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
2: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
1: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Ha én rózsa volnék.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
9: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
10: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
11: Az egyik szamuráj kardomat.
10: Nem már. NASZ ajándékba?
11: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
12: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
1: Mi vagyunk a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diák albérlet piacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernárd Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, hogy ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és érdekképviseleteit is. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelent és szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak október. Mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegély nyújtó páros gondoskodik. Az Országos Mentőszolgálat szerint a rendezvény biztosítása nem veszélyes, teszteti a lakosság mentő ellátását. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval budafelé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Vasárnap többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután már záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Élénk, erős lesz a déli, délnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás. Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. Tumultusra kell készülni a Gubacsi úton befelé, a Mester utcában a Könyves-Kálmán körútnál, valamint a Kvassai Jenő úton a Gubacsi út előtt, a Vágóhíd utca Mester utca útvonalon kifelé, illetve a Könyves-Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé és a Rákóczi hídon a Pesti híd fő előtt. Baleset történt a Margit hídon Pesti irányban a Sziget lehajtó után a külső sávban. Lassulásra számítsanak a Krisztina körúton a Déli pályaudvartól az Attila útig a Baross tér közelében, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, illetve az Üllői úton mindkét irányban a Nagy körút előtt. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztúria előtt, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél mindkét irányból, a Pesti Alsórakparton a Lánchíd közelében, a Könyves-Kálmán körúton az Üllői út környékén, a Szél-Kálmán tér környékén, valamint a Hegyalja úton szakaszonként kifelé. Baleset történt az M0-ás déli szakaszán az M1-es felé Nagy-Tétény közelében. Több gépjármű között csak lépésben lehet haladni.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
16: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig a 83 éves Mick Jagger. Folytatjuk tehát Fastboy-jal, ez a Good Life és az Opel Valli slágerlista. A 20-at.

0: Katonini Jani bácsi a 18. Turn the lights off-val, Lady Gaga az Abrakadabrával pedig a 19. Ez semmi ahhoz képest, hogy Orsi jön egy jó kis Linkin Park-a. Lesten.
1: Visszapillantó.
2: 9 évvel ezelőtt, 2017. július 20-án mindössze 41 éves korában véget vetett életének Chester Bennington, a Linkin Park frontembere. 1996-ban alakult a banda, több mint 90 millió albumot adtak el világszerte. Ezúttal 2012-ben megyünk vissza az időben, jön a Burn It Down a Linkin Parktól.

0: Linkin Park és a Burn It Down. Köszönjük szépen. Na hát jól leégettük ezt is. Égessük le a hét sztárját is, Mick Jagger. Említettem már, hogy az Egyesült Államokban az I Can Get No Satisfaction, a Nem Kaphatok Elég Tételt című dal hozta meg az áttörést a csapatnak, amit egyébként Keith Richards, ugye a dal szerzője, gitárosa és emblematikus riff rá-pá-pá-pá-pá megalkotója, nem is akart megjelentetni.
1: Miért?
0: Mick Jagger látott benne fantáziát, de ő sem gondolta volna, hogy ez lesz a Stones első nemzetközi slágere.
2: Ez volt az egyetlen nézeteltérésünk.
0: Mondta a témával kapcsolatban Jagger 68-ban egy magazinnak. A dallal kapcsolatban, mármint a Satisfaction-nel 32 éves korában, még egyszer 32, tehát több mint 50 évvel ezelőtt úgy fogalmazott, hogy inkább meghalok, mint hogy 45 évesen is ezt énekeljem.
3: Ugyan ma.
0: Most meg 83. Oszt még mindig énekli. Egyrészt soha nem mondta, hogy soha, másrészt meg, ha írtál egy akkora slágert, hogy még 83 évesen is szívesen hallják tőled, akkor ne kezdj el 32 éves korodban saját magad ellen lázadni. Ez például egy jó tanácsom a saját 32 éves önmagamnak, aki nem ért ilyen slágereket. Na de mindegy, Alex Kenji és a Bambolé tudtatok követni?
4: Nem.
0: A 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Holnap napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az észak-keleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Vasárnap már több felhő sodródik felénk, de sok napsütés várható. A déli-délnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödhet. Hajnalra általában 12 és 19 fokig hűl le a levegő, de délután már 29-34 fok valószínű. Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. Tumultusra kell készülni a Gubacsi úton befelé, a Mester utcában a Könyves-Kálmán körútnál, valamint a Kvassai Jenő úton a Gubacsi út előtt, a Vágóhíd utca, Mester utca útvonalon kifelé, illetve a Könyves-Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé és a Rákóczi hídon a Pesti híd fő előtt. Baleset történt a Margit hídon pesti irányban a Sziget lehajtó után a külső sávban. Lassulásra számítsanak a Krisztina körúton a déli pályaudvartól az Attila útig a Baross tér közelében, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, illetve az Üllői úton mindkét irányban a Nagy körút előtt. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztúria előtt, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél mindkét irányból, a Pesti alsórakparton a Lánchíd közelében, a Könyves-Kálmán körúton az Üllői út környékén, a Szél-Kálmán tér környékén, valamint a Hegyalja úton szakaszonként kifelé. Baleset történt az M0 déli szakaszán az M1-es felé Nagy Tétény közelében. Több gépjármű között csak lépésben lehet haladni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM 15.

0: Abigail Extend the Sugar Daddy a 15. Ray Dalton és a Blood Running pedig a 16. Érkezik Orsi, és hoz nekünk valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2006 év végén jelent meg az Agyhite című klip, illetve dal Ákostól. 2007 nyarán még mindig a slágerlistákon szerepelt, úgyhogy Ákos következik, és az Agyhitet.

0: kos és az agyhitelt.
1: Mi?
0: A hitet. Mind a kettő jó jön egyébként. Köszönjük szépen Orsinak! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Érkezik a hétsztárja, Jáger Miklós. Az egykori lázadó egyébként, tehát azért vannak az életében érdekes kanyarok, 2003-ban megkapta a lovagi rangot, lovagi címet, lovaggá ütötték Mick Jaggert, akit korábban nyilvános vizelésért még börtönbe is zártak, de érted, aztán meg lovag lett. Ez csak annyit jelent, hogy a lovagokra is néha rájön, és hát valamit kell vele csinálni. De tényleg abban a páncélban azt hol oldották meg?
2: Nem mondhatom meg.
0: Érted, végre beöltöztetik a csatába egy 25 perc alatt, és akkor bocsánat, ki kell mennem.
2: Nem bírom tovább.
0: Kezdjük előre, srácok! Na mindegy, azóta neki is kijár a Sir Mick megszólítás. Vagy Sir Jagger? Ilyenkor melyiket mondják?
3: Mit tudjam én?
0: Sir Jagger. Milyen szerencséje van, hogy nem Öshátnak hívják, nem? Tehát, hogy Öshát Jagger, akkor most Sir Öshátnak hívnák.
1: De jó Isten!
0: Kérek kell nézni! Jó, ezt én is hallottam! Jó!
1: Volna egy javaslatom.
0: Oké. Hát ez még magamtól is meglepő volt. A kitüntetés nagy vihart kavart egyébként, mert Jaggert elítélenes nézetei és zavaros magánélete miatt II. Erzsébet királynő nem tartotta a megtiszteltetésre méltónak, és amikor mégis beadta a derekát, hogy jóval legyen szőr a Mick Jaggerből, akkor a kitüntetés átadását a fiára, Károly Velszi hercegre bízta. A másik oldalon pedig Keith Richards kritizálta a haverját, amire elfogad egy lovagi címet. Hát amikor az lejjebb van, mint a rockstar, nem? Gondolta Keith Richards. Mondta is neki biztos, hülye vagy még, normális vagy, Károly Velszi herceg fog téged lovaggá ütni. Hát ő pisilni össze magát, ha fölhívnád egy dalra valamelyik Wembley koncerten. És egyébként szerintem igaza volt. Lady Gaga és a Dead Dance közben a 14.

0: Martin Garrix, Matty Szatko, Barb's Butterflies a 12. Kasmira Wild Ride-dal pedig 4 hely javítás után a 13. lett. Köszönjük szépen. Orsi itt van és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 34 éves lett Selena Gomez, aki bizony a szemünk láttára nőtt fel. 2005-ben a Walker a texasi kópósorozatban is szerepelt Chuck Norris oldalán. Egyébként megszállottja a horror filmeknek. 2017-ben Kygo dalában működött közre, az volt a nyár slágere. Here in me, már indítottam is.

0: Kígyó és Selena Gomez, ez egyáltalán nem én vagyok. Itt én, mi köszönjük szépen, pedig ez most abszolút én vagyok.
1: Köszön.
0: És folytatom az Opelval is legelistát egy kis bulvárral.
1: Új hírek?
0: Hosszú idő után ismét szerelmes lett Katie Holmes.
1: Van ilyen.
0: Komolyan. Hallgattuk mi ezt a Kígyó meg Selena Gomez dalt, érted? Mit váltott ki belőlünk? Nagyjából semmit. Katie Holmes meg szerelmes lett.
1: Vajon miért hazudott?
0: A Dawson és haverok 47 éves sztárját kézenfogva és egymást átkarolva fotózták le egy filmvetítésen új párjával.
2: Micsoda?
0: A titokzatos férfi. A 39 éves, na most tessék, annyira titokzatos, hogy elmondom róla, hogy 39 éves Jason Brad Jarmoszkinak hívják, és a New Yorki művészvilág elismert festője. Na ennyire titokzatos, tényleg alig tudunk róla valamit. A romantikus belépő azért is okozott meglepetést, mert Katie-t évek óta nem látták párkapcsolatban. Korábban felmerült, hogy az egykori sorozatbeli partnerével, azt hiszem Joshua Jacksonnal, mint a kavart volna, ám kiderült, hogy ők csak közeli barátok.
1: Persze, persze.
0: Szóval a titokzatos, 39 éves, senki nem tud róla semmit, New Yorki művészvilág elismert festője Jason, alkotásai az öregedéssel, az emlékezéssel és az idő múlásával foglalkoznak. Gondolom ezt szúrt a szíven Katie-t, és gondolta, hogy akkor már mulassák együtt ezt az időt a Piktor úrral.
1: Pontosan.
0: A képeit egyébként, mármint a Piktor úr képeit New Yorktól Párizsig számos rangos helyen kiállították. Ó, de titokzatos ez a férfi.
1: Persze, hogy az.
0: Tudjátok, ki lenne titokzatos férfi? De komolyan, ha Katie Holmes összejönne mondjuk a banja lakatossal, na az titokzatos lenne. Róla sokkal kevesebbet tudunk. Na, Ed Sheeran és a kamera közben a 11.

0: köszönjük, szépen időjárás, közlekedés és a legjobbak vannak hátra a top 10, amikor is folytatjuk a slágerlistát nem sokára. Opel Wallis, az nagyon fontos még hozzátenni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre egyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól elhatnak forgalomba, az új HÉV szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki. A munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4.633.000 volt, ez 28.000-rel elmarad az előző év azonos időszakától, és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.439.000-en dolgoztak, 50.000-rel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park strand, Camping, Tini strand, Velencei északi strand, Velence Korzó és Szabad strand, Velence Resort and Spa strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Az átmeneti fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonják. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutatták ki. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Vasárnap többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután már záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Élénk erős lesz a déli, délnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás. Tumult tumultusra kell készülni a Gubacsi úton befelé a Mester utcában a Könyves-Kálmán körútnál, valamint a Kassai Jenő úton a Gubacsi út előtt a Vágóhíd utca Mester utca útvonalon kifelé, illetve a Könyves-Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé és a Rákóczi hídon a Pesti híd fő előtt. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren, érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Baleset miatt útszűkületen kell áthajtani a Csömöri úton kifelé a Rákospatak utca előtt. Lassulásra számítsanak a Krisztina körúton a déli pályaudvartól az Attila utcáig a Baross tér közelében, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, illetve az Üllői úton mindkét irányban a Nagy körút előtt. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztóriánál, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél mindkét irányból, a Pesti alsórakparton a Lánchíd közelében, a Könyves-Kálmán körúton az Üllői út környékén, a Szél-Kálmán tér környékén, valamint a Hegyalja úton szakaszonként kifelé. Vezessenek türelmesen és óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Jöhet a top 10, ha készen álltok. Orsi a múltból az dalokat, a hétszerre pedig továbbra is. A 83 éves papa Mick Jagger. Istenem, hazabot beszélni tudna. Mármint... Jó, hát ez furcsa volt. Mindegy, folytatjuk az Opel Valli slágerlistát. Loyal, Get Lucky és a 10-es.

0: 8. Exton Seroy, Misha Miller, Don't Leave Kylia, a Taylor Swift pedig behozta a 9. az Opel Light-ot. Múlt heti ezüstérmesünk, most már csak a 9., de hát nagy itt a kavarodás, kérem az élen. Orzsi közben jön a múltból, hogy még jobban össze legyünk kavarodva.
1: Visszapillantó.
2: 47 éves lett Michelle Williams, az amerikai R&B énekesnő dalszerző, a nagy közönség leginkább a Destiny's Child tagjaként ismeri. A csapat több mint 60 millió lemezt adott el világszerte, egy Grammy-díjat nyertek, méghozzá Survivor című dalukkal. Ez következik.

0: Jason és Chad is a Survivor. Köszönjük szépen! Ez itt az Open Vali slágerlista, és érkezik a hét sztárja Mick Jagger. Egy kicsit dumáljunk a nőügyeiről, bár ahhoz tényleg egy egész hónap kevés lenne slágerlista tekintetében, de egy-két bullet point már, ha szabad így nőkről beszélni.
1: Nem.
0: Marsha Hunt énekesnő a Brown Sugar című Stones dal ihletője adott életet Mick Jagger első gyermekének, Carisnek. Ez még 70-ben történt. Habár Jagger akkor még nem tudta, hogy a gyerek az övé, később nagyon jól lett a kapcsolat a lányával. Meg is értjük. Egyébként a Brown Sugar a világ legjobb Rolling Stones dal, nekem például az egyik kedvencem. 5 nőtől született 8 gyermeke. Oh, yes. 5. Lepipált. Legutóbbi 2016. december 8-án, amikor Jagger 73 éves volt. A kedvesebb pusztán 44 éve volt fiatalabb nála, de ezt is csak azok ítélik el, akik régen születtek és faluhelyen laknak.
1: Nem is!
0: Jaggernek 7 unokája és 3 dédunokája van. Köze pedig senkinek ahhoz, hogy kivel és mit csinál, amíg nem sért törvényt.
1: Ez igaz.
0: Cameron és a Be Mine a 7.

0: Patton, Norma Jean Baptin és Harry Purr, Out of My Head-je az 5. Bibi Rixa, Faithless és a New Religion a 6. Köszönjük szépen! Orsi jön és hoz valamit nekünk a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A most következő dal is 2006-ban jelent meg, de még 2007 nyarán is előkelő helyen szerepelt a slágerlistákon, és a mai napig mindenki énekli, ha meghallja a rádióban. Egy jó kis hooligans dal következik, ez a Fél ember a Sláger FM-en.

0: Lorenz és a Félember, köszönjük szépen. Közben egy hatásszünetet tartunk.
1: Előre.
0: Ez volt az. Ez itt még mindig az Opelval is legelista. Azért tartottam hatásszünetet, mert hogy tudnotok kell, hogy a nyár folyamán nem csak zenélünk, meg nem csak hatásszünetek vannak, hanem hatások is.
1: Aha.
0: Élményeket kaptok. Olyan koncertjegyeket lehet velünk nyerni, amelyeket már esetleg soha nem tudnátok megvenni, mert elfogytak. De nekünk félre van téve. Felkészül Szél, Lenny Kravitz és Moby rajongók tábora. Illetve a Szigetre is lehet még jegyeket nyerni, úgyhogy egész nyáron meglepünk benneteket, játszatok, folyamatosan hallgassatok minket, és lehet, hogy a nyár legnagyobb buliára rajtunk keresztül juttok be. A testemen keresztül!

0: ugyanis az azt hiszem a negyedik helyen, és akkor most hozza Orsi azt a dalt, amivel visszaemlékszünk a Rolling Stones legnagyobb pillanataira.
1: Visszapillantó.
2: 1943. július 26-án született Mick Jagger, tehát a 83. születésnapját ünnepli. A mai műsorban ő volt a hét sztárja, három nagy örömére. Természetesen jó kis Rolling Stones dalt hoztam búcsúzásképpen, ez egy közös kedvencünk Áronnal. Anybody seen my baby?

0: A hét sztárjának, Mick Jaggernek hallottuk egy óriási dalát, amivel tulajdonképpen visszatért valamikor a 2000-es években volt, nem is tudom. Olyan feltámadásszerű volt, amit átért már Tina Turner is, meg Tom Jones is, hogy egyszer csak így modernizálták azt, amit ők csináltak. Ez volt az Anybody Seen My Baby, köszönjük szépen, és itt kívánnék jó egészséget Mick Jaggernek, igaz, srácok?
1: Hát persze. Hogyne?
0: Amíg ő él, addig a remény is. Na, már csak a top 3 van hátra, de előtte révedjünk már vissza abba, hogy tényleg, legalábbis odáig, hogy kikerültek be a legjobb 10-be. Itt van rögtön Loy és a Get Lucky, ami a 10. helyen. Taylor Swift a 9. lett az Opelite-tal. A Don't Leave Kylie a 8. volt jó, Accentnek köszönhetően. Cameron és a Be Mine a 7. a héten. Bibi Rexa beúszta a 6. helyet, mert nem volt Faithless, és a New Religion nyomta. Hippaton, Norma Jean Martin, Henry Aldomar hegye az 5. Egy Sheeran és azt hiszem a 4. helyen. Rosirem pedig a Hard Like Mannyi, na Mannyi már, mondta Sam Feltnek Rosalind, az megment a 3. helyig.

0: Harmadik helyen Szemfelt és Rosalind Heart Like Mannyi. Egészen hátborzongató hobbiról vallott Kesa, itt közben a dal alatt fölhívott és elmondta nekem, hogy évek óta emberi fogakat gyűjt.
1: E parancsol?
0: És büszkén ki is állítja őket a lakásában.
1: Miért?
0: Hát csak, hogy a Kesa rajongóknak itt hagyom, hogy elmész randizni, érted, és akkor folyamatosan mosolyog rád az egész lakás. Az egész akkor kezdődött, amikor egy rajongó felajánlotta neki a gyermeke kiullott fogát, ő pedig rögtön nyakláncot készített belőle.
2: Ez most tényleg komoly?
0: Hát ez... Tehát melyikük a hülyébb? De most komolyan. Elég nehéz eldönteni. Azóta fülbevaló öv korona, sőt korábban még melltartó is készült a különös alapanyagból. A rajongóktól kapott fogakat kis üvegekben tartja, és szándékosan az ajtó közelében helyezi el őket, mert szerinte ez különösen kiborítja a heteró férfiakat.
1: Ez igaz.
0: És ez miért cél? Mindegy, Kesa most újabb felhívást intézett a követőjéhez, arra kérte őket, postázzák el neki a fogaikat a következő művészeti projektjeihez.
1: És tudod, hogy miért?
0: Vajon mihez fog most? A magyar felmenőkkel rendelkező Kesa már 2011-ben is hasonló gyűjtőkampányt indított. Hát nem tudom, gyerekek, ne verjétek a fogatokhoz a garast, vagy ha igen, akkor küldjétek be.
1: Talán hol van.
0: Hát veszett nagy hülyeségnek hangzik az egész. Meg egyébként is Kesa bemegy valahova és kér egy fogasfilét, akkor a pincér gondolkodik rajta, hogy vajon kinek a szájából fog majd hiányozni.
3: De szívatsz engem!
0: Nézzük inkább az ezüstérmest, inkább hallgassuk. Hearst és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je. A hetedikről most újra följött a másodikig.

0: Birds és a Purple Disco Machine Wonderful Life -ja a második helyen, és akkor még egy kis érdekesség, ha már foggyűjtésről beszéltünk, akkor van más is, nem csak fogakból, szemétből is lehet pénzt csinálni. Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjének, ha így ejtik, Kelce, kis Kelce lányom, Travis,
1: te jó ég,
0: esküvőjének szemetéből komoly üzletet csinált Justin Gnyek, New Yorki képzőművész, a július 3-i ceremónia után ugyanis összegyűjtötte a Madison Square Garden környékén maradt hulladékot, metrójegyeket, műanyag kanalakat, textildarabokat, a tárgyakat átlátszó műanyag dobozokba csomagolta, majd Packet Garbage néven kínálta eladásra.
1: Teljesen szabályszerű.
0: A különös emléktárgyakért darabonként 25 és 100 dollár közti összeget kért. Összesen 50 dobozt készített, és miután bemutatta őket a TikTokon, Taylor Swift rajongók egyetlen nap alatt mindet elkapkodták. Tehát még egyszer elmondom, műanyag dobozba gyűjtött szemetet zseppiszok néven sikerült eladnia. Őrület, nem?
1: Szép munka.
0: A rajongók a szigorúan őrzött esküvőből szinte semmit nem láthattak, így még a helyszínen talált szemét is értékes relikviává vált. Ha egyszer véletlenül akkora sztár lennék, hogy a szemetemet pénzért el lehetne adni az interneten, szóljatok már, légy szíves, mert azonnal visszavonulok. Egyébként most is ezt teszem, mert hogy itt a vége a műsornak, Taylor Swift és a Fedofilia az élen, mi pedig búcsúzunk, igaz, srácok?
1: Megint tévedsz.
0: Mondom, búcsúzunk.
1: Ne, várj egy percet.
0: Ez az, amikor már nem hülyeséget beszéltek, hanem elköszönünk.
1: Talán 2 óra múlva.
0: Ezt még átveszük akkor. Na, tehát akkor Taylor Swift-tel búcsúzom. Szevasztok.
2: Tudni akarom, mennyi időm van.
0: Egy másodperc.
1: Volna kedve megtárgyalni velem?
2: Szerintem mindenki menjen a dolgára, semmi értelme ennek a beszélgetésnek.

0: Slágerlista.
1: Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel.
2: Jövő hét pénteken visszatér.
3: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallist keresse. www.opelvallis.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere.
0: Egy dal a reggeli induláshoz.
3: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
3: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan
0: az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
3: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Bobby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
7: Még nem emlékszem.
6: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
10: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
10: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Sláger FM.
1: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerep a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján-Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új HÉV szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki, a munkanélküliek száma 214 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8200-zal, egy év alatt 66 ezerrel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyedévben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 633 ezer volt, ez 28 ezerrel elmarad az előző év azonos időszakától, és 7600-zal az előző három hónapos időszaktól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezeren dolgoztak, 50 ezerrel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park Strand Camping, Tini Strand, Velence Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Az átmeneti fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonják. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutatták ki.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul a Sláger DJ.

0: Estét kívánok minden kedves hallgatónak, ez a Sláger FM, és benne a Sláger DJ, a lemezjátszók és a mikrofon mögött két órán keresztül Nákszi Attila, és hozom a legnagyszerűbb táncolós muzsikákat a 90-es évektől a 2000-es évek elején át egészen a közelmúltig. Jó szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Jönnek a legnagyobb tánczenék! Sláger DJ a lemezjátszóknál! Nákszi Attila!

Nem homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom,

Lassan véget ér az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit a 90-es évektől a 2000-es évek elején át a közelmúltig tartó legjobb zenékkel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre egyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerep a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új HÉB szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 214 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8200-zal, egy év alatt 66 ezerrel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 633 ezer volt, ez 28 ezerrel elmarad az előző év azonos időszakától, és 7600-zal az előző három hónapos időszaktól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezeren dolgoztak, 50 ezerrel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park Strand Camping, Tini Strand, Velence Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Az átmeneti fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonják. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutatták ki.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger DJ!
4: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok!

Náksi Attila voltam, lassan véget ér a péntek esti Sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanitt a Sláger FM hullámhosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diák albérlet piacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernárd Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, hogy ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és érdekképviseleteit is. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentős szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg. A piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegélynyújtó páros gondoskodik. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az észak-keleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, nagyon szeretem, amikor megtelik élettel a stúdió, és többen is vannak, pláne ha két gyönyörű hölgy látogat meg engem, hadd menjek ABC sorrendbe, jó? Bódis Rékát köszöntöm nagy szeretettel, akivel tök más pozícióban találkozgattunk életünk különböző pontjain. Örülök neked, mert te még itt a mikrofonom előtt nem ültél.
2: Nem, de már néztelek kívülről.
1: Az biztos.
2: Igen.
1: Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is nagyon.
1: És a barátnőnek is, Veszelinov, Anna Máriának, Maricának.
3: Üdvözöllek, szép estét.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. És az sem véletlen, hogy ti így ketten érkeztetek. Élményprogramot találtatok ki. Hát mondanám, hogy a fővárosi embereknek, de nem csak nekik, mindenkinek, akinek szüksége van egy kis, na mire? Felüdülésre? Töltődésre? Energiára? Jobb irányra az életét tekintve? Vagy egy élményre, ha már élményprogram? Vagy mindre így?
3: Mindre
1: valaki,
3: így.
1: Valaki szólaljon meg.
3: Mindre így. Ahogy így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad, élményre van szükségük az embereknek, főleg ebben a mai rohanó világban, mert szerintem annyira fölpörgetett az élet, hogy néha tudni kell leállni, elcsendesedni, és élményeket kell gyűjteni. Persze gyűjtsünk pénzt is, de főleg a pénzünkön élményeket. Mert
1: na oké, de
3: kevesebb.
1: Ha valaki jó állapotba kerül, akkor utána pénz is jön, nem? Legalábbis én azt vettem észre, hogy
3: hát,
1: ha jól vagy,
3: így,
1: akkor úgy rendeződik minden körülötted. Tehát akkor még lehetne azt is mondani, hogy igen, pénz is.
3: Igen, pénz is. Igen, mert hogyha megemelkedik az energiaszinted, sokkal lazábbá válsz, és ezáltal, ha a vonzás törvényéről beszélünk, akkor mindent bevonzasz az életedbe.
1: De azt most az elején tisztázunk el a beszélgetésnek, hogy nem spiri.
3: Nem.
1: Az, amit ti kitaláltatok. Tehát most nehogy azt gondolják, ha már a titkot,
3: így
1: meg a vonzás törvényét mondtad, hogy ez valami spiri varázslat, mert nem erről van szó, hanem szeretnétek a hétköznapok rohanó embereit egy picit
3: elcsendesíteni.
1: Hát kizökkenteni ebből az őrületből, amit szerintem mindannyiunkra ráfér, és az elcsendesedés is, ami meg nem egyenlő a spirivel.
2: Valahogy az emberek elfelejtik azt, ugye hajszolnak mindent, nagyon felgyorsult a világunk, és elfelejtik azt, hogy egy icipicit megálljunk és élvezzük. Ahogy mondtad, hogy mi kitaláltunk valamit, ez nem egy új keletű dolog. Inkább az a megközelítés.
1: A csomagolás?
2: A csomagolás. Nem feltétlenül, mert mi tartalmat, ugye mi folyamatosan fejlesztjük. Ez annyira üzletszerűnek hangzik így, de folyamatosan fejlesztjük ezt a programot. És mi egy régi, egy ősi dolgot gondoltunk újra, most ennek nagyon nagy divata van, és akkor majd elmeséljük, ugye, hogy miről is van szó, de gyakorlatilag az, ahogy mi a vendégeket fogadjuk, ahogy mi a vendégekhez állunk, szerintem az a más.
1: Uh-huh. Hangterápia? Ha nem?
2: Nem terápia,
3: hanem koncert.
1: Hangkoncert, de akkor minek nevezzük akkor, élménykoncertnek?
3: Igen, egy hangfürdő.
1: Hangfürdő, aha.
2: Ez egy hangutazás. Ezt most gondolj, hogy mi úgy szoktuk kommunikálni, ugye? Csak hogy maradjunk a szakmaiságnál. Úgy szoktuk kommunikálni, hogy ez egy hangutazás, egy koncert, egy különleges helyszínen.
1: Hol és mikor ezt mondjuk el most az elején, hogy megmaradjon a
2: amit
1: fejekben.
2: Mi csinálunk, az lebegő hangtávfürdő koncert, a lebegő hangtávfürdő élményprogram, és ugye a lebegést azt mi a vízen.
1: Uh-huh. Értsék jól a hallgató.
2: Igen, igen, vízen nagyon kényelmes, vastag matracokon lebegve élvezhetik a vendégek.
1: Na, a dátumot?
2: Ja, hogy mondjátok. A következő, július 25-e Budaörsi Városi Úszoda. Nagyon-nagyon várjuk, mert egy különleges helyszín. És egyébként annak, ennek is megvan a varázsa. Most gondold el, az autópálya, vagy ugye a kivezető mellett egy elcsendesedést fogunk produkálni. Szóval...
1: Hát ez azért zseniális, amit most ti elkezdtetek, mert nem kell elvonulni erdőbe, meg mindenfajta mezőre, vagy mit tudom én, hova jönnek-mennek az elvonulósok, de nem a város közepén szoktak elvonulni általában. Tehát ki sem kell mennünk a városból.
3: Ez így van. De azért vidéken is jelen vagyunk.
1: Hát na-na, örülök annak is.
3: És hát pénteken Szentesi Városi Fürdőben lesz ugyanez a hangot.
1: Ja, hát itt most már az egész országra kiterjesztettétek a csápjaitokat?
2: Azért nem is szólaltam meg rögtön, mert elgondolkodtam, hogy ugye rögtön Budapest, megint Budapest központ.
1: Hát oké, ez a Rádió Budapesten szól, persze, hogy...
2: Így van, de várjál. Tehát, hogy mi úgy valljuk, hogy vidék, nem Budapest az ország motorja, viszont vidék a szíve.
1: Oké, ez is igaz.
2: Én is vidéki vagyok.
1: Tehát, hát szerintem mindenki, aki ebben a stúdióban, mindenki vidéki.
2: Igen, legyünk büszkék rá, és mégis Budapesten vagyunk. És mi a Délalföldön kezdtük el ezt a hangtárfürdő koncertet, és hihetetlen élmény egyébként, hogy a vidékiek ilyen nyitottak voltak rá. Tehát ezt nem kell túlmagyarázni, kíváncsiak voltak, eljöttek, és nagyon jól érezték magukat, és több mint 60 fővel produkáljuk most a külső medencében ezeket a koncerteket, három terapeutával, és mindig egy kicsit.
1: Na, látod, már csak van terapeuta, és
2: persze.
1: Leszóltál, hogy ez
2: jó, hát
1: terapia.
2: Hogy nevezzem, hangszálkezelő? Nem, hát hangtárterapeuta.
1: Na, milyen jótékony hatásai vannak ennek a hangutazásnak?
3: Nagyon jól regenerálja a sejteket. Uh-huh. Akik azért úgy elfáradtak, és ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt fölenergetizálja. Nagyon jó kiegészítő kezelés tud lenni egy orvosi kezelés mellett, és még egyszer hangsúlyozom, kiegészítő. Nem helyette, hanem kiegészítő kezelésnek.
1: Nyugtat?
3: Igen, abszolút. Igen.
2: Jótékony hatással van, ugye a hang, a rezgések, ugye ez egy bizonyos számú rezgéssel, de ebben ne is menjünk bele mélyen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy bárhol vagyunk, hangok és rezgések vesznek körül. Ezek jótékony rezgések, amire szükségünk van. És ezek ugye az agyhullámokra és az idegrendszer, a gyógyulási folyamatokra, a sejtre, mindenre jótékony hatással van. Stresszoldó, blokkokat old, ugye... szoktunk küzdeni a terápia jelleggel. Ugye mi a különbség a terápia és a hangfürdők között? A terápiánál, amikor a fém hangtálakkal körbevesszük a testet, sőt, rá is pakolunk ugye a testre, ráhelyezzünk a testre hangtálakat, és ott konkrétan ugye a rezgéseket a testén keresztül érzi. Itt sem tudjuk kikerülni ugye a rezgéseket, sőt, ugye a víz viszi a rezgést, a hangot, szóval nem mondom, hogy ugyanaz a hatás éri, de a hatás...
1: De mégis csak hasonló.
2: Igen, igen.
3: De az élmény mindenképpen ugyanaz, ez a hűha.
1: Tehát itt az élményen van a hangsúly.
2: Így van.
1: És én azért is örülök annak, hogy jöttetek, meg meséltek róla, mert szerintem a mai világban, amikor mindenki a telefonján éli a közösségi életet, sokszor a családi meg a baráti kapcsolatokat is itt ápolgatjuk. Nagyon fontosak az ilyen közösség teremtő, közösségépítő találkozások, amiket ti szerveztek. Tehát itt barátságok alakulhatnak, meg minden.
2: Igen, de úgy, hogy egyedül is eljöhetsz. Tehát ez egy fajta közösség, de mégis egyedül vehetsz részt rajta. Tehát egyik sem kötött.
1: Nem kötelező ismerkedni.
2: Nem társasági program, de ott vagy egy hasonló gondolkodás
1: hát
2: a közösségben.
1: Ez a lényeg, hogy azonos gondolkodás.
3: De a végén azért ugye meg szoktuk vendégelni a vendégeinket egy hűsítővel, és azért kialakulnak csapatok, csoportok, beszélgetések, és azért azt viszont meg jó látni, hogy nem a telefon a rögtön az első, hanem a kommunikáció egymással szemben.
1: Hogy tervezitek most akkor, ha maradunk a Pestén, július 25, ugye a Budaörsi?
3: Így van.
2: Városi úszoda.
1: Városi úszoda, és utána minden hónapban lesz, vagy többször is egy hónapban? Mi hát a
3: több helyszínen is Budapesten.
1: Tényleg?
3: Így van. A következő helyszínünk az a Konrád Ferenc úszoda lesz.
1: Na, minden úszodát meg kerületet végig fogtok látogatni?
3: Reméljük, hogy nyitottak lesznek a fürdőigazgatók és úszodaigazgatók erre a
1: hát
3: programra.
1: Hát ez nekik is egy különlegesség.
2: Mindenféleképpen ez egy, ők is kíváncsiak. És furcsa, hogy ugye férfiakkal kell általában tárgyalnunk, a nők mindig nyitottabbak az ilyen dolgokra, de a nyitottság megvan.
1: Résztvevőként is nyitottabbak a hölgyek? Tehát kik mennek hozzátok elsősorban?
3: Egyelőre még azt gondolom, hogy igen, de férfi vannak férfiak, és képzeld el, hogy vannak házas párok, akik együtt jönnek. És ez is olyan jó látni, hogy együtt. Ez hát egy közös
1: csapatépítés valahol ez is.
2: Igen,
3: családépítés.
1: Családépítő is.
3: Igen, igen.
1: Ti mikor próbáltátok ezt először? És rátok, hogy hatott. Most kérdezem, akkor bocsánat, Marisa, azért a Rékát, mert őt régebb óta ismerem, hogy te mindig egy két lábbal álltál a földön. Én azt sem tudom, hogy a spiri világban te valaha hittél-e. És tudom, már elmondtuk, hogy ez nem spiri, de mégiscsak közelít ahhoz.
2: Halak érzedben. Vagyok. Halak vagyok, okay, tehát bennem megvan a kettősség. Ugye a két lábon állás is, ezért én egy indirekt dolgot csinálok abban, amiben ugye a másik lábbal állok.
1: Hát meg egész sokat foglalkozom már halak cápákkal is. Az üzletélet cápáival.
2: Így van. 15 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még régebben, Bársony Bálint a Momhultban csinált hangutazást, és akkor volt arról szó, hogy én komolyabban foglalkozom majd ugye ezzel a témával, és engem elvarázsoltak. Ugye ott zenészek voltak jelen, többen voltak, és engem beszippantott ez az egész dolog, és utána beleszerettem egy hangszerbe, aminek a neve a handpan. Uh-huh. És én már mellette ugye ezzel foglalkoztam, ilyen zenéket hallgattam, imádom a Tina Turnernek a, hogy mondják, ezt ilyen mantra, uh-huh, három órás, nem tudom hány órás mantra.
1: Nem is tudtam, hogy van neki.
2: Figyelj, hallgass meg, szédület, isteni. Okay. És tehát én erre mindig is nyitott voltam, de nem ölelgetek fákat, viszont uh-huh, vonz a természet, a vízért odáig vagyok, nem fekszem a földre, a föld energiát, de járok túrázni, és imádom a természet hangjait, a színeket, a szellőt, mindent. Tehát a nyitottság mindig is megvolt. Az pedig, hogy utána mi hangterapeuták lettünk, az viszont üzleti alapon döntöttük el.
1: De most azok lettetek?
2: Azok. Természetesen azonnal elmentünk egy képzésre, és ezt végigcsináltuk. Egyrészt az, hogy tudjuk azt, hogy mit adunk el, másrészt azt, hogy adhassunk.
1: Uh-huh. Marica, neked az adás? Az régi?
3: Hát nem. Egy időben kezdtük a Rékával ezt a történetet. Nem is tudom, a vízzel való kapcsolódásom az gyerekkori. Aha. Én buvárúszó voltam, és hát elég komoly szinten is, tehát versenyeztem is, és nemzetközi versenyeken vettem részt, és nagyon-nagyon sokáig. Tehát a víz, az nekem, azt szoktam mondani, hogy az éltető erőm, uh-huh, meg a víz az a biztonsági zónám. Tehát ami a vízben történik, az csak jó lehet. Uh-huh. És nekem innen a vízzel való kapcsolódásom. Hát a spirituális világ, hogy hiszek-e benne, vagy nem, egészségesen egy bizonyos balanszban igen. Tehát vannak dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, és, de azért elfogadom. Azért vannak túlzások, azzal nem tudok azonosulni, hogyha valaki túlzásba viszi ezt az egészet. Uh-huh. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy az egészséges egyensúlyt azt megtartva, akkor minden jól tud működni. Ez is.
1: Jó, erre figyelni kell. Akár segítetek is benne? Ezzel az élményprogrammal?
3: Én azt
1: az egyensúly
3: gondolom,
1: az meg legyen
3: igen,
1: az ember életében?
2: Ez a cél.
3: Ez a cél, így
2: ez
3: van.
2: A célunk. Igen.
3: És például különben, most így megfigyeltem, mert azért nagyon sokszor nem tudunk figyelni, tehát így kívülről, de már vannak visszajáró vendégek.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Na, hát ez már, pedig nem olyan régen kezdtétek,
3: igen,
1: ugye?
3: Igen, januárban kezdtük.
1: Na, ez szuper.
2: És képzeld el, hogy fizikálisan látható az eredmény is. Volt már olyan, aki sírva jött le a matracról. Tehát benne tehát oldódott
1: az, és azonnal.
2: Valami. Igen.
1: De jó.
2: Igen.
1: Na, olvasom, azt írjátok, mondjátok, az alapmisszió az egészség megőrzés, tudatos életmód, mennyire nem vagyunk tudatosak egyébként, csak mondom zárójelben, hosszan és egészségesen élni.
2: Így van.
1: És ehhez az alaphoz találtátok meg.
2: Hosszan egészségesen, nem hosszan és egészségesen.
1: Igazad van, hosszan egészségesen. Jogos.
2: Igen.
1: Oké, okay, igen. Jó,
2: ez
1: igen.
2: A célunk.
1: Milyen fontos, az egy.
2: Ez az egy szó.
1: Szóval igen.
2: Számunkra ez egy esernyő. Szóval itt mi még nem állunk meg. A lebegő hangtávfürdő, ahogy mondtuk is, ugye, ez egy projekt. Uh-huh. De ezen kívül az a tervünk, hogy ezt minden irányból, étkezés, relaxáció, az alvás,
1: minden
2: módon. És eljutassuk olyan emberekhez is, akik még nem vették észre, nagyon sok velünk egykorú halálozott el, és én gondolom azt, hogy ez a túlzott stressz.
1: Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy ez az alapja. Az a mottotok, hogy érezd jól magad, és ti ezt élménykörítésbe teszitek, hogy jobban átmegy.
2: Igen.
1: A fő üzenet. Na, a tudatosságot azt elkezdték egyébként gyakran mondogatni, de nem tudják az emberek hova tenni, hogyan legyenek tudatosabbak, mert az melót jelent. De az élménye lehet, hogy könnyebben átmegy az üzenet.
2: Igen, és mi rutint szeretnénk kialakítani ebből. Tehát ahogy mondod, hogy a tudatosság, akkor nevezzük rutinnak. Hogyha már ilyen kis apró lépés rutinokat tudunk az életükbe tenni, akkor úgy gondoljuk, hogy tettünk.
1: Na, de ehhez segítenetek kell, hát egyedül nem fogja.
2: Hát ezért.
1: Ezért jó, amit elkezdtetek.
3: Hangot ennek a
1: az előbb a szót belét folytottam, meg van még, amit szerettél volna mondani, vagy már elment?
2: Jó, már okay. 50 pluszosan, hogy lenne már meg, amit 2 másodperccel előbb mondtam.
1: Na jó, de ez tényleg fontos, hogy nem hagyjátok magatokra, mert a legtöbb módszer az mondja az okosságokat, és aztán old meg magadnak, ahogy akarod. Hát hogy? Kösz, hogy oldjam meg? Nem vagy ott velem a hűtőszekrénél, meg a mit tudom én hol.
2: Igazából, hogyha azt mondom, akkor mi egy csatornát biztosítunk most számukra, egy eszközt, amivel könnyebben megy, de itt neki jelen kell lennie, tehát mi nem tudunk helyette dolgozni.
1: Na, de akkor
2: a hangtálat.
1: Oké, de ott vagytok.
2: Ott, persze.
3: Igen. Meg sokan mondják azt, hogy nem tudnak kikapcsolni, meg nem tudják magukat elengedni. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, csak akkor nézzék ki a fejedből. Nem baj, ha pörög az agyad, attól a hangtálak teszik a dolgukat, és dolgoznak.
1: Tehát a jótékony hatásukat, igen, azt így is úgy is.
3: Így van, azt így is úgy is kifejti. Így
1: tehát
3: van.
1: Én, aki mondjuk belealszom nagyon könnyen mindenbe, akár meditációkba is, attól még, ha én ott a matracon feküdnék, ugyanúgy eljutna a tudatomig?
3: Így van, minden? És a meditáció is, hogyha megy, és elalszol, nem baj, attól az teszi a dolgát, mert a tudatalattitba azért az szépen beszivárog.
2: És látjátok, pont ez, ami megdöbbentő, hogy még egy ilyen koncertre is úgy jönnek el, hogy rettegnek, hogy mit kell csinálniuk. És mi mondjuk semmit. És a matracokat úgy engedjük a vízre, ugyanis itt nem kell vízbe menniük a vendégeknek, tehát finom, kellemes pamut ruhába, vagy amiben jönnek, felfektetjük őket a matracokra, mi toljuk be őket a vízre.
1: De akkor
2: és
1: úszni se kell tudni?
2: Nem.
1: Tényleg?
2: Ez egy matrac ágy, tulajdonképpen egy légágy, ami nagyon kényelmesen végig utazza.
1: Akkor az nagy ágy, hát ha nem esik le róla az ember.
2: Hát persze.
1: Aha.
2: Igen. És utána pedig ugyanígy kimenekítjük őket a vízről, tehát ugyanígy kihúzzuk őket, de amikor vízre bocsátjuk, akkor annyit mondunk, hogy jó pihenést kívánunk.
1: Jó, különleges tényleg.
2: Igen.
1: Az egész. Most azon gondolom, hogy én hogy tudnék ráfeküdni erre a matracra.
2: Van egy technikánk.
1: Jó, hogy azt megmutatja mindenki. Oké. Okay.
2: Választásod nincs, tehát csak úgy, ahogy mi mondjuk.
1: Ah, jó, oké. Okay. Azért vagytok ott.
2: Így
1: segítsetek
2: van.
1: Ebben az egészben. Mi lenne a cél? Mi van előttetek vízióként? Hogy ebből akár napi szinten legyen?
3: Igen, mindenképpen.
1: Hát mi az ajánlott egyébként? Mennyiszer menjen el az ember?
3: Mennyiszer akar, nincs káros hatása.
2: Ez hangfürdő. Uh-huh. A terápiánál szokták azt mondani, hogy 5 alkalom, de ugyanúgy, mint a masszázsnál, hogy 5 alkalom, és akkor hetente ugye az első 2-3 alkalom, inkább a 3 alkalom, utána lehet 2 hetes kihagyásra. Ezt hetente, 3 naponta, ez olyan, mint amikor beteszel egy jó zenét, és hallgatod.
1: Uh-huh. Igen, ezen gondolkodtam pont, hogy a hallgatóknak, csak gondoljanak bele, hogy amikor a medencében, akár a strandon ott vannak, és szól a zene, mert mindig szól a zene, hogy az már mennyi pluszt hozzá tud tenni a naphoz. Na, ezt most képzeljék el meditatív állapotban.
2: Igen, a csillagégbolt alatt, mert ugye zárás után, sötétben, tehát már mire befejezzük az 1 órás programot, addigra sötét lesz. És csak képzeld el, hogy csak a gyertyák égnek,
1: hát ezt
2: a lámpások, hát igen, a fáklyák, mert ugye ezt is visszük. Tehát mi megadjuk a módját, a hangulatát illóolajokkal, hogy érezzék, vagy füstölőkkel éppen, és hozzá pedig a természet
1: csodálatos. Tehát az élmény az ilyen szempontból, az nem csak egy ilyen hangzatos valami, hanem tényleg élményt adtuk.
2: Igen, igen, igen. Betakarjuk őket, mert ugye ilyenkor, amikor elkezdenek lenyugodni, akkor egy kicsit ugye...
3: Lelassul a pulzus, és fázni fognak.
2: És fázhatnak.
3: Vagy
2: mert
3: fázhatnak.
2: Hát, igen, a 35 fokos nyári.
1: Korhatár itt nincs egyébként?
3: Nincs.
1: Ugye gyerekek is mehetnek?
3: Igen. És képzeld el, hogy most a legutóbbi algyői hangtárfürdőkön volt egy spazmussal született kisfiú oxigén hiányjal. Aha. És tudod, ők ilyen izomgörcsük van, tehát meg ilyen izommerevségük, meg...
1: Tehát pont nem a matracra való.
3: De, és képzeld el, hogy fölrakta az anyukája, meg a, tehát ketten két kísérővel jött a kisfiú, fölrakták, hát nekem azért ugye a szívem szorult, mindegy, fölrakták a matracra, és egy görcs volt a kisfiú, és ahogy elkezdődött, és elkezdte hallgatni ezt a hangfürdőt, szemmel látható volt a kisfiúnak az ellazulása, és ugye ezeknél a gyerekeknél, meg hát akik ugye felnőttek is, azért ez a spazmusos történet és az ellazulás az nagyon fontos, és ez viszont nagyon-nagyon jó ér. Ez nagyon-nagyon hát jó érzés volt.
1: Sok ilyet kívánok nektek. A végén vagyunk már, jó társaságban repül az idő, azt mondjátok meg, hogy hol találunk meg benneteket, milyen néven, tehát ha információra van szükség.
3: Facebook és Instagram oldalunkon az a nevünk, hogy Mind Body Spirit. Uh-huh. És most már jó, mert másodiknak dob föl minket a Facebook.
2: És még utánunk van egy olyan, hogy összhang.
1: Okay.
2: Mert ez is sokat jelent.
1: Mind, Body, Spirit, összhang.
2: Így
1: megtalálnak Bódis Rékát és Veszelino Anna Máriát. Maricát?
3: Igen.
1: Maricát keressék, okay. Jó szívvel.
2: És várjuk szeretettel, őket. Andrés.
1: Engem is?
2: Igen.
1: Ja, jó, köszi. Július 25 a Budaörsi városi úszodában találkozhatunk, meg az összes többi helyen. Köszön, vigyázzatok magatokra, sok csillogó szempárt.
3: Köszönjük szépen.
1: Akkor nagy baj nem lesz, a többieké csillog, a tiétek is.
3: Igen.
1: A hölgyektől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
0: a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, mint az első részben. Természetesen, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, de a mikrofont is, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Ezt én rendszeresen elmondom, amikor az az úriember érkezik ide hozzánk, aki filmrendező, illetve a Daligog művésztelep vezetője, alkotóként arra tette fel az életét, hogy továbbadja a művésztársainak azt az örökséget, amit ő is megkapott, és hát egy valódi közösséget építsen itt a Dunakanyarban, Leányfalun, Balatonról áttéve egyébként a művésztelepek székhelyét. Baska Balást köszöntöm sokadjára itt a műsorban. Mindig örülök neked.
4: Köszönöm szépen, András. Hát nagyon nehéz megszólalni ilyen szép felvezetés után. De az az igazság, hogy a művésztelepek...
1: Szép a hivatal, szép a missziód is.
4: Igen. Szóval a művésztelepek azok mindig a szívem csücske voltak, meg kamaszkoromtól hordott drága édesapám. És aztán,
1: de ott tényleg az elején elkapott valami? Már az elsőnél?
4: 14 évesen vitt el, és 18 volt, amikor vele utoljára így ketten mentünk, mert a következő évben már, amikor a elsős voltam a momén, akkor már megcsináltuk a csopakit, amit a szüleim abban alapítottunk. Az nagyjából most 30 esztendős, és hát 2 éve váltottunk névet ugye Daligógra, és a Daligógnak a 2.0 művésztelepe az most augusztus 10-től lesz, mert ugye a nyár elején már megtartottuk az elsőt nagy létszámmal, és nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok rá vissza, nagyon nehéz szíve jöttünk el, olyan jól sikerült. Hát a augusztus 10-ével kezdődik egy hétfői nappal a 2.0, és 13-áig tart csütörtökig, és hát remélem, hogy még akkor is zseniális jó időnk lesz, és hát a fényművészetének tervezzük magát a tematikát, mert Caravaggio volt az egyik alapötlet, hogy az ő világában fogunk olyan feladatot adni az alkotóknak, hogy csendéletet kell ebben a stílusban fessenek, és akkor ha már a fényt kutatjuk, akkor Vermeert se lehetne kiengedni ebből a sorból, mert ugye nagyon szeretjük, és hát a Vermeernek ugye van a nagyon híres kép a Lány György fülbevalóval, egy ilyen beállítást fogunk élő modellel csinálni. Aha. És hát erről fogunk prezentációt tartani, és hát a mostani koncepcióban szerepel még az impressionizmus is, mint olyan, mivel hogy sokat kint leszünk a tájba, a plenerbe, fogunk kint festeni, nyilván rajzolni és fényképezni is. Kint a tájba fogjuk a filmeket megvalósítani, amilyen filmeket majd írnak az ide érkező filmes alkotók. Ugye itt megtanulnak forgatókönyvet is írni, és felsnittelni, és storyboardot rajzolni is. És hát igyekszünk annak is, hogy az absztrakt művészetet megismertessük a haladó csapattal, mert absztrakt művészeti feladat is lesz az utolsó napon, szóval izgalmas dolgok jönnek. Hát ez egy nagyon ismeretekben és kreativitásban gazdag nyárnak érzem, és az lesz.
1: Biztos vagyok benne én is. A portré festéssel, rajzolással hogy állnak a művészeid?
4: Két részből áll ez a folyamat, mert ha valaki beesik ebbe úgy, hogy annyira nem képzett alkotó, mi megtanítjuk ezt elsősorban a rajzolás részére, amit ugye föl kell rajzolni a vászonra. Tehát ezzel szoktak egy kicsit jobban megizzadni, de mi a sajátosságokat, az alapot megtanítjuk. Hát mögöttem egy érdekes portrés korszak van, én a Balatonon portréztem a csopakon. 14 éven át ugyanazt csináltam, mint a fürediek, és hát sokszor olyan volt, hogy 4-en kerültek elém, és akkor mind a 4-üknek hasonlítania kellett. És itt igazából a szerkezetre tanítjuk meg az ideérkezőket. És ha ez megvan, akkor onnantól kezdve pedig már jöhet a festészeti része, amit előzőleg megmutatunk egy prezentációba. Tehát nem azt mondom, hogy viszonylag közepes rajzi alapokkal is már be lehet-e ez a feladathoz zuhanni, de mi szeretjük a kihívásokat. És az az igazság, hogy ahogy Vermeer meg amúgy se lesz egy könnyű feladat, mert nagyon izgalmas módon lesz bevilágítva. Szóval már látom magam előtt, ahogy ottan lázasan zajlik a munka.
1: Például rólad már készítettek életű portrét?
4: Rólam készített még, képzeld el, hogy drága édesapám még a 90-es években. Aha. Igen. Egy alkalommal, amikor épp a felvételire készültem, és rajzoltam valakit, egy modellt, akkor kedve támadt.
1: Munka közben
4: leült és csinált, igen, és sajnos nem tudom, hova került az a rajz, pedig annyira jó
1: lett. Nincs is meg.
5: meg?
4: Hát elképzelhető, hogy meg lesz, de már, én már többször kerestem, de az az igazság, hogy tőle nem tűnt el egyetlen rajta, tehát szerintem abba a pillanatban fogom majd megtalálni, amikor egyáltalán nem számít.
5: Ja, az biztos vagyok benne, igen, ez így szokott ez lenni. Ilyen, no, ilyen. De nem akarom még elengedni a témát, mert azért ez egy izgalmas dolog, hogy te ott ültél csopakon.
4: Azt kamaszként kezdtem el.
5: Ezt hogy képzeljük el, hogy... Tehát,
4: úgy képzeld el, hogy először elmentem egy hétre, csak hogy lásd, hogy a sajnos aki művész, azok elsősorban ezt érdemes csinálni, mert elmentem egy építkezésre dolgozni. Uh-huh. Agyvagányan 16 évesen, és a fal kétszer ledőlt. És édesapámnak egy kedves barátja volt ott, aki a munkát adta, az Ökrös Géza, aki vállalt ilyen munkákat, és festőművész volt, és finoman mondta, hogy Jóska, ez a gyerek, ez nem annyira ügyesebbe. Hát miért nem rajzol? És akkor apám mondta, tehát miért nem büszki rajzolni? És akkor én azzal a nagy lendülettel kiültem, uh-huh. és az első délután

0: fel tudott ez aztán gyorsulni, amikor az ember már nem tudom hány ezer fejen túl.
1: De most eszedben nem jutna ilyet csinálni?
0: Mostanában annyira nem, de képzeld el, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt elkezdtem megint karikatúrázni, mert ebben az időszakban nagyon szerettem azt a műfajt és azt az időszakot, és az Instára tettem föl karikatúrákat, mert akkor végig akartam járni úgy a celeb világot, hogy mindenkit megrajzolok. Fenn is van mai napig Balazs Baska néven az Instán ezek az képek. És akkoriban talán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt rendszeresen elhívtak rendezvényekre is. Csak, csak aztán átvette, és újra visszakerült a festészet a film mellett a főhelyére, és utóbbi időben csak festek, és az őszi kiállításomra készülök egyébként. Ami az Oktogonnál lesz az 5-ös 10-ben, és mivel két szintnyi lesz, tehát egyelőre a felével vagyok kész az anyagnak.
1: Jaj, nincs is kész a másik.
0: Hát nincs, de minden megvan már tervbe. Hát tervbe, és folyamatosan haladok, tehát én képenként haladok, én általában egyszer egyet csinálok, nagyon ritka az, hogy többet, de a hallgatóimat is erre próbálom vinni, hogy ha van egy terv, azt vigyék véghez, és ez a művésztelepen is így zajlik a Daligógon is, és egyébként nálunk ott a Daligógban az a csodálatos, hogy ugye két szintnyi, tehát 6 terembe zajlanak az alkotások, és ahogy az ember jár körbe-körbe és eltölti azt tanárként, meg alkotóként azt a néhány napot, utána egyszerűen úgy megy az alkotás, mint a gép. Tehát egy olyan inputot adunk oda-vissza egymásnak, és
1: te is kapsz.
0: Én is kapok.
1: Tehát te ott alkotsz a művészetet?
0: Hát nem, én korrigálok, tehát én folyamatosan mutatom, hogy milyen irányba menjenek a képek, van, hogy bele is nyúlok, van, hogy bele is rajzolok, de azzal olyan, mintha én magam is festeném. Tehát értem. Ezért szoktam úgy mondani, mert ugye rajtam kívül vagyunk még 4 tanárok, hogy közösen alkotunk, mert bár van, aki eleinte ezt nehezményezi, hogy belenyúlunk egy picit a rajzába, de ez édesapám módszere volt, és tud működni. Egy idő után már természetes.
1: Ott kint is a művház udvarán is vagytok?
0: Vagyunk, meg igazából nem csak az udvaron, hanem lemegyünk a Dunapartra nyáron, tehát sokat kint leszünk, és így volt már nem egyszer olyan történet, hogy kint dolgozott egy nyugdíjas házaspár, megvették a képét, amit ott nálunk csinált, tehát kevesebbet tudtak a végére kiállítani a kiértékelésre. Az egyik fiúnak tavaly 3 képét vették meg Tiszafüreden, tehát mi egy látványosságnak számítunk, amikor a Daligó művésztelep itt megjelenik Lányfalun.
1: Hölgyek vagy urak mennek elsősorban?
0: Hát az talán úgy van az arány, 60% hölgyek vagy, és 40% urak. De egyre többen jönnek az urak is, és felbátorodnak, és például jár hozzánk egy portré festő, ő most a júniusin volt, a Batári Pisti, akinek minden egyes vármegyében vannak portréi, és autodidakta módon tanult meg, és tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz, és rendszeresen jön, és tehát nagyon izgalmas alkotóink vannak. Van például Kleihenz Magdi, aki most jön majd vissza a csapatba augusztusba. Ő 78 éves, már 2 éve jár hozzánk. A csopakin volt először ősszel, még 24-be, és ő például idén végzett a METUN illusztrátor szakon, és egyébként építészmérnök, tehát itt vannak orvosok, vannak tanárok,
1: nagyon színesek,
0: vannak építészek, persze vannak mentősök, vannak fegyverkészítők, vannak ápolónők, tehát itt mindenféle rendű, rangú alkotó megfordul. Van egy 13 éves kisfiunk, aki visszajár, és egyszerűen zseniális, a Rigó Tomika, tehát egy nagyon jó társaság van.
1: Nagyon hát már hallgatni is jó egyébként, hogy tényleg ilyen, ez létezik itt. Itt egymást inspiráljátok, igen. Mert egyébként ez egy művésztelepnek a célja, hogy egymás olyan hatással legyetek?
0: Hát az inspiráció és a társaság tulajdonképp, meg a közös alkotás, a közös alkotó energia, és egyébként a modelljeink is visszajárók, tehát akik már tavaly tavasz óta járnak, a fej és akt modelljeink, ők is nagyon szeretik a csapatot.
1: Ja, hogy itt aktok is készülnek.
0: Persze, akt is, fejmodell is, hogyne. És van, amikor elmegyünk egy egész vadabb irányokba, mint a szürrealizmus, mint az expresszionizmus, mint a futurizmus. Tehát fontosnak tartom azt, hogy profi alkotóink is érkeznek, hogy olyan feladatokkal találjam be őket, ami kimozgatja őket az alkotói eddig megszokott komfortzónájukból. mivel hogy a tábornak a fő célkitűzése, a fő célja az, hogy minden egyes alkotó, vagy minden egyes alkotás iránt érzi

0: érzékeny ember megtalálja az egyéni művészi hangját. Hangját. Ebbe segítünk, ezért vagyunk többféle karakterek tanárok is. Ugye köztünk lesz a Kusovszkibe a festőművésznő, aki a kezdőfestőket viszi, velünk lesz a Porpáci Zoltán grafikus művész, velünk lesz a Bukosza Kristóf belsőépítész, és jó magam, aki festőművész vagyok és filmrendező. Tehát, hogy többféle meglátás, többféle világlátás, többféle koncepcióval próbálunk nekik segíteni ahhoz, hogy a művészi egyéniségüket megfaragni tudják, és ebben a leginkább általában az utolsó, a negyedik nap segít, ami egy kiértékeléssel ér véget, ami azt jelenti, hogy aznap van egy közös ebéd, viszonylag később, 2 óra felé, és akkor olyan 2:30 fel elkezdjük a kiértékelést. Úgy képzeld el, a tavaszi művésztelepünkön, ahol 56 fővel voltunk, ez majdnem 5 órán keresztül tartott, de ilyenkor elmondják az alkotók, hogy mit visznek innen el, elmondjuk mi is.
1: Aha, tehát az útravalókat.
0: Persze, hogy mi az, amit meglátunk, hogy mi az az irány, amerre javasoljuk menni, és itt nagyon érdekes dolgok jönnek, és talán minket alkotókat ez inspirál a leginkább alkotásra, hogy a egymás műveiben látunk meg olyasmit, ami minket is megindít, tehát ez egy oda-visszaforgó körforgás, és nagyon-nagyon szeretjük. Tehát a művésztelep.hu-n, ha fölmegy valaki, és megnézi a korábbi fotókat, vagy videókat, akkor lát ezekből a kiértéskelésekből jó néhány fotót, és az is látszik, hogy a visszatérő alkotók milyen szépen, milyen gyönyörűen fejlődnek a fiatalok, de az idősek is.
1: Igen. Na hát, mondom, még hallgatni is szívmelengető az, hogy a mai világban, ezt már az előzőnél is mondtam neked, amikor itt voltál, hogy milyen jó, hogy tényleg tudtok személyesen találkozni és közösséget építeni. A művészek is, meg az, akik ott egyáltalán látnak benneteket, meg kapcsolódnak veletek a Dunaparton.
0: Igen, hát talán az, hogy a filmes szak is velünk van, és általában fiatalabbak jelentkeznek, akik mondjuk kiszoktak válogatni filmenként egy 4-5 szereplőt. És amatőr szereplőket beszélnek rá szerepekre.
1: Kint az utcán?
0: Persze, vagy akár, vagy akár a faluházba, vagy akár a gyógyszertárba, vagy itt-ott, ahol megcsinálnak jeleneteket. És az az igazság, hogy ez is benne van a közösségképzésben, hogy itt jó pár alkotó soha nem gondolta, hogy mondjuk egy kis filmbe szerepelni fog, hogy színészkednie kell. Ezt itt meglépi, itt megint túllép egy kicsit a komfortzónán, és hát az nagyon érdekes, amikor valaki például 0 kilométeresként eljön, megtanul forgatókönyvet írni, megtanul szinopszist írni, megtanul felsnittelni egy filmet, megtanul kiválasztani helyszíneket, szereplőket, és annyira szivacsként szívják az ideérkezők ezeket az infókat magukba, hogy rövid idő alatt meglepően jó produktumok készülnek, tehát sok betülete van ennek a művésztelepnek. Érdemes meglátogatni a honlapot.
1: Amikor ugye nyilván te emlékszel az összes olyan a memória, hogy megismersz egy kiállításon akár olyan alkotást, ami nálatok készült?
0: Abszolút. Hogyne.
1: És az
0: hogyne.
1: Neked
0: ez nekem jobb élmény, az, ez nekem nagyon felemelő.
1: Na, ilyenkor igen, vissza,
0: ilyenkor nagyon köszönöm a kérdést. Ilyenkor visszaigazolást kapok arra, hogy jó az, amit csinálok, hogy van értelme, amit csinálok, hogy van hozadéka, amit csinálok, és hogy az univerzum visszatükrözi azt, amit beletettünk, és itt van az eredmény.
1: De Balázs, miért csinálod, ha már most ennyire dobálod a labdát, akkor ezt muszáj lecsapnom. De mi az a belső...
0: Az alkotás örömér, meg a hatásért, hogy hatni tudok alkotókra, és hogy azáltal, amit mondok, amilyen irányba viszem őket, azáltal fejlődni tudnak, és azáltal boldogabbak lesznek, és kiteljesedettebbek. Ezt kicsit bonyolultan tudom, csak így tudom
1: elmondani. Jó, megértettem.
0: Tehát ezért a flow élményért csinálom, amiben belekerülök, és ez valami teljesen univerzális módon tud tölteni.
1: Vagy ez kölcsönhatás, amilyen hatással vagy te rájuk, legalább annyira hatással vannak ők is rád.
0: Pontosan. Ez egy oda-visszajáró körforgás, és vélelmetes az, hogy mennyire nem számít a kor a művészetbe. Hogy egy 40-es, vagy egy 70-es, vagy akár egy kamaszkorú alkotó is mennyire megértik egymást, és mennyire ott egy kis családot alkotnak rövid időn belül. Tehát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Itt fontosnak tartjuk a kommunikációt is, tehát nem véletlenül van az, hogy beszéltetjük a végén a kiértékeléskor az alkotókat a műveikről, egyszerűen azért, hogy hát egyrészt ahhoz, hogy egy művet el tudja adni, beszélni kell tudni róla, meg kell tudni megfogalmazni, de ez így van akár egy grafika, egy fotó, egy film esetében is, és ebbe is próbálunk az első pillanattól, tehát az elején, ahogy megérkeznek az alkotók, van egy bemutatkozás, és én erre is nagyon kíváncsi vagyok, és itt figyelek arra is, hogy ezek az alkotók az alatt a 3-4 alap alatt hogy nyílnak meg, és hogy mernek, meg tudnak egyre többet beszélni egymásról és magukról, főleg magukról. Ez nagyon izgalmas.
1: Mert ilyen szempontból is személyiségfejlesztő.
0: Abszolút.
1: Az egész.
0: Abszolút.
1: No, hát Balázs, megint a végén vagyunk, ugye, mert jó társaságban repül az idő, de ez egy nagyon fontos misszió, amivel kapcsolatban megint beszélgettünk. Sok ilyen élményt kívánok neked.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Művésztelep.hu-t megtalálnak.
0: Így. Nagyon
1: az augusztusiról is, úgyhogy legalább olyat, mint a júniusi, vagy még ezt emeljétek is meg, sok csillogó szempárral.
0: Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itt lehettem.
1: Én is örültem neked, művészszerep.hu, kedves hallgatóink, és Baska Balástól, festőművésztől, a Daligog művésztelep vezetőjét, és egyébként filmrendezőtől most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bódis Rékának, Veszelinov Anna Máriának és Baska Balázsnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre a Gyesebnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új HÉV szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki. A munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park strand, kemping, Tini strand, Velencei északi strand, Velence Korzó és Szabad strand, Velence Resort and Spa strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Az átmeneti fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonják. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutatták ki.

0: Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: feleségben ezt hallgattuk otthon. Tele volt a szobám a plakátjaikkal. Az első munkahelyemen mindig ez szólt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre egyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól elhatnak forgalomba, az új HÉV szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki. A munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park Strand Camping, Tini Strand, Velence Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Az átmeneti fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonják. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutatták ki. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
0: És most... indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk,

0: Schlager FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berec András Harangok évgyűrűi című kiállítása. Berec András makrofotóink a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, súrlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berec a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berec nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrál János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berec kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Biztonságosabbá tennék a belső kerületeket, ötszörösére nőtt a vízfogyasztás Budán a hőhullám alatt. Busz és személyautó ütközött a fővárosban, a kocsiban ülők elmenekültek. Molnár Róbert vagyok. Új intézkedéseket jelentett be a Szociális és Családügyi Minisztérium a budapesti belső kerületek közbiztonsági problémáinak kezelésére. A tárca a rendőrséggel együttműködve mobil szakmai tímeket és krízispontokat hozna létre, hogy a közterületeken élő vagy segítségre szoruló emberek gyorsabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést is elrendelt. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják, írta honlapján a Szociális és Családügyi Minisztérium, amely rövid távon több konkrét intézkedést is elindított. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztás a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás, a kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Süllyedni kezdett egy 70 tonnás sít a hajó az Erzsébet híd budai hídfőjénél a Dunán csütörtökön éjjel. A Tények információi szerint mintegy 85 ember tartózkodott a fedélzeten, akiket az utolsó pillanatban sikerült biztonságban partra juttatni. Ezután órákon át tartó mentőakció kezdődött, mert attól tartottak, hogy a hajó teljesen elnyeli a Duna. A helyszínre a Pest megyei kutatómentőszolgálat egységeit is riasztották, akik a fővárosi katasztrófavédelem munkatársaival közösen próbálták felderíteni a sír terhelést a hajótesten, miközben folyamatosan szivattyúzták a beömlő vizet. Sajtóhírek szerint a balesetet az okozta, hogy az aszály miatt nagyon alacsony a Duna, és emiatt ütközhetett a Táltos nevű sétahajó a part közelében lévő köveknek, a hajótest pedig több helyen megsérült, így pillanatok alatt elárasztotta a víz. Busz és személygépkocsi ütközött össze pénteken délután Budapest 10. kerületében a Liget téren. A baleset után az autó utasai nem maradtak a helyszínen, hanem elszaladtak onnan, miközben a busz valamennyi utasa biztonságban elhagyta a járművet és más módon folytatta útját. A katasztrófa védelem közlése szerint a baleset a 9-es autóbuszt érintette, amely a Liget téren karambolozott a személygépkocsival. A történteket követően az autóban utazók elhagyták a helyszínt. Csődbe ment a Varta. Csődöt jelentett a világhírű gyár, kétfelé osztják a pár éve még a német ipar egyik legjobbjának számító vállalatot, írta a Kronan Zeitung. A cég tulajdoni hányadának fele jelenleg egy osztrák befektetőnél, a másik fele pedig a Porsche tulajdonában van, és az elmúlt években folyamatosan forrásokat kellett pumpálniuk az elemgyárba, hogy működőképes maradjon. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Vasárnap többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután már záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak.